Miért? Miért sír a bohóc, mikor a haja kóc, nem kell fodrászhoz járni a jaj soha, és a vadoroszlán mindig rács mögött áll, pedig nem rabolt bankot még soha, ő soha. Mondd miért? Mondd miért van így? Mondd miért? Mondd miért van így? Izgul a légtornász pár, ha látja a kupolát, pedig a védőháló mindig ott feszül, és a késdobáló úgyis célba talál, hiszen nem a felesége áll elől, legelől. Mondd miért? Mondd miért van így? Mondd miért? Mondd miért van így? Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár. Miért jön a bűvész mindig a szünet előtt, mikor a nyúl addigra betolyik a kalapba, és apu, hogy megy be az a nagy elefánt, hogyha meghívják egy nagy vödör teára? Mondd miért van így, mondd miért van így. Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Szép reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, és Danics Dóra dalával már meg is kezdtük a reggelt, a bújócska szólt az imént. Május 20-a van, szerda, 3 perccel vagyunk, 5:30 után, lassan már lesz ez 4 is, és ugyebár jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Hát szerda van, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit nehezebben indul a reggel, ugye már a hét felénél vagyunk, mondhatni már a hétköznap közepénél, és ilyenkor egy picit fáradtabbak is vagyunk, mint hétfőn és kedden, és már várjuk a pénteket is. De van egy jó hírünk, a péntek már csak 2 napra van, úgyhogy ezt a hetet még bírják ki. Aztán megint itt van a hétvége, és be lehet pótolni a pihenést, el lehet menni különböző programokra, és ugye be lehet pótolni a házi munkát is akár. Mi pedig itt a Muravidéki Magyar Rádióban ezt a szerda reggelt szépen lassan fogjuk kezdeni. Dániel Fitől fog szólni a következő percekben az Ideal Omalo, és utána pedig Ákos is énekelni fog, méghozzá az Átölelt című dala fog szólni. Úgyhogy tehetik, akkor tartsanak velünk ma reggel is. Természetesen szépen lassan induljon a reggel, egyenek egy jó kiadós reggelit, és azoknak, akik pedig a munkába indulóban vannak éppen, azoknak üzenjük, hogy induljanak időben, és ne siessék el a reggeli utazást, ugyanis tudjuk, hogy reggel a fáradtság miatt is nagyon sok baleset történik az utakon. Ezt próbáljuk valamennyire elkerülni, úgyhogy induljanak időben, szépen, lassan, nyugodtan az utakon. Mi pedig addig is zenélünk tovább, érkezik akkor most Dániel Fi.

Daniel Fitől szólt, tehát az Ideal Maloma, és egy éves már lassan a dal, vagyis hát már volt áprilisban. Hamarosan pedig ugye szólni fog már Ákostól a beígért dal az Átölel, de még előtte ugye elfelejtettünk egy nagyon fontos dolgot, ez pedig nem más, mint hogy elmondjuk, hogy kik is alakítják a délelőtt, illetve reggeli csapatot. Na a zenei szerkesztő ma délelőtt Király Boglárka, a hírszerkesztő Fticserines, hangtechnikus kolléga itt a stúdióban, Torma Robert, a műsorvezető pedig Gönc Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen 12 óráig. Úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban is, most pedig akkor énekeljen Ákos, érkezik az Átölel.

A Pont Most szólt The Bieberstől, és érdekesség, hogy idén pontosan 10 éves a dal, ugyanis 2016. augusztus 1-én jelent meg hivatalosan, méghozzá a Vár a Holnap című album részeként. Hát minket megvár a ma, ugyebár, úgyhogy ha még nem tették, akkor keljenek ki az ágyból, kezdjenek el készülni, főleg, hogyha munkába készülődnek, és ne feledjenek el reggelizni, mert a reggeli a napunknak az egyik legfontosabb része, hát legalábbis kéne, hogy legyen. Mi minden esetre továbbra is folytatjuk jobbnál jobb zenékkel, sőt ezt a mai zenés reggelt egy rockosabb vonalon folytatjuk. Érkezik a Dire Straits Lady Writer című dala, de utána felköszöntjük a mai nap névnaposait is.

Szerda van, május 20-a, és május 20-án két fő névnaposunk is van. Ezek a Bernád és Felícia. A Bernád egyébként germán eredetű név, a Bernhard név magyar formája. Jelentése pedig medve és erős. A Felícia pedig a Félix férfi név női párja. A Félix latin eredetű név jelentése boldog, szerencsés. Ebből kifolyólag pedig a Felíciának is, ugye boldog és szerencsés a jelentése. Egyébként a Bernátok nem csak május 20-án ünnepelhetnek, hanem szeptember 28-án, augusztus 20-án, augusztus 19-én, július 24-én és 3-án, valamint június 15-én. A Felíciákat pedig a mai nap kivételével még június 6-án és szeptember 30-án lehet felköszönteni. Na de, a mai napon, május 20-án is vannak még olyan neveink, akiket fel lehet köszönteni a nap folyamán. Ezek pedig a következők. Balabán, Bernárd, Bernarda, Bernardina, Galamb, Gerle, Hanna, Hanna Dóra, Hanna Liza, Hanna Róza, Johanna, Kolomba, Kolombina, Palóma és Tália. Ők tehát mind azok, akiket ma fel lehet köszönteni névnapjuk alkalmából, természetesen Bernát és Felícia a mai nap fő névnaposai. És mi is csak felköszönteni tudjuk őket, úgyhogy a mai nap névnaposainak és mindenkinek, aki ma ünnepli meg neve napját, annak nagyon boldog névnapot kívánunk, születésnaposoknak pedig természetesen boldog születésnapot, kellemes ünneplést. Ezt az órát még rengeteg jó zenével zárjuk, aztán pontban 6-kor vár ránk, és természetesen önökre is a nap első információi, úgyhogy tartsanak velünk 6-kor.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Viharos időszakát éli a szlovén politikai színtér ezekben a hetekben. Régen kavarta fel oly mértékben az indulatokat valami, mint az intervenciós törvény, amit az úgynevezett harmadik töm nyújtott be, és fogadott el a parlament előzetes egyeztetés nélkül a szociális partnerekkel. Ezt a témát járjuk körül május 20-án a 11 órai hírek után az aktuális című adásunkban, amelynek szerkesztője ezúttal Botka Ágnes lesz.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
3: Időjárás. Május 20-a van, szerda, 6 óra hajszál, pontosan ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai nap első információit hallhatják. Elsőként is lássuk azonnal a hazai időjárás jelentést. Ugyebár a kora reggeli órákban még az Alföldön helyenként köd képződött, és ez egy darabig még meg is fog maradni. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet egyébként 5 és 10 fok között, Goriskóban és a part mentén pedig 12 fok körül alakul. Ma változóan felhős lesz az égbolt felettünk. Napközben, valamint a késő délutáni órákban számolhatunk kisebb záporokkal. Helyenként időjárásunk akár viharosra is fordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között, tengermelléken pedig 25 fokig emelkedik. Holnap aztán ismét naposabb időnk lesz. Délután a kialakuló záporok valószínűsége csökken. Északi szél fog fújni. Pénteken és szombaton többnyire napos időre vannak kilátások, szombaton a keleti területeken némi felhőzettel, kicsi erősebb északkeleti széllel. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, ami Szlovéniát illeti. Lendva jelenleg 10 fokos, Muraszombat 11, Ljubljana 9, Maribor 11, Novomesto 8, Celje 7, Koper 11, Kredaricán pedig 1 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Ami pedig Magyarországot illeti. Ma napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, és főként a nyugati, délnyugati közelében helyenként zápor, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Aztán holnap a gomoly és fátyol felhők mellett sokat süt a nap, az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Pénteken döntően napos idő várható, a kevés fátyol és gomoly felhő mellett legfeljebb elvétve alakulhat ki egy-egy zápor. Szombaton pedig általában napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék pedig nem valószínű. Ami pedig a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, lenti 9 fokos, Zalaegerszeg szintén 9, Nagykanizsa 10, Szentgotthárd csak ugyan 10, Szombathely 9, Budapesten pedig 12 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Az orvos meteorológusok szerint fronthatással nem kell számolni ma az arra érzékenyeknek, viszont sokaknál jelentkezhet fáradékonyság, bágyadtság, dekoncentráltság, ugyanis meleg front érkezik majd a következő napokban. A néhol előforduló záporok környezetében füllettebb, párásabb lehet a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak emellett a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység fokozódhatnak emellett a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet.

egy jármű meghibásodása miatt lezárták a lassú sávot a Senozsécsei és a Nanosz csomópont között Ljubljana felé. Illetve jelentések érkeztek a Steyr autópályáról is, ott egy állat akadályozza a forgalmat Szlovenska Bistrica észak és Polszkava között Maribor felé. Úgyhogy ha arra járnak, akkor érdemes óvatosan közlekedni. Ami pedig még friss hír, hogy torlódás alakult ki a Steyr autópályán Lukovicától Ljubljana felé. Egyébként a mai napon és ezen a héten sok helyen tartanak munkálatokat is, úgyhogy mindenképpen érdemes körültekintően közlekedni. Ami pedig a rendőröket illeti, ma a Gornya-Radgonai rendőrállomás körzetében ellenőrzik a gyorshajtókat, de ez, ahogy tudjuk, természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, így is találkozhatnak bárhol radarral. Úgyhogy, ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, tartsák be a szabályokat nem csak önmaguk miatt, hanem a forgalomban résztvevő társaik érdekében is. Balesetmentes közlekedést, és szép napot kívánunk mindenkinek!

0: Tűn vagy nekem ékezett, egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

Május 19-én, kedden, 64 éves korában meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész, jelentette be a Nézőművészeti Kft. Facebook oldala. Kedd este 21 órakor vérrasztást tartottak Scherer Péter tiszteletére a budapesti B32 galériában. Scherer Péter 1961-ben született Ajkán. 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. 1984-től 1995-ig az Arvisura Színház társaság tagja volt, majd egy ideig szabad foglalkozású színészként játszott. 1997-től 2001-ig a Bárka Színház tagja volt, 2002-ben a Krétakör társulatához csatlakozott, majd 2008-tól ismét szabadúszó színész volt. 2009-től a Nézőművészeti Kft. Tagja volt, amely társulatot Mucsi Zoltánnal, Katona Lászlóval, Kovács Krisztiánnal és Gyulai Eszter dramaturggal együtt alapította. Főbb szerepei között van például Pilátus a Mester és Margaritából, Hornyák Dávid a Bábelnából, Claudius a Hamletből, Ferenc Barát a Sok hűhó semmiértből, Macduff a Macbethből, Piros a Hazám hazámból, Szamraev a Sirályból, Oronte a Mizantróbból, Tézeusz a Fédra Fitnessből, a Jég a Nemzeti Színház előadásából, Übüpapa az Übü király és a Magyarok Budapest Bábszínházi előadásából. Színpadi alakításai mellett több színházi rendezést is jegyzett. Számos filmben játszott, többek között a Kontrollban, az Argóban, a Magyar Vándorban és a Valami Amerikában is. Emlékezetes szerepe volt Pepe karaktere, akit több Jancsó Miklós alkotásban is megformált Mucsi Zoltán Kapa karakterének társaként. Szinkron színészként többek között Steve Carell és Sacha Baron Cohen magyar hangját kölcsönözte. Munkásságát számos díjjal elismerték. 1995-ben vehette át a Színi Kritikusok díját, 1999-ben a Filmkritikusok díját, 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak keresztjét, 2009-ben Jászai Mari díjat kapott, 2020-ban Karinti gyűrűvel, 2024-ben Budapestért díjjal ismerték el. 2025-ben neki ítélték a Makói Önkormányzat Páger Antal színészdíját, írta az MTI. A Karinti Színház közösségi oldala a Magyar Színház élet pótolhatatlan alakjának nevezte Scherer Pétert, akivel a Karinti Színház közönsége rendezőként és színészként is találkozhatott. Különleges jelenléte, humora és embersége örökre velünk marad, írták. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház búcsúposztja szerint Scherer az egyik legjobb humorú színházi alkotó volt, aki ebben az évadban rendezett először Kecskeméten a Norvég Minta című darabbal nézőinknek nagyon sok felejthetetlen pillanatot okozott, írták ők is Facebook oldalukon. Nyugodjon békében Scherer Péter, azaz, ahogy tegnap a Nézőművészeti Kft. Írta és az ő szavukkal élve, nyugodj békében Pepe, álmodj szépet. Scherer Péter barátunk ma délelőtt örökre elaludt, úgyhogy nyugodjon békében, hát egy biztos, mi is egy ikonikus, mondhatni már színész legendát vesztettünk el Scherer Péter halálával. Nyugodjon békében és álmodjon szépeket.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Dobronak község tanácsa múlt héten a községi magyar önkormányzat jóváhagyása nélkül fogadta el a község új statutumát és ügyrendjét. Emiatt a Dobronak községi magyar önkormányzati nemzeti közösség tanácsa rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy az alkotmánybíróságnál kezdeményezi a két dokumentum alkotmányosságának felülvizsgálását. Határoztak arról is, hogy a 2027-es évre is kérelmezik a nemzeti közösség közvetlen finanszírozását. Az ülésen pozitívan véleményezték Milena Ivanusa kinevezését a Dobronaki kétnyelvű általános iskola igazgatói posztjára. Fehér Ilona számol be az ülésről.
2: A Dobronaki Magyar Önkormányzat tanácsa rendkívüli ülésének egyik legfontosabb napirendi pontja a község statutumának és ügyrendjének elfogadását követő helyzetelemzés és a további lépések meghatározása volt. A Dobronaki Községi Tanács múlt héten a nemzeti közösség beleegyezése nélkül fogadta el a két dokumentumot, amit a nemzeti közösség tanácsa alkotmányellenesnek tart, mondván a döntés csorbítja a nemzetiség külön jogait. Lauro Pratnekár ügyvéd két megoldási változatot javasolt. Beleegyezni az elfogadott tényállásba, vagy alkotmányossági felülvizsgálatot indítani. A tanács egyhangú döntést hozott.
3: Kezdeményezzük a statutum alkotmányosságának a felülvizsgálatát,
2: mondta Varga Edit, a Dobronaki Magyar Önkormányzat elnöke, és a döntéshez a következő magyarázatot fűzte.
3: Mivel úgy érezzük, hogy Dobronak önkormányzata nem adta a hozzájárulását a statutumhoz, és szerintünk ez fontos, hogy nekünk is a hozzájárulásunkat hozzá kell adni.
2: A Dobronaki Magyar Önkormányzat idén először élt a közvetlen finanszírozás lehetőségével, és úgy döntött, hogy a községtől a 2027-es évre is kérelmezi ezt a megoldást.
3: Elfogadtunk még egy határozatot, hogy a Dobronak önkormányzat kéri a direkt finanszírozást, és a teljes összegnek a 91,75%-át, ami az átlagot teszi ki az önkormányzatok oldaláról,
2: mondta Varga Edit tanácselnök.
1: A hagyományos muravidéki kétnyelvű óvodák tavaszi találkozója kedden ezúttal is kellemes hangulatban zajlott. Ehhez hozzájárult minden bizonnyal a látványos helyszín, a domonkosvai porta, a Kuttyonfigy társulat magával ragadó táncos mesés előadása, és valószínűleg az is, hogy némelyik ovis életében először utazott autóbusszal. A találkozóról Szőke Krisztina összefoglalója következik.
4: A muravidéki kétnyelvű óvodák tavaszi találkozójának szervezője a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Sós Mihály igazgató.
5: Úgy döntöttünk, hogy most az óvodásokat elhozzuk Domonkosfára, a domonkosfai portára, és itt egy közös napot fogunk együtt eltölteni. Két busznyi gyerek jött, plusz még a domonkosfaiak, illetve a hodosi gyerekek, szóval több mint 100 gyerek van itt ma jelen. A lényege az együttlétnek az, hogy kicsit ismerkedjenek meg egymás közt is, hogy az óvodák is, az óvónők is tudjanak találkozni, és már elég korán kezdjünk közösséget építeni ezáltal, de természetesen az élmény is nagyon fontos, ezért is hoztuk ide a domonkosfai portára őket, hogy kicsit megtekinthetik a valamikori eszközöket, amit itt a paraszgazdák használtak, valamint természetesen a mese sem maradhat el.
4: Sőt, nem is akármilyen mese várt az óvodásokat. A felvidéki Kuttyonfigy társulat előadása ugyanis egy mesés utazás a táncok világába, avagy táncos utazás a mesék világába. Dobsa Tamás.
6: Ugye most a gyerekek az Eltáncolt cipellők című népmese feldolgozást látták, kicsit át lett gyúrva, ugye, aki ismeri a eltáncolt cipellőket, a széttáncolt cipellőket, sok név alatt fut ez a mese. Mi megfogtuk az összeset és összegyúrtuk, kicsit táncosabbá tettük, ugye ezt kell tudni a társulatról, hogy mi mind a ketten hivatásos táncosok voltunk elég sokáig, és a műsorainknak a zömét, tehát a időtartamát, zömét a tánc teszi ki, a magyar néptánc.
4: A Kuttyonfitty társulat előadását a gyerekek örömmel fogadták, és figyelemmel nézték a történést a színpadon. Az ovisoknak emellett nagy élmény volt a buszozás is.
1: Kedves hallgatóink, a ma reggeli terápjáróban Fehér Ilona és Szűke Krisztina összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

ilyennek álmodod, ha a céljaid meg nem alkotod, csak abban ragadsz, ami megkopott, s ez a múlt.

Jó reggelt, ez volt Szabó Leslie dala, és természetesen mi is csak jó reggelt tudunk kívánni a folytatásban, és ugyanis biztosan van még valaki, aki most nyújtózik az ágyban, és bújik ki a meleg paplan alól. Ami viszont biztos, hogy így az ébredezés folyamán is mi továbbra is biztosítjuk a jobbnál jobb dalokat. A folytatásban többek között érkezik Marics Peti és Radics Gigi közös dala, a Szép mosolyú lány, na meg pontban 7-kor a nap első hírei Fticsari Nesztől, úgyhogy hogyha tehetik, akkor tartsanak az MMR-rel a folytatásban is.

Alattok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek közt, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár.

Sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon,

akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek, had kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszadik, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy, görög.

0: le. A Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuperkedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton a muraszombati Maximusban.
1: Te, Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
2: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalusi spárga nap.
1: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
2: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
1: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
2: Tessék! A szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
1: Spárga nap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a Faluotthonnál.
2: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
1: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárga napon.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichári Nesz hírszerkesztőt hallják. Jelka Godeccel az élén az SZDSZ képviselőcsoport benyújtotta Jánez Jánse a párt vezetőjének miniszterelnök jelölését. Az SZDSZ képviselőin kívül már bejelentette támogatását az NSZI, az SLS, a Fókusz, a Demokraták és a hivatalosan ellenzékben lévő Resznica is. A megválasztáshoz Jánsának 46 szavazatra van szüksége, míg a koalíciós megállapodást aláíró pártoknak csak 43 szavazatuk van, de Jánse a Resznica párt támogatására is számíthat, bár az hivatalosan nem lesz a koalíció része. A határidők miatt az új miniszterelnököt akár már pénteken szavazhatnak a parlamentben. Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban a lengyel-magyar kapcsolatok megerősítéséről és a visegrádi együttműködés újjáélesztéséről beszélt. A kormányfő szerint a visegrádi négyek alapja az erős lengyel-magyar kapcsolat lehet, és céljuk a régiós együttműködés további bővítése is. A kétnapos lengyelországi látogatás során Magyar Péter több lengyel vezetővel, köztük Donald Tusk miniszterelnökkel és Károly Navrocki államfővel is tárgyal. A delegáció az infrastruktúra, a kultúra, az agrárium és a védelmi ipar területén is együttműködést szeretne kialakítani. Yvette Cooper brit külügyminiszter szerint globális élelmiszerválságot okozhat a Hormuzi szoros lezárása. A vízi úton az iráni blokád miatt drasztikusan visszaesett a hajóforgalom, miközben az olajárak jelentősen emelkedtek. Cooper szerint a helyzet különösen a fejlődő országokat sújtja, és már most komoly károkat okoz a mezőgazdaságban. London és Párizs ezért nemzetközi tengeri koalíció létrehozását kezdeményezte a szoros újranyitására. Nagy-Britannia pedig hadi eszközöket is küldött a térségbe. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén kedden átadták az újonnan alapított Európai Érdemrend első kitüntetéseit, amelyekkel az európai integrációhoz és uniós értékekhez való hozzájárulást ismerték el. A díj legmagasabb fokozatát Angela Merkel volt német kancellár, Lech Walesa egykori lengyel elnök és Volodymyr Zelenszky ukrán államfő kapta meg. Sport. A szlovén jégkorong válogatott a svájci elitvilágbajnokság harmadik mérkőzésén büntetőkkel 5-4-re kikapott Szlovákiától, így három mérkőzés után 3 ponttal áll a csoportban. A csapat szerdán Svédország ellen folytatja szereplését. A magyar válogatott ugyanakkor fontos győzelmet aratott a bennmaradásért folytatott harcban. 5-0-ra legyőzte a továbbra is nyeretlen brit együttest.
2: Időjárás.
1: Ma változóan felhős idő várható, délután helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 19 és 23 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A Steyr autópályán torlódások alakultak ki Lukavicától Ljubljana irányába. Gyakoribb sebességgel

0: a Muravidék hullámhosszán. MMM.
1: Május 20-a van, és eljött az ideje, hogy fellapozzuk a mai évforduló naptárat. Egyébként május 20-a az év 140. napja, és ma ünnepeljük a méhek világnapját is. Ha pedig már méhek, akkor 1734-ben, pont hogy a mai napon született Anton Janša, szlovén méhész. Aztán 1935-ben megszületett Alojz Zupan, szlovén klarinetművész. 1940-ben Milan Ferlez, szlovén gitáros látta meg a napvilágot. 1974-ben pedig megszületett Marko Tratar, szlovén sakkozó. 1851. május 20-án meghalt Stanko Vraz, szlovén horvát költő. 1901-ben pedig Rudolf Cipot, magyar-szlovén evangélikus pap és író hunyt el. Megszületett Honoré de Balzac, francia író, az Elveszett illúziók megírója. Aztán Nagy Konstantin, római császár megnyitotta a keresztény püspökök első egyetemes zsinatát Niceában. Ennek ma 1701 éve. Megszületett James Stewart, Oscar-díjas amerikai színész, az Airport 77 és az Egy gyilkosság anatómiája filmek szerepeibe is bújt. Ő 118 éve született. Megszületett Kozák László, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész. Ő 113 éve látta meg a napvilágot. Aztán Amelia Earhart, amerikai pilótanő, 94 éve egyedül átrepülte az Atlanti-óceánt. Ő lett egyébként a második pilóta Charles Lindbergh után, aki egyedül átrepülte az Atlanti-óceánt. A Lockheed Vega 5B típusú géppel 1932. május 20-án indult el a kanadai Új-Fundlandról, és egy nappal később szállt le az észak-írországi Londonderry közelében lévő mezőn. Utána még újabb rekordokat állított fel, megállás nélkül repült Mexikóvárosból New Yorkba, valamint ő lett az első pilóta, aki Hawaii-ról egyedül repült át Kaliforniába is. 80 éve pedig, hogy megszületett Cher, Oscar, Grammy és Golden Globe díjas amerikai énekesnő, színésznő. Eredeti nevén Sherilyn Sarkeesian Lapierre cseroki indián anyától és örmény apától származik. Minden idők egyik legsikeresebb énekesnője. Több mint 100 millió albumot adott el világszerte. Pályafutását háttérénekesként kezdte még 1963-ban. A stúdióban ismerkedett meg Sonny Bono zongorista zeneszerzővel, első férjével, akivel megjelent első lemeze a Caesar and Cleo címmel is. Több szerepet is vállalt, játszott színpadon és filmben is, 1988-ban pedig Oscar-díjat is kapott. Mi pedig most az egyik legismertebb dalával folytatjuk, már szól is a háttérben a Believe, ami egyébként a művésznő legfőbb védjegyévé vált. Több mint 23 országban vezette a slágerlistákat, és úttörő szerepet játszott az autotune modern használatában. Érkezik most Cher és a Believe, utána pedig még néhány évforduló.

82 éve, hogy megszületett Joe Cocker, Grammy-díjas angol blues és rock énekes, a You Can Leave Your Hat On és a With a Little Help From My Friends című dalok megalkotója. Aztán 89 éve megszületett Végvári Tamás színész, az Al Pacino, Harrison Ford és David Attenborough magyar hangja. Megszületett Szakácsi Sándor, Jászai Mari díjas színész, szinkronművész, ő 71 éve született. Aztán 71 éve megszületett Anton Corbijn, holland fényképész, rendező, aki sokat dolgozott a Depeche Mode zenekarral. 66 éve megszületett Tony Goldwyn, amerikai színész, őt az Utolsó szamuráj, a Pelikán ügyirat, valamint a Ghost filmekből ismerhetjük. Rihanna Umbrella-ja pedig 2007. május 20-án megkezdte 10 hetes kislemezlista vezetését az Egyesült Királyságban. Ezzel pedig megdöntötte a Wet Wet Wet 1994-es rekordját, akik a Love Is All Around című dalukkal foglalták el a lista első helyét. A dalon egyébként közreműködött Jay-Z is, a duó pedig a dallal megnyerte az azévi Grammy-díjat is a legjobb rap ének közreműködésért. És mi ezt a dalt fogjuk meghallgatni a folytatásban. Érkezik Rihanna örökzöld dala, az Umbrella, félkor, pedig akkor friss információkkal is várjuk majd Önöket.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Középhullámon a 648-as kilóhertzen.
2: Ilyen volt régen.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
0: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en
1: és középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Meg volt ilyen is.
0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en.
2: Mostantól digitálisan is. A Muravidéki Magyar Rádió DAB-on is hallható.
3: Ezt is jó tudni.
4: Időjárás. Május 20-a van, szerda, 7:30 hajszál pontosan, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai nap friss információit hallhatják. Elsőként is Szlovéniára vonatkozóan lássuk, hogy milyen az időjárás jelentés. Ma részben derült, változóan felhős idő várható. A nap második felében rövid ideig tartó helyi záporok és szórványosan zivatarok várhatóak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Holnap többnyire napos időre számíthatunk. Napközben változóan magas, gomoly felhők alakulnak ki, és délután sem teljesen kizárt egy-egy kisebb zápor. A szél északi irányból fúj. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 7 és 13 fok között, a legmagasabb napi hőmérséklet 20 és 24 fok között, tenger melléken pedig akár 26 fokig is lehet. Pénteken és szombaton a partvidéken többnyire derült lesz az ég, gyenge órával. Másutt többnyire napos időnk lesz, időnként mérsékelt felhőzettel, helyenként pedig északkeleti széllel. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, ami Szlovéniát illeti. Lendva jelenleg 11 fokos, Muraszombat 13, Novomesto 10, Ljubljana 10, Koper 12, Maribor szintén 12, Celje 10, Kredalicán pedig 1 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Ami pedig Magyarországot illeti, ma napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, és főként a nyugati-délnyugati határ közelében helyenként zápor, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Holnap a gomoly és fátyol felhők mellett sokat süt a nap, az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő, főleg arrafelé várható zápor, zivatar, elsősorban a délutáni, kora esti órákban. Aztán pénteken döntően napos idő várható, a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. Szombaton pedig általában napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északias szelet többfelé élénk, erős lökések azonban már kevesebb helyen érik. És ami a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, Lenti most 13 fokos, Zalaegerszeg 14, Nagykanizsa 14, Szentgotthárde 13, Szombathely 14, Budapesten pedig 16 fokot mérnek jelenleg. Mi pedig akkor nézzük, hogy mi a helyzet az utakon.
5: Közlekedési hírek.
4: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról. A reggeli forgalommal viszont megkezdődtek a reggelhez jellemző fennakadások, illetve torlódások az utakon. Többek között a Steyr autópályán Lukovicától Ljubljana felé találkozhatnak forgalmi dugókkal. Aztán a tengerparti autópályán Logatec és Brezovica között Ljubljana felé, valamint a Mengés-Törzén Csernuce úton. Ezen kívül még egy tárgy akadályozza a Steyr autópálya forgalmát, a Pletovária alagút és Drámlje között Ljubljana felé, valamint a tengerparti autópályán Senožece és Gaberko között Koper felé. Ezen kívül munkálatok is vannak az utakon, úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően. Természetesen, meg főleg Ljubljana felé, ugyanis ott található a legtöbb torlódás jelen pillanatban. Egyébként, ami a rendőröket illeti, ma a Kornyaradgonai rendőrállomás körzetében ellenőrzik a gyorshajtókat, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy máshol nem kell óvatosnak lenni, így is találkozhatnak bárhol radarral. Úgyhogy tartsák be a szabályokat mindenütt, nem csak önmaguk, hanem a forgalomban résztvevő társaik érdekében is. Balesetmentes közlekedést és szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

Nem minden szarka-farka szólt a Kowalszki meg a Vegától. A folytatásban pedig természetesen jobbnál jobb zenék fognak szólni. Továbbra is érkezik hamarosan majd az R.E.M.-től a Shiny Happy People, ami tökéletesen hát a jelen időjáráshoz illik, ugyanis odakint gyönyörű szépen süt a nap, és ha tehetik, akkor ezt az időt élvezzék ki, mert ahogy azt az időjárás jelentésben már mi is elmondtuk, ma bőven lesz részünk esőben és viharos időjárásban, úgyhogy ezeket a napsugarakat mindenképpen érdemes kihasználni. Természetesen jó kihatással van a kedvünkre, és reméljük, hogy másoknak is, és természetesen önöknek is jó kihatással van ez a fényes napsugár a kedvükre, és ugye ki kell, hogy élvezni a jóit, ki kell élvezni a jó időt, addig, amíg nem érkezik meg a vihar, nem érkezik meg ismételten a borongós, szomorkás időjárás, bőven jó sok esővel. Úgyhogy érkezik az R.E.M.-től a Shiny Happy People, legalább annyira jó hangulatúvá tegye az napukat, mint a napsugarak odakint.

Jó zenék mellett hamarosan érkeznek a friss hírek is, méghozzá Fticcheri Nesttől, de még előtte szóljon Gwen Stefani Somebody Else's című dala.

Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuper kedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton, a Muraszombati Maximusban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Fticsár Inés hírszerkesztőt hallják. Ma ünneplik a méhek világnapját, amely idén az emberek és a méhek együttműködésének szerepére hívja fel a figyelmet az élelmezés és a környezet megőrzése terén. A világnap alkalmából számos rendezvényt tartanak Szlovéniában. Natasha Pirc Muszár köztársasági elnök Mariborban adja át az Arany Méh díjat, míg a ljubljanai Cankária Dom kulturális központban a méhészkedés elindításának 15. évfordulóját ünneplik. Gulyás Gergely szerint a Tisza párt alaptalan vádakat fogalmazott meg a kegyelmi ügy kapcsán a választási kampányban. A Fidesz frakció vezetője kedden közzétett videójában azt mondta, a nyilvánosságra hozott dokumentumok alapján az előző kormány nem tudott az ügyről, a kegyelmi döntést kizárólag a köztársasági elnök hozta meg, amelyet az igazságügyi miniszter ellenjegyzett. A politikus úgy véli, nincs szükség vizsgálóbizottság felállítására, hanem azt kellene belátni, hogy az ellenzéki párt állításai megalapozatlanok voltak. Angela Merkel szerint Európának nagyobb szerepet kellene vállalni az orosz-ukrán háború lezárását célzó diplomáciai tárgyalásokban. A volt német kancellár bírálta az Európai Uniót, amiért nem kezdeményez egyeztetéseket Moszkvával, ugyanakkor hangsúlyozta, továbbra is helyesnek tartja Ukrajna katonai támogatását. Merkel úgy fogalmazott, hogy a diplomáciának mindig fontos szerepe van a konfliktusok rendezésében. Bírósági eljárás indult José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol miniszterelnök ellen befolyással, üzérkedés, okirathamisítás és bűnszervezethez tartozás gyanújával. A nyomozás a Plus Ultra légitársaság koronavírus járvány idején kapott 53 millió eurós állami támogatásához kapcsolódik. A hatóságok kedden házkutatást tartottak Zapatero madridi irodájában is. A volt kormányfő tagadja a vádakat és közölte, minden tevékenységét a törvények betartásával végezte. Sport. 22 év után ismét az Arsenal nyerte az angol labdarúgó Premier League-et. A londoni csapat bajnoki címe kedden vált biztossá, miután legnagyobb riválisa a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott a Bournemouth vendégeként, így már nem tudja behozni hátrányát.
2: Időjárás.
1: Ma változóan felhős idő várható, délután helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 19 és 23 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A Steyr autópályán torlódások alakultak ki Lukovicától Ljubljana irányába, Slovenska Bistrica Jug előtt Maribor irányába és Slovenska Bistrica Szever előtt Ljubljana irányába. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Gornja Radgona környékén végeznek a rendőrök.

Hidak, ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. Tanácskozás a kétnyelvűségről. A Szapáriak útján Muraszombattól Fiumiig című projekt záró rendezvénye. Veterán járművek találkozója a petesházi Lindauring motoros pályán. Az Egészségünkre című rovatban a rákbetegek muraszombati önsegítő csoportja. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.

0: Más.
1: Kedves hallgatóink, Pál Dénestől hallhatták a Nem kell mást, ez volt ugyebár a hét zeneszáma. Mi pedig folytatjuk továbbra is jobbnál jobb dalokkal. Érkezik egy örökzöld, ikonikus dal Tototól, az Afrika, igazi jó hangulatú, és talán mondhatni közösségi dal is, ugyanis mindenki ismeri, és ha megszólal, akkor mindenki dalolászik is hozzá. Hát önök is tegyenek nyugodtan így, hogyha éppenséggel otthon vannak, és ezzel nem zavarnak senkit. Érkezik Toto Afrikája, de utána itt lesz például Mester és tanítványaitól a Nélküled is.

A reggel folyamán elejtve már említettük, hogy ma van a méhek világnapja. Na az ENSZ 2017. december 20-ai közgyűlése egyhangulag elfogadta akkor még Szlovénia kezdeményezését, hogy május 20-át nyilvánítsák a méhek világnapjává. Első ízben pedig 2018. május 20-án ünnepelték ezt a napot. Azért esett egyébként erre a napra a választás, mert Anton Jánosa 1734. május 20-án született. Egyébként ő festő és méhész volt. Úttörő munkát végzett a méhészet területén. Ő volt az első császári királyi méhész Bécsben. Két könyvet írt a méhek ismeretéről és a méhészetről is. Halála után Mária Terézia rendeletben kötelezte a méhészeti oktatókat, hogy Anton Jánosa könyveit használják. Ezek a könyvek pedig később elterjedtek szerte a világban. Úgyhogy május 20-a szóljon a méhekről, azokról a szorgos rovarokról, melyek munkája nélkül összeomlana a modern mezőgazdaság és az élővilág egy jelentős része is. Beporzó tevékenységük elengedhetetlenül fontos az élelmiszereink megtermeléséhez is, de az ökoszisztémában is kulcsfontosságú a szerepük. Ezért óvjuk őket és vigyázzunk rájuk. A méhek védelme megegyezik környezetünk védelmével is, hiszen ők indikátorai környezetünknek. Számuk folyamatosan csökken, sajnálatosan, hiszen környezetünk, életterük is egyre inkább csökken. Ráadásul minősége is romlik. Hazánkban mintegy 570 faj méhfaj él, és dolgozik nap mint nap, teszik élhetőbbé környezetünket. A méhészek ebből az egyiket, az úgynevezett nyugati mézelő méhet tartják kaptárjaikban. A vadméhek számának csökkenésével párhuzamosan egyre jobban felértékelődik a mézelő méhek jelentősége, így pedig egyben a méhészek munkája is. Hiszen ma a világon mindenhol, így hazánkban is, és a környező országokban a mézelő méh a méhészek segítsége nélkül egytől két évnél tovább nem élne a természetben. Sajnos a globalizáció eredményeként a méhkártevők, méhkórokozók elszaporodása, a nagyüzemi mezőgazdaság, vagyis nagy területen tenyésző monokultúrák, intenzív növényvédelem, stb. A klímaváltozás, például a hosszú, száraz időszakok okozta táplálékhiány, mind-mind a mézelő méhek állományának gyengülését, hanyatlását okozzák. Na, e nap alkalmából önök nyugodtan utána nézhetnek, hogyha esetleg a közelben egy méhész, illetve egy méhészeti család, akik ugye ezzel foglalkoznak, tartanak-e bármilyen előadást, ugyanis megszokás, hogy május 20-a, azaz a méhek világnapja alkalmából egy kicsit ők is tanítják a nagy közönséget a méhek fontosságáról, ugyebár. Ha pedig idejük engedi, akkor akár ellátogathatnak az állandó méhészeti kiállítást megtekinteni a Lendvai várba. Ugye itt egy oktatópark is van, és ott bővebben olvasgathatnak a méhlakások néprajzi vizsgálatáról a muramenti térségben, illetve a néprajzi adatokról, a méhcsalád gondozásáról és a méznyerésről, valamint a muravidék és muraközi méhészek szervezeteiről is, mind szlovén, mind magyar, mind pedig horvát nyelven. Úgyhogy ha tehetik, akkor mindenképpen érdemes ma ellátogatni a Lendvai várba, megtekinteni ezt az állandó kiállítást, és egy kicsit önöknek is tanulni bővebben a méhekről és az ő fontosságukról abban, hogy megőrizzük a környezetünket olyannak, amilyen, és hogy ugye továbbra is életben tudjunk maradni. Mi pedig folytatjuk jobbnál jobb dalokkal. Galambos Pétertől érkezik a Jég, de utána Ed Sheeran ikonikus dala, a Shape of You is szólni fog.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Viharos időszakát éli a szlovén politikai színtér ezekben a hetekben. Régen kavarta fel oly mértékben az indulatokat valami, mint az intervenciós törvény, amit az úgynevezett harmadik töm nyújtott be, és fogadott el a parlament előzetes egyeztetés nélkül a szociális partnerekkel. Ezt a témát járjuk körül május 20-án a 11 órai hírek után az aktuális című adásunkban, amelynek szerkesztője ezúttal Botka Ágnes lesz.

A négyes streettől szólt az Erdőben nem járt el című daluk, mi pedig természetesen ezt az órát jobbnál jobb dalokkal zárjuk, és 9-kor már itt is lesz önökkel Fticser Inesz, méghozzá 9 órai hírekkel fogja várni önöket. Addig is viszont szólni fog Zucchero és Ronan Keating közös dala, az Il Volo, azaz a The Flight, utána pedig Kontor Tamás és Varga Feri, valamint Szabó Eszter közös dala is szólni fog, a Ma valakinek hinnie kell című dal. Úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak a folytatásban is az MMR-rel, és természetesen 9-kor friss hírekért.

0: Hidak ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: tanácskozás a kétnyelvűségről, a Szapáriak útján Muraszombattól Fiumiig című projekt záró rendezvénye, veterán járművek találkozója a petesházi Lindauring motoros pályán, az Egészségünkre című rovatban a rákbetegek muraszombati önsegítő csoportja. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichari Nesz hírszerkesztőt hallják. Rok Cseferin, a szlovén alkotmánybíróság elnöke szerint idén kísérlet történt a választási eredmények befolyásolására Szlovéniában. Az államügyészség napján hangsúlyozta, meg kell védeni a demokratikus intézményeket, köztük a bíróságokat és az ügyészségeket, valamint aggodalmát fejezte ki az államügyészek függetlenségével kapcsolatban. A KDNP törvényjavaslatot nyújtott be arról, hogy 13 év alattiak megfelelő életkor ellenőrzés nélkül ne regisztrálhassanak közösségi oldalakra. A párt emellett erősíteni a 16 év alattiak online védelmét is. A javaslat szerint a digitális eszközökön figyelmeztetés jelenne meg arról, hogy használatuk 6 éves kor alatt nem ajánlott. A KDNP szerint a gyermekek digitális védelme sürgető feladat, és a terve vezet megfelel az uniós szabályoknak. Vlagyimir Putyin orosz elnök Xi Jinping kínai elnök meghívására hivatalos látogatást tesz Kínában. A pekingi találkozón Xi a kínai-orosz kapcsolatokat stabilnak és erősnek nevezte, míg Putyin szerint a két ország viszonya története legmagasabb szintjén áll. A felek hangsúlyozták a stratégiai együttműködés és a gazdasági kapcsolatok fontosságát. A látogatás során Kína és Oroszország 21 kétoldalú megállapodást ír alá, köztük a partnerség további erősítéséről szóló nyilatkozatot. Volodymyr Zelenszkij bejelentette, hogy jóváhagyja az Oroszország elleni júniusi támadások terveit. Az ukrán elnök szerint májusban javult Ukrajna hadi helyzete, különösen az orosz terület elleni dróntámadások bizonyultak hatékonynak. Zelenszkij emellett hangsúlyozta az új magyar kormánnyal való jó kapcsolatok fontosságát, valamint megerősítette Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit. Sport. Június 27-én rendezik meg a 9. Balaton átevezést Zamárdi és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, szuppal, sárkányhajóval vagy gumicsónakkal teljesíthetik a 8,5 kilométeres távot. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményére már több mint 2000-en jelentkeztek. Az idei névadó szponzora MOL lett.
2: Időjárás.
1: Ma változóan felhős idő várható, délután helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 19 és 23 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A Steyr autópályán torlódások alakultak ki Körtinától Ljubljana irányába, Slovenska Bystrica Jug előtt Maribor irányába és Slovenska Bystrica Sever előtt Ljubljana irányába. Gyakoribb sebességellenőrzést ma a Gornyaradgona környékén végeznek a rendőrök.

Az Acoustic Planet nyári zápora után a folytatásban sem lesz hiány jobbnál jobb dalokból, na meg zenei témákból. Ugyanis negyedkor érkezik önökhöz a friss, a legfrissebb zenei hírekkel, úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban is, és jó zenéken kívül hallgassák meg, hogy mi szól a mai friss adásában.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresné és Tünde vagyok, és ezúttal a női összetartozásról, a barátság erejéről és a mérgező kapcsolatokból való bátor kilépésről hozok egy dalt, hiszen megjelent Meghan Trainor Get It Girl című slágere, és ennek ez a legfőbb üzenete. Egyébként ez a dal egyfajta barátnős védőbeszédnek is beillik. Ennek is szánta egyébként az előadó művész, amely arra ösztönöz, hogy ne pazaroljuk az időnket olyan emberre, aki nem tisztel minket. A dalnak rengeteg üzenete van, és tulajdonképpen három fő pillérre épül. A feltétel nélküli baráti támogatás az egyik, a másik az önbecsülés és a saját értékünk felismerése. A dal harmadik pillére pedig a düh pozitív levezetése, vagyis a szomorúság és a depresszió helyett a dal arra buzdít, hogy a szakítás miatti dühöt és frusztrációt mozgássá, bulizássá és szabadsággá kell átalakítani. Úgyhogy érkezzen most az aktualitás Meghan Trainortől, ez nem más, mint a Get It Girl.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszló.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

Flipper öcsi, egy lány, egy nyár című dala után mi egy felhívással érkezünk, ugyanis a Szlovén Köztársaság kulturális közalapjának lendvai kirendeltsége ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy megkezdődik a lendvai fúvós zenekar újjászervezése. Várják mindazok jelentkezését, akik fafúvós, részfúvós vagy ütőhangszeren játszanak, és szeretnének aktívan részt venni a lendvai zenei hagyományok továbbéltetésében. A zenekari próbákat hetente egy alkalommal az esti órákban tartják, a fellépésekre pedig Lendván és a környező településeken kerül majd sor. Az első tájékoztató és alakuló találkozót május 22-én 19 órakor tartják majd, a pontos helyszínről pedig a jelentkezőket külön értesítik. Jelentkezni, illetve további információt kérni pedig az oi.lendava@jszkd.si e-mail címen, valamint a 02-57-88-536-os telefonszámon lehet. Tehát ismételten, hogyha jelentkezni, vagy több információt szeretnének kérni, akkor ezt megtehetik az oi.lendava@jszkd.si e-mail címen, valamint a 02-57-88-536-os telefonszámon, úgyhogy ha önök tudnak fafúvós, részfúvós vagy ütőhangszeren játszani, és szeretnének aktívan részt venni a zenei hagyományok továbbéltetésében, akkor ne legyenek restek, jelentkezzenek, és zenéljenek együtt társaságban. Mi pedig, hogyha már egyszer zene, folytatjuk továbbra is zenével, Rod Stewart, Can't Stop Me Now című dala érkezik.

0: Out Csilla dalával, hát hallhattuk az imént Out Csilla dalát teljesen pontosan, méghozzá Féltelek című dalt, és 9 óra 51 perc van a hajszál pontosan, ami pedig azt jelenti, hogy hamarosan megint csak Ticserines fogja neked várni méghozzá 10 órai hírekkel. De még előtte azért azokhoz szólunk, akik ma szeretnének ellátogatni esetleg egy-egy programra, illetve akár a holnapi nap folyamán. Ugyanis a mai napon az élethosszig tartó tanulás hete keretein belül a Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetsége 18 órakor irodalmi estet szervez műhelymunkával. Az irodalmi műhelymunkát egyébként Olga Pausics vezeti majd, és mindenkit nagyon sok szeretettel várnak a Kultúregyesületek Községi Szövetsége termeibe, ez a Lendva főutca 2-es szám alatt van. A holnapi napon pedig szintén az élethosszig tartó tanulás hete keretében, vagy az csütörtökön 16 órai kezdettel várják az érdeklődőket a Bakonnaki tónál megrendezett Art and Forest másfél órás túrára, ami valóban lassú, érzékekre hangolt, tudatos erdei séta lesz. Mindenféleképpen több egyszerű kikapcsolódásnál és természetnézésnél. Egy különleges élmény vár mindazokra, akik ellátogatnak oda erdőfürdőzéssel átszőtt feltöltődés a természet ölelésében. A találkozópont egyébként az információs pontnál lesz, ha pedig szeretnének bővebb információt szerezni, akkor az info@artforest.se e-mail címen ezt megtehetik. Az esemény pedig egyébként ingyenes. Mi pedig folytatjuk tovább zenével, Szabó előtt fog énekelni, és ahogy már említettük, 10-kor friss hírek Ticserinestől.
1: Álmodhatsz bármit, az idő most megáll. Vagy jobb lenne várni,

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 10 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichari Nesz hírszerkesztőt hallják. A szlovén parlament elnökének testülete várhatóan ma dönt a pénteki rendkívüli ülés összehívásáról, amelyen Janez Janšát negyedszer is miniszterelnöki választhatják. Janša jelölését 48 képviselő támogatta, köztük az SDS, az NSZI, az SLS, a Fokusz, a Demokraták és a Resznica párt képviselői. A leendő koalíció várhatóan még ezen a héten aláírja a koalíciós megállapodást. A nyilvánosságra került tervek szerint az új kormány adócsökkentéseket, vállalkozói kedvezményeket, valamint közlekedési és igazságügyi reformokat készít elő. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, amit az altábornagy elfogadott. A miniszter közölte, személyesen ismeri és régóta együtt dolgozik vele, ezért teljes a bizalma iránta. Ruszin-Szendi szerint a magyar honvédség előtt álló legfontosabb feladata a katonák bizalmának helyreállítása és a morál javítása. Hangsúlyozta, a jövőben a vezetés alapja a bizalom, a kiszámítás és az állomány támogatása lesz. Ideiglenesen megnyitották a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti új Gradiskai Száva hidat, miután a régi híd korlátjának egyik része leomlott. A lezárás miatt több órás torlódások alakultak ki a határátkelőknél, egyes teherautók akár 16 órát is várakoztak. Az új híd ugyan már hónapokkal ezelőtt elkészült, de boszniai belpolitikai viták miatt eddig nem helyezték üzembe. A hatóságok most ideiglenesen engedélyezték a személy és tehér forgalmat az átkelőn. Az Európai Parlament és az uniós tagállamok megállapodtak arról, hogy az Unió eltörli az amerikai ipari termékekre kivetett vámok egy részét, valamint csökkenti egyes amerikai mezőgazdasági termékek behozatali vámját. Az intézkedés az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás része. A megállapodás védelmi mechanizmust is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai import jelentősen károsítaná az európai gazdaságot. A tervezetet még az Európai Parlamentnek és az Európa Unió tanácsának is hivatalosan jóvá kell hagynia. Sport. A Zvezda Völgyi Falu az este szoros meccsen aratott sikert a Kamenci otthonában a Dolinszka kispályás labdarúgó liga 15. fordulójában. A végeredmény 5-6 lett, a Völgyi Faluiak győztes gólját pedig Hozján Gregor szerezte a lefújás előtti pillanatokban. A Zvezda következő meccse a Bobri Dolnya Bistrica ellen lesz hétfőn, amikor a hagyományos nősök és nőtlenek közti összecsapást is megrendezik Völgyi Faluban.
1: Időjárás.
2: Ma változóan felhős, napos idő várható, délután helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 19 és 23 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A Steyr autópályán torlódások alakultak ki Körtinától Ljubljana irányába. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Gornyaradgon a környékén végeznek a rendőrök.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Hidak ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. Tanácskozás a kétnyelvűségről. A Szapáriak útján Muraszombattól Fiumiig című projekt záró rendezvénye. Veterán járművek találkozója a Petesházi Lindauring motoros pályán. Az Egészségünkre című rovatban a rákbetegek muraszombati önsegítő csoportja. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

Bialex még 2013-ban volt a dalban, vagyis hát versenyzett a dalban, ami az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatója, és ahogy azt már nagyon jól tudjuk, meg is nyerte. Méghozzá Kedvesem című dalával, amivel aztán az azonos évben, ugye 2013-ban Magyarországot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon is. És ez a videó mind a mai napig megtekinthető a YouTube-on, hogyha önök még esetleg nem látták volna, vagy 2013-ban lemaradtak volna róla, akkor most bepótolhatják, ugyanis, ahogy tudjuk, a napokban volt a 2026-os Eurovíziós Dalfesztivál, ez alkalomból pedig a napokban több eurovíziós előadó dala is szólt, hogyha felfigyeltek rá. És a folytatásban érkezik akkor Bialex-től a Kedvesem, na de kicsivel negyed után érkezik a mai nyelvművelő műsor is, de hogy miről lesz benne szó, azt csak akkor deríthetik ki, hogyha majd velünk tartanak negyedkor, és a részleteket meghallgatják a mai nyelvművelő műsorunkban.

0: Köszöntöm műsorunk hallgatóit! Előző héten az élményszámba menő muravidéki nyelvjárás kutatásról hallhattak. Ezen a héten folytatjuk ezt a témát, de egy korábbi kutatás eredményéből merítve. Dr. Molnár Zoltán ezúttal a pattanás kifejezés lendva vidéki változatairól szól. Kövessék figyelemmel összeállítását!
1: Pattanás. Korábban már foglalkoztam testi jellemzővel, például az anyajeggyel a nyelvművelő műsorban, most is egy ilyen, mégpedig a nem kellemes pattanás lesz összeállításom témája. Megvizsgálom a lendva vidéken előforduló megnevezéseit, miközben eredetükre is megpróbálok kitérni. Az anyaggyűjtés során a következő kérdést kíván választ az adatközlőktől. Hogyan mondják az ember bőrén a kisebb piros búbot, amit kiszoktunk nyomni? Ennek alapján 36 megkérdezettől 44 válasz született. Ez az adatsor 5 szókészleti egység megjelenésére épül. A legtöbbször, 25-ször a nyelvjárási bivircsok fordul elő, többnyire buborcsik alakban, de egyszer a kettős hangzós buborcsék formában is. Utána a magyar értelmező kéziszótár szerint vulgárisnak, az új magyar tájszótár szerint nyelvjárásinak jelzett vimedli lexikai egység jön 12 megmutatkozással, hol zárt es kiejtésű vimedli, vimedle, hol pedig öző, vimödle hangoztatással. A köznyelvi pattanásra 5 válasz jut. Egyszer-egyszer bukkan föl a nyelvjárási hatak, és az ugyanilyennek mondható, de itt a szokásostól eltérő jelentésben használt szukla kifejezés. A társas nyelvészeti szempontot érvényesítve a korosztályok szerint azt láthatjuk, hogy az anyag eléggé egyöntetű. A bibircsóknak, a vimedlinek a változatai, a pattanással egyetemben egyaránt megmutatkoznak mind a három nemzedéknél, az időseknél, a középkorúaknál és a fiataloknál. A hatak egy középkorúnál, a szukla pedig egy idősnél jelentkezett. A nemek szerinti helyzetet tekintve is azt mondhatjuk el, hogy a bivircsóknak és a vimedlinek a variánsai a pattanással együtt megtalálhatók mind a nőknél, mind a férfiaknál. A hatakot ellenben csak egy nő, a szuklát pedig csak egy férfi adta meg válaszul. Most következzen a szóban forgó kifejezések eredetileg áttekintése értelmező, történeti és etimológiai szótárak segítségével. A bivircsók, vagy ahogy itt leginkább szerepel, a buborcsik többszörös képzéssel jött létre az idők folyamán. Abszolút töve kapcsolatba hozható a búb szóval, amelynek eredetijéhez különféle képzők hozzáadásával a bivír vagy bubor, a bivircs vagy buborcs, a bivircsó, a bivircsók vagy buborcsik bővülési folyamattal alakult ki a mai forma. A vimedli ausztriai német jövevényszó. A pattanás a pattan hangutánzó eredeti szóból ás népszóképzővel alkotott főnév. A hatak ismeretlen származású. A szukla szó etimológiájának a nyomára pedig egyelőre nem találtam rá a szakirodalomban. De nem zárható ki, hogy bizonyos érintkezésben lehet ez a kifejezés Szabó Mária később megemlítendő tájszójegyzékének fenyegető stílusárnyalatú mondatot idéző megállapításával. A lendva vidéki vonatkozású szakmai forrásokat tekintve a magyar nyelvjárások atlasza kótról a buborcsik aratot tartalmazza. Ez fordul elő a Dunántúl déli felén is, az északin pedig a pörsedik. Másutt inkább a pattanás található meg, a romániai magyar kutatópontokon fölelhető még a szökedék is. Szabó Mária lentva vidéki tászójegyzéke a buborcsikot közli. Szószik van benne a szukláról is, de nem pattanás, hanem lélek jelentésben. Ehhez kapcsolódóan a következő fenyegető jellegű példamondatot is idézi. Kitépem a szukládot. Ha ezt a pattanásra vonatkoztatjuk, akkor ezt tulajdonképpen az elején idézett kérdőmondatnak azzal a második részével hozhatjuk összefüggésbe, amely így hangzott, ki szoktuk nyomni. Összefoglalásul azt mondhatjuk el, hogy viszonylag változatos a pattanás fogalmának lenvavidéki megnevezése, de a bibircsók itteni formája, a bugorcsik eléggé fölényben van.
0: A nyelvművelő műsorban dr. Molnár Zoltán nyelvészt hallották. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!

A Westlife-tól szólt az Uptown Girl, hamarosan pedig már Karameltől fog szólni a Nem leszek. De még előtte, ugye elmondjuk, hogy ne legyen nagy titok, hogy ma délután is várja majd önöket a terepjáró, méghozzá három témával. Ezek pedig a következők. A Caritas égisze alatt immár 10 éve működtetik a Muravidéki anyák otthonát. A bajba jutott anyukák és gyermekeik megsegítésére a Muraszombatban és Sveti Juri Obszczaunicban kialakított otthonban találnak hajlékot, segítséget és azt az útbaigazítást, amely a jobb jövő felé vezet. A jubileum alkalmából Cigán Szilvia, az anyák otthonát vezető Vlasta Glavacsal készített beszélgetést. Aztán második témában arról, hogy május 20-án a világ legszorgalmasabb apró munkásaira, a méhekre figyelünk. Május 20-a a méhek világnapja, amely arra emlékeztet minket, hogy a mindennapi betevő falatunk és a természet egyensúlya jelentős részben a beporzók munkájától függ. De hogyan lehet átadni ezt a tudást és a természet szeretetét a legfiatalabb generációnak? A Dobronaki kétnyelvű általános iskolában nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is tanulnak a méhekről. Lajter Bürmen Lidia, a szakkör vezetője, az iskola tanárnőjét kérdezte Szabó Szuzi. Nem először tesz tanúbizonyságot, ezen kívül még komoly állóképességéről Luka Ferletic, a gyertyánosi öte tagja, aki Zágráb legmagasabb tornya után a kristálypalotát is újra meghódította. Habár az eredménye ezúttal a középmezőnyhöz volt elég, valójában nem az van annyira az előtérben, hanem a jótékonykodás és az egészséges életmód népszerűsítése. Erről Szabó már készített riportot, ha pedig érdeklik önöket a részletek, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak délután a délutáni csapattal, természetesen 3-kor, hallgassák meg a terepjárót is, benne pedig ezt a 3 témát. Mi pedig akkor folytatjuk a beígért karamell dallal, érkezik a Nem leszek.

Katona Clary dala után érkezik Johnny Logan, na meg a gyerek gondolatok ismétlése. Tartsanak velünk! Don't close.

0: jó tűzoltónak lenni, Poppi?
1: Azért, mert a tűzoltók, míg a nagy baj van, akkor eloltsák a tüzet.
0: Milyen emberek akkor a tűzoltók?
1: Okosak és gyorsak, és mikor bajba kerülnek, akkor segítenek, meg akkor, mikor bajba kerülnek, akkor kiviszik az embereket, és akkor elolsák a tüzet, és mikor elolsák a tüzet, és akkor bemennek az emberek, és akkor új festéket tesznek rájuk.
0: Mire?
1: Hát a falra.

szívem Húrjain szólt Böröc Rolandtól 10 óra 49 percben hajszál pontosan, ez pedig csak egy dolgot jelenthet, hamarosan megint Fticsarinez várja majd önöket, méghozzá 11 órai hírekkel. 11 óra után pedig már várja majd önöket a mai aktuális, úgyhogy ha tehetik, akkor a folytatásban is hallgassanak Muravidéki Magyar Rádiót. De még mielőtt átadnánk a szót először is a zenének, aztán a 11 órai híreknek, és Fticser Inesnek, ez az előtte emlékeztetjük azokat, akik ma szerettek volna ellátogatni esetleg egy-egy programra, hogy az élethosszígtartó tanulás hete keretein belül ma a Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetsége 18 órakor irodalmi estet szervez műhelymunkával. Az irodalmi műhelymunkát Olga Pausics vezeti, és mindenkit nagyon sok szeretettel várnak a Kultúregyesületek Községi Szövetsége termeibe. Ez itt Lendván van, a főutca 2-es szám alatt. A holnapi napon pedig szintén az élethosszígtartó tanulás hete keretein belül, azaz csütörtökön 16 órai kezdettel várják az érdeklődőket a Bakonaki tóhoz, ugyanis ott rendezik meg az Art and Forest másfél órás túrát, ami valóban lassú, érzékekre hangolt, tudatos erdei séta lesz. Mindenféleképpen több egyszerű kikapcsolódásnál és természetnézésnél. Egy különleges élmény vár mindazokra, akik ellátogat erdőfürdőzéssel átszőtt feltöltődés a természet ölelésében. A találkozópont egyébként az információs pontnál lesz, ismételten 16 órakor a Bakonaki tónál, bővebb információt pedig az info@artforest.si e-mail címen tudnak szerezni, az esemény pedig egyébként ingyenes, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ellátogatni oda is. Mi pedig folytatjuk tovább László Attila Játék című dalával, na meg 11-kor friss hírekkel.

0: Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuperkedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton a muraszombati Maximusban.
1: Te, Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
2: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszú falus és spárga nap.
1: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól hosszú faluban.
2: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
1: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
2: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
1: Spárga nap hosszú faluban. Május 23-án szombaton 11 órától a falu otthonnál.
2: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
1: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk hosszú faluban a spárga napon.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ticsár Inés hírszerkesztőt hallják. Az életen át tartó tanulás hetének országos projektje keretében ma a Szlovénia 17 helyszínén rendezik meg a tanulás fesztiválját, a tanuló közösségek napját. Az ingyenes programokon a résztvevők különböző tanulási lehetőségekkel, workshopokkal és közösségi eseményekkel ismerkedhetnek meg, közölte a Szlovén Andragógiai Központ. A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet az egész életen át tartó tanulás fontosságára, és minden korosztály számára elérhetővé tegyék az új ismeretek megszerzését. Szerda éjfélkor lejár a személyi jövedelemadó bevallás határideje. A NAV által készített bevallási tervezet automatikusan érvényessé válik, kivéve az egyéni vállalkozók, őstermelők és áfás magánszemélyek esetében, akiknek külön be kell nyújtaniuk azt. A NAV arra figyelmeztet, hogy érdemes ellenőrizni és szükség esetén kiegészíteni a tervezetet, valamint szerdáig lehet rendelkezni az adó 1+1%-áról is, írja az MTI. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy online formában megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések. A tárgyalások középpontjában a kétoldalú kapcsolatok újraépítése és a kárpátaljai magyar közösségek jogainak rendezése áll. A magyar külügy hangsúlyozta, Magyarország támogatja Ukrajna szuverenitását, ugyanakkor fontosnak tartja a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét. Az ukrán fél szerint a megbeszélések célja a kapcsolatok javítása és az együttműködés erősítése. Donald Trump amerikai elnök új részleteket árult el a Fehérház mellett épülő bálteremről, írta a Reuters. Az amerikai elnök szerint az épület tetején drónbázis, alatta pedig egy 6 szintes föld alatti komplexum kap helyet katonai kórházzal együtt. A munkálatok tavaly októberben kezdődtek a Fehérház mellett, akkor még 250 millió dolláros költségvetéssel terveztek. Trump szerint a létesítmény kiemelt biztonsági elemek épül, és akár 1000 fős rendezvények megtartására is alkalmas lesz. Sport. Labdarúgók világszerte nyílt levélben kérték a FIFA-t, hogy a 2026-os világbajnokság előtt vezessen be szigorúbb hőségvédelmi szabályokat. A játékosok szerint a szélsőséges meleg nem csak a teljesítményt rontja, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelent. Kevesebb, mint egy hónap múlva a világ minden tájáról érkező játékosok lépnek pályára a világbajnokságon Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban.
2: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, részben napos idő várható. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 19 és 23 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Gornya-Radgona környékén végeznek a rendőrök.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: aktuális, fókuszba hozzuk.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Szlovénia 180 fokos szögben fordul el az eddigi irányvonaltól. Azzal a sürgősségi törvénnyel Zi Urs, Zákono Interventnih Ukrepi Zárazvoj Szlovénie, amit május 11-én 47-35 arányban elfogadtak a parlament rendkívüli ülésén. A Szlovénia fejlődés és sürgető intézkedésről szóló törvényt a harmadik blokk beavatkozási törvényeként emlegetik, amit áprilisban dolgoztak ki és nyújtottak be a jogalkotási eljárásba. A harmadik tömböt az NSZI, az SLS, a Fókusz és a demokraták alkotják, csatlakozik hozzájuk a Resnica is. Ezt a törvényt mintegy a nemzetközi téren várható gazdasági válság enyhítésére vonatkozóan nyújtották be, célja pedig a gazdaság tehermentesítése, az adminisztratív akadályok csökkentése és a közszolgáltatások hozzáférhetőségének javítása volt. Csak hogy óriási ellenállásba ütköztek. A szakszervezet azonnal mozgósította magát, hogy hol tartanak, erről is szó lesz a mai műsorunkban. Az említettekről Deán Szücsel, a Szvoboda Mozgalom párt képviselőjével beszélgetünk, meghívtuk továbbá Horváth Ferenc magyar nemzetiségi parlamenti képviselőt is, aki azonban lemondta a műsorban való részvételt. Adásunkban megszólal továbbá egy magánvállalkozó mérnök, a Szabad Szlovén szakszervezet képviselője, és a Lendvai Egyetemisták klubjának elnöke is, akik majd értelmezik a törvény egyes szegmensét. Tehát akkor üdvözlöm Deán Szücsöt, aki elvállalta a műsorban való szereplést. Nagyon megköszönném neki, mert valóban egy összetett dologról van szó, és azt a végén akartam elmondani, de már elmondom itt az elején, most megpróbáljuk megmagyarázni azt, amit mi sem értünk, enyhe iróniával. Ezt azért mondom így, mert nagyon sok szakember szólalt meg a közszolgálati és más média felületén, és kezdve az újságíróktól különböző gazdasági és egyéb szakembereken egészen az alkotmánybírákig, akik nagyon-nagyon sok bizonytalanságot látnak ebben, és meg annyi kétely merült fel vele kapcsolatban, már mint a törvénnyel kapcsolatban. Az első kérdésem talán az lenne, hogy erről a folyamatról, magáról a folyamatról, ahogyan ez a törvény bekerült a köztudatba, és ahogyan elfogadták, erről mi a véleménye?
2: Hát először szép jó napot kívánok minden tisztelt hallgatónak, én is meg szeretném köszönni a meghívót. Persze fontosnak tartom, hogy olyan fontos témákról, amilyen a intervenciós törvény is, különböző vélemények elhangzónak, tehát a NAV végén azt legalább el kellene mondani, hogy kb. 1 milliárd eurós összegről beszélünk. Tehát ha úgy mondva minden napja az egyszerű ember talán könnyebben megérti, mit jelent a 20-50 euró, tehát a 1 milliárd az egy, lehet mondani, majdnem absztrakt szám, amelyet gyakran, tehát az emberek nem tudjuk elképzelni, mennyi pénzről szól, sőt azért is tartom fontosnak, hogy beszéljünk erről. Tehát ilyen kettő fontos dolgot ki szeretnék emelni. Az első dolog az, hogy persze minden kormány, amely létrejön, van joga benyújtani törvényeket. Ez demokráciában élünk, úgy volt előbb is, remélem úgy lesz ez a korszak után is, de a másik oldalon mindenképpen azt is meg kell mondani, hogy mégis ezeknek a törvényeknek legalább valami összhangban úgy a társadalommal, úgy a szakszervezetekkel kellene lenni. Tehát persze előfordulnak olyan dolgok, történetek, amikor nem megy ez mindig úgy 100%-osan, de magam mindig fontosnak tartottam azt, hogy amennyire lehetett legalább meghallgatni a másik oldalt, mivel minden politikusnak, minden képviselőnek, miniszternek, prémjének is, tehát mindig megvan az a lehetősége, hogy döntsön. De az nélkül, hogy valaki meghallgassa

0: második oldalt. Szerintem mindjárt akkor, amikor ez megtörténik, már egy rossz irányba mennek a dolgok. Amit magam mondhatom, hogy egy kicsit furcsálok, mint kezdő alapdolgot, az az, hogy ez a törvény be volt nyújtva mindegy, majdnem, tehát persze képviselői törvény, három képviselő volt aláírva, ha jól tudom, tehát Ciglár Král a NSZ részéről, képviselő a Resnica és a demokraták részéről, de igazából, mivel egy olyan nagy törvényről van szó, inkább illene, hogy ez egy kormány nyújtja be, tehát mindenképpen komolyabban esne ki a dolog, és itt jutok oda, amit el szeretnék mondani. Tehát ebben a pillanatban ma, különösen még persze akkor, amikor ez a törvény be volt nyújtva, még nem volt tehát új kormányok.
1: És még most szint?
0: Még a munkálatokat dr. Robert Golob kormánya végezi. Tehát én úgy tartanám, oké, én most már eléggé benn vagyok ezekben a vizekben, hogy értem ezeket a játszmákat és az erőmutatást, de szerintem biztos, hogy több legitimitása lenne a törvénynek, ha ez úgy lenne benyújtva, hogy ezt egy kormány benyújtja, lehet erre alapozni, tehát megbízást is, bármit, de szerintem ennek úgy lenne a jó sorsa. Ez az első dolog. Másik dolog az, hogy egy 1 milliárdos törvénynél mentek bele abba, hogy annyira gyorsan vezetni mindent. Magam nem hiszem, és mivel persze van hozzáférésem a számokhoz, az adatokhoz, én nem mondanám, hogy Szlovénia pénzügyileg rossz állapotban van. Tehát persze, ez mindig olyan kérdés, tudjátok, a pohár vízzel lehet felére telli, vagy felére üres, és a politikában ez nagyon-nagyon látványos, ez a kérdés. De biztos vagyok benne, hogy mégis objektívan nézve Szlovénia mégis pénzügyileg jól áll. Tehát minden szám alapján azt lehet mondani, hogy bárki fogja átvenni a kormányt, hogy egy objektívan mondva relatív jó állapotban veszi át ez a pénzügyi kérdést.
1: Igen, ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy Bosjáncsics azt is mondta, hogy 7,34 milliárd tiszta nyereséggel zárta az évet, és ez nominálisan 13%-kal többet jelent, mint 2024-ben volt. Tehát ez is egy adat. De hogy előrébb vigyük a műsort, és hogy tudjuk, a hallgatók is tudják, hogy miről beszélünk, tulajdonképpen ennek a részleteit, ennek az intervenciósnak, törvénynek a részleteit majd még kifejtjük, de akkor hallgassuk meg először is a szakszervezeti megbízottat, a Szabad Szlovén Szakszervezetek Szövetsége részéről, Zdenka Bobovecet, aki szerette volna azonnal megvilágítani a lényeget is, és ezért nem én mondom el, hanem hagyom, hogy ő elmondja. Noha én olvasom fel a fordítását ennek a beszélgetésnek, következzen akkor.
2: 11. maja je v državni zbor bil sprejeti tako imenovani zakon.
1: Május 11-én fogadták el a Szlovénia fejlesztésére vonatkozó intézkedések törvényét. A Szabad Szakszervezetek Szövetsége és más szakszervezetek meggyőződése, hogy az intervenciós törvény számos negatívumot hozna az emberek és az állam számára, és kockázatot jelentene a nyugdíj és az egészségügyi pénztár stabilitását illetően. Ezért döntöttünk az aláírásgyűjtés mellett az utólagos törvényhozási referendumról. Az első kérdés, amit feltesznek, hogy miért is vagyunk e törvény ellen. Elsősorban azért, mert ez nem a fejlődés szolgálja, hanem olyan intézkedéseket vezetne be, amelyek a munkaadókat segítenék a további gazdagodásban. Kivétel talán az alapvető élelmiszerekre vonatkozó adó, valamint az energiaárak költségének a csökkentése lenne. De erről is az a véleményünk, hogy ellenőrzés alatt kellene tartani, annak érdekében, esetben, hogy még véletlenül se vezessenek ezek az élelmiszerek áremeléséhez. Továbbá az úgynevezett ársapka bevezetése ellen is vagyunk. Ugyanis ennek hasznát csak a foglalkoztatottaknak csupán 1%-a élvezni. A foglalkoztatottak 98%-a nem kapna magasabb fizetést ennek következtében. Ez különösképpen érintené a Muravidéket, ahol tudjuk, hogy ha a szlovéniai átlaggal, vagy Szlovénia központi régiójával hasonlítjuk össze, akkor láthatjuk, hogy ezek a számok jelentősen alacsonyabbak. Így a legalacsonyabb bérűek lennének szolidárisak a leggazdagabbakkal szemben, és emiatt a közegészségügyben is csökkennének a szolgáltatások mennyiségben és minőségben. Azok, akiknek 7500 euró feletti a fizetésük, nem fizetnének magasabb hozzájárulást. Miközben ugyanolyan jogaik lennének, mint azoknak, akik ezt a hozzájárulást arányosan fizetik. Tehát a minimális bér után a dolgozó a teljes bevétele után fizetné a hozzájárulást, miközben az, aki 10 000 eurónál is többet keres, egy bizonyos összeg fölött már teljesen mentesítve lenne a hozzájárulás fizetése alól. Ez nem csak nem igazságos, hanem egy kiváltságot jelentene a számukra. Hallottuk akkor Zdenka Bobovecet, és mielőtt még tovább mennénk, akkor foglaljuk még egyszer össze, a törvény 10 különböző másik törvényben nyúl, és azt változtatja meg, és hathatósan változtat az adóztatási rendszeren. Tehát az egyik ez a menedzseri plafon, vagyis a szociális fejlesztési járulékplafon, amiről hallottunk, utána beavatkozás lenne itt az egészségügybe, különösen a közegészségügyi rendszer kerülne veszélybe szemben a magánszektorral. A törvény lehetővé tenné, hogy az egészségügyi dolgozók az állami intézményükön kívül is dolgozzanak, ami növeli annak kockázatát, hogy csak az egyszerűbb és pénzügyileg jövedelmezőbb szolgáltatásokat végeznék el. Az egészségügy privatizációs törekvései új lendületet kapnának, amit eddig sikerült valahogy visszafogni. És szóljunk még arról, hogy itt lesz majd beszélünk a kényszernyugdíjasztatásról, továbbá az alacsonyabb áfa az alapvető élelmiszerekre, 5. pont alatt alacsonyabb adó a bérbeadásból származó jövedelemre, így több jutna a lakástulajdonosoknak, akkor a mikro és általány dolgozó egyéni vállalkozók számára is ez egy veszélyes út a szociális bizonytalanság felé, úgyhogy a 7. pont alatt a nyugdíj és egészségbiztosítási alapoknak az elszegényítését hozná ez a törvény, és a 8. pont alatt kihatna a közszférára és a szociális államra. Tehát ezt jelezte elő Zdenka Bobovec is ebben a kis összeállításban. Mi még itt kibővítettük ezekkel a tételekkel, de hát akkor vegyük sorba ezeket, és mondjuk el, hogy tulajdonképpen melyik mit is rejteget, és miért hozhatna jót az emberek számára, illetve mi lenne az, amiben akadályozná azt az irányvonalat, amit a Golob kormány már felállított?
0: Hát mindenki, aki már most meghallgatta ezt a néhány utolsó percet, már azt lehet mondani, hogy csak, hogy valaki felolvassa a törvényt, az már nagyon sok, mint még csak az, hogy valaki megérti. Tehát ez a 10 pont nagyon-nagyon széleskörű dolgokat vesz magába. Ez egy úgynevezett omnibus törvény, ami több törvény területére megy, ott fognak változások lenni, de magam tehát néhány dolgot talán kiemelnék, ahol magam is látom, hogy úgymondva nagyon talán rossz irányba megy. Ahogy mondom, mindenkinek megvan a lehetősége, hogy benyújt törvényeket, de még mindig. Tehát ez a menedzseri plafon, ez a 7500 euró, ezt magam úgy látom, tehát valaki, aki Muravidékről jön, nagyon fontos kérdés, hogy egyáltalán Muravidékről kinek lenne tehát ez a módosítás érdekében. Tehát, ha mondhatom, hogy valószínűleg lehet, hogy vannak emberek, akik keresnek, akinek olyan jó jövedelmük van. Hála Isten! Tehát nekem evel nincs gondom. De hogy ezek az emberek most ennél a számnál 7500 euró kevesebb hozzájárulást fizessenek, mint valaki, aki nem tudom, 1500-1600 eurót kap, persze bruttó számokról beszélünk, ami fontos hozzáadni. Úgyhogy én nem látom ennek igazából a módosításának az igazi hozzájárulását a mindennapi személynek, hogy jobban élne. Szerintem ez a módosítás igazából csak azt az egy a társadalomnak csak az 1%-át, az adataim szerint ez egy kb. 14 ezer fő, aki Szlovénia szerte jobb fizetése van, mint 7500 euró bruttó. Tehát ez igaz, egy törvénymódosítás csak a 1% számára. Maga mondhatom, tehát ha ezt még hozzáadhatom, hogy ha már, akkor sokkal jobb lenne mindenki számára, volt szó o úgynevezett, szlovénul mondom, magyarul nem is tudom kifejezni, dvigus plosne olajsáve, amelynek persze lenne hatása az egész körre, mindenkire, aki dolgozik. Persze,
1: stimulatív lenne,
0: igen,
1: motiváló.
0: Persze, lehet beszélni arról, hogy kinek mennyit, és hogy tovább, de most igazából nincs miről beszélni, csak arról van szó, tehát érdekükbe van azoknak, akik több mint 7500-at keresnek, aki kevesebbet, az ezzel a törvénymódosítással semmit nem kap, sőt, a közpénzben meg fog tehát
1: létrejönni,
0: be fog mutatkozni, hogy mégis ez a pénz valahol még hiányzik. Úgyhogy ennek a húzásnak igazából a célját nehézen látom, úgy szakmai, mint politikai szempontból. A másik persze ez a kényszerített nyugdíjba menés.
1: Igen.
0: Persze itt arról is van szó, hogy be van vezetve
1: ahhoz,
0: hogy még van a lehetőség, hogy valaki megkapja a 100%-os nyugdíjat. Jelenleg úgy van, hogy ha jól tudom, az első három évben 40%, azután 20%, most megjárna a 100%. Másik oldalról és a 100%-os tehát fizetés és a nyugdíj. Mind a kettő 100%-os arányban. Ami igazából úgy első szempontból egy érdekes és pozitív, szimpatikus módosításnak tűnik. Persze itt illik elolvasni.
1: Anyagilag is kedvező, persze, természetesen.
0: Elolvasni a próban írt módosítást, tehát azt, hogy valaki, akinek meg lesz a tehát lehetősége, hogy nyugdíjba megy, tehát a főnökje igazából felmondást adhat neki 90 napos határidővel. Tehát, ha én jól értem, itt arról van szó. Persze itten létrejön az a kérdés, most oké, ha ebben a pillanatban, ha jól tudom, Szlovénia azok az államok között van, ahol a munkanélküliség a legalacsonyabb Európa szerte. Tehát, hogy ennek a húzásnak most persze nekünk kellenek munkások, és most, ha valakinek van kedve, független attól, hogyha az a személy tetszik a főnöknek vagy nem, annak a személynek meg kellene lenni adva a lehetősége, hogy dolgozik. Sőt, itt már az információim szerint az Alkotmánybíróság kettőszer dönt arról is, hogy a kényszer nyugdíjasítás.
1: Tehát a
0: tehát nem törvényes. Tehát itt kérdés lesz az is, hogy ezzel a módosítással erről mit fog mondani a alkotmányi bíróság, de ahogy mondom, tehát ennek a ügynek is van kettő oldala. Tehát egyik oldalról persze itten lehet mondani néhány szót arról is, hogy minden politikának van érdeke, hogy bizonyos személyeket talán a legfontosabb pozíciókról eltávolít, és itt ezzel a húzással legalább egy kicsit kinyitódnak az ajtók erre is. Tehát, mint politikus ezt elmondhatom, de számomra, tehát én nem szubjektív szempontból nézem a dolgokat. Számomra, mint parlamenti képviselőnek a legfontosabb kérdés az, hogy ez az állam mely irányba megy, és kin épít. Kik azok a személyek, akin építi a jövőjét. Tehát ha egyik oldalról oké, te most jár valami jutalom a nyugdíjasoknak, nekem a személyes véleményem az, hogy nagyon tehát egyetérthetek azzal, hogy mindenki, aki ledolgozta 40 évet, még jár neki a 100%-os nyugdíj. Ez az ilyen személyes véleményem. De második oldalról itten azon is kellene gondolkodni, hogy mit csinálunk mi a fiatalsággal. Tehát ha nincs fiatalság, hogyha nincsenek módosítások, amelyek a fiatalok részére pozitívak.
1: Lehetőséget később, adnak számukra, hogy elkezdjenek dolgozni.
0: Munkaaktív személy, aki elbírnája ezt a nyugdíjrendszert, amelyet mi létrehoztunk. Úgyhogy itt ez kicsit ilyen hiányolom, hogy erről igazából nincs szó, hogy hogyan fogjuk ezt a úgy mondott, én gyakran használom ezt a szót szlovén nyelven, neki drusbeni konszenz, tehát egy társadalmi
1: konszenzus, igen.
0: Konszenzus, hogy milyen államban szeretnénk élni. Persze nekem világos, hogy én is hozzájárulok a fizetésemnél a nyugdíjhoz, habár nem használom. De valaki más hozzájárul valamihez, amit én használok, és ezen épül a szolidaritás, amely a mi társadalmunk alapja.
1: És erre nagyon is büszke ez az ország, mert hogy ennek tényleg van egy tradíciója is olyan értelemben, és most meghallgatjuk a másik bejátszást, a Zdenka Bobovec szakszervezeti képviselő pontosan ezekre a témákra világít rá, amelyikről most mi is beszélgettünk.
2: Potem mogoče naslednja zadeva in sicer, da smo proti prisilnemu upokojevanju.
1: A következő kifogásunk a kötelező nyugdíjaztatásra vonatkozik. Ez a törvény az idősebb alkalmazottakkal szemben diszkriminatív, ugyanis csak akkor dolgozhatnak tovább, amennyiben a munkaadó ezzel egyetért. Sőt, az általa szabott feltételek mellett. Attól is tartunk, hogy amennyiben folytathatná az alkalmazott a munkát, akkor is csak egy megváltoztatott szerződéssel, a korábbihoz képest, már más beosztásban, a saját számításuk szerint, ami mellett még megkapnák a nyugdíjat az alkalmazottak. Alkotmányellenes ez a törvény is, amit az Alkotmánybíróság már kétszer érvénytelenített. Csak említsem meg a Zújf nevezetű törvényt, ami akkor nagyon időszerű volt. Ez a törvény automatikusan megszakítja a munkaviszonyt, amint a dolgozó eleget tesz a nyugdíjaztatási feltételeknek. Még akkor is, ha tovább szeretne dolgozni. Illetve ez kizárólag a munkaadó jóváhagyásától függ majd. Ami az egészségügyet illeti, ott egyértelműen annak magánosítása ellen vagyunk. Ugyanis ezzel a közszféra és a magánszféra ismét összemosódna, és egyenes út vezetne az egészségügy privatizációjához, ahová csak a tehetősebbek jutnának be. Meghosszabbítaná a várakozási időt, a magánrendelőkben csak a jövedelmező intervenciókat végeznék el, miközben a közegészségügyre maradnának az összetett beavatkozások, amelyeknek a következtében mind kevesebb pénz jutna majd a számukra. Ez a három legfontosabb terület, ami miatt ellenezzük ezt a törvényt, és ezért gyűjtöttük az aláírásokat. Hallottuk tehát, mit mond a szakszervezeti megbízott. Egyébként még idéznék még egy valakit, az Országos Egészségügyi Tanács elnöke, dr. Breczay. Azt mondta, a törvény brutális szétforgácsolja a közegészségügyet. Szerencsére nem tudják olyan tempóban leépíteni, mint amilyenben szeretnék a belső szabályok miatt, mert hogy ez alatt az elmúlt időszakban azért az egészségügyi miniszternek sikerült jó néhány olyan szabályt, belső szabályt elfogadni, amelyik megerősítette ezt a rendszert. Egyébként dr. Breczay szerint véget vet a fejlődésnek, és a magánpraxist helyezi előtérbe. akkor mire számíthatnak azok az emberek, akik a betegellátásban reménykednek, a jó betegellátásban reménykednek, noha, ha a híradót láttuk az elmúlt napokban, akkor láttuk, hogy milyen adminisztrációs nehézségek alakul, jelentkeznek, és hogy az emberek sorba, hosszú sorban állnak, hogy bejegyezzék őket egy adott orvosnál. Úgyhogy akkor kinek is higgyenek az emberek?
0: Hát az minden napunk egyik gondja, hogy már nehéz eldönteni, vagy legalább tudni, hogy kinek lehet hinni a mai társadalomban, de ez talán egy más kérdés. Magam az egészségügyi témáról azt szeretném mondani, hogy abszolút nem szeretnék olyan rendszert, ahol egészségügyi rendszert, ahol az egészségügyi rendszer jól működik, csak az egészséges ember számára. Tehát ez a úgymondott amerikanizáció, tehát meddig nem használod, addig nagyon rendben van, de mikor használod, akkor nagy gondokban van, és csak igazából csak azok jutnak orvoshoz, akinek van pénze, vagy pedig egy csomó pénzt befizet ebbe a rendszerbe. Ezt nem szeretném személyesen. Persze itten a mi kormányunk dolgozott azon, hogy bizonyos praxákon, amelyeket úgy láttuk, hogy arra utalnak, hogy mégis itten az előtérben nem a paciens ellátása van, hanem valakinek gazdagítása, hogy ezeken a praxákon talán végét próbáljunk ütni. Uh-huh. Lehet, hogy ez egy olyan rendszer, az egészségügy, magam messzil attól, hogy szakembernek tartanám magamat, de mint képviselő persze, bizonyos dolgokat tudnom illik. És itt úgy látom, hogy nagyon összefüggésben van az első témával, amiről beszélgettünk. Tehát az úgynevezett menedzseri plafonról. Uh-huh. Tehát erről gyakran nem beszélünk, úgy van bemutatva, mint menedzseri plafon, de abban a 1%-ban, abban a 14 ezer főben szerintem a nagyobb része orvosok. Tehát megint nem szeretnénk arról hallgatni, hogy most valaki ellen vagyunk, de minden olyan téma, tehát meg kell világítani, és mégis, hogy igazából kinek a javára mennek ezek a módosítások. És ezek a módosítások, amelyek a közpénzből lesznek fizetve, nem a mindennapi ember, vagyis adófizető javára mennek, akkor elő nem csak hogy kell beszélni, hanem talán hangosabban is figyelmeztetni, hogy nem jó irányba mennek a dolgok. És itt én a dr. Erik Breczel véleményére mindig adok szerintem a legfontosabb és a legnagyobb szakértők közt van Szlovéniában biztos az egészségügyről, és ha ő úgy fejezi ki magát, ahogy kifejezte magát, hát akkor mindenképpen semmi jó nem vár ránk. De megint számomra, ami a, úgy mondhatom, hogy a politikában a legnehezebb az, hogy még mielőtt mi eljuthatnánk egy normális szintre, hogy próbálnak összeütközni az argumensokkal, azelőtt már konfliktus van teremtve, és mi nem jutunk odáig. Mint soha sajnos a legfontosabb téreken nem tudunk az utolsó néhány, mondhatom 15-20 évben, amelyet mondhatom, utolsó 10 évet nagyon nézem a politikát, de persze a történelméről is tudok valamit. Nem arról van szó, hogy ki, tehát, hogy mi van javasolva, hanem, hogy ki javasolja. És szerintem ez Szlovénia javára nem jó. Én mindenképpen nem mondom azt, hogy nekem személyesen mindenben igazam van. Nagyon szeretem az argumentumok konfliktusát, tehát, hogy arról beszéljünk, hogy kinek van jobb igaza, nem pedig arról, hogy ki mondod és ki akar valamit csinálni, és nekem a hozzáállásom ennél a törvénynél is olyan. Tehát fontosnak tartom, hogy először meglássuk a szakemberek mit mondanak. Persze, mi nem bírunk egy olyan államba, egy olyan társadalomba élni, ahol igazából többet senkinek nem hiszünk.
1: Hát ez a legrosszabb, mert pontosan ez következett most be, hogy az emberek teljesen elbizonytalanodtak. Noha az a jelentős számú aláírás, amit a szakszervezet gyűjtött be, azért az azt jelezte vissza, hogy nem közömbösek az emberek, és hogy aggódnak a jövőjükért, és hogy valami biztonságot szeretnének. Na de hallgassunk meg még egy interjú alanyt, akivel a gazdaság oldaláról közelítjük meg ezt a törvényt. Ő nem más, mint Göntér Ferenc, aki a Napting-nak a mérnöke, tehát ez egy magánvállalkozó cég, és tőle is megkérdeztük, hogy hogyan látja ezt a törvényt.

0: Tetszik, hogy itt most egy kicsit elbizonytalanodottunk, akkor következzen a Áron Krajácsics, aki a Lendvai Egyetemista Klub elnöke, és ő azt világítja meg, hogy vajon a diák SP az előnyt hozna, vagy sem, és hogyan látja ő ezt, érinti már a gazdaságot, illetve a fiatalok jövőjét, amiről eddig beszéltünk. Tehát a szlovén ifjúsági tanács aggodalmát fejezte ki, hogy ez a javaslat növelheti a fiatalok prekárius foglalkoztatását, de hallgassuk meg, mit mond Áron Krajácsics.
1: Személyesen én jónak tartom, hogy az egyetemistáknak lehetőségük van valamilyen vállalkozást nyitani. Igaz, hogy a diákmunka, a Studentski Szervizen keresztül sok fiatalnak számára még mindig jó és biztonságosabb ez a lehetőség vagy választás, de hát vannak olyan egyetemisták is, akik persze a tanulás mellett szeretnének valami saját céget vagy vállalkozást nyitani, saját céget építeni, vagy projekteket vállalni, és jobban professzionálisabban foglalkozni valamivel, és szerintem jobb, hogyha SP-t nyitanak. Igaz, hogy ennél nincs akkora védelem, mint a diákszolgáltatás, vagy a Studentski Szervizen, de pontosan ezt tanít valami felelősségre, kommunikációra, vagy tárgyalásra, és úgy gondolom, hogy akik már ezt az utat választák, vagy így döntenek, általában már értik, hogy mit jelent ez, vagy mit hoz ez, és nagyobb felelősséget akarnak vállalni a jövőjükért. Most, ha még, hogy befejezzem, szerintem fontos azt is elmondani, hogy reméljük, hogy a vállalatok nem fogják ezt kihasználni a normális foglalkoztatás helyett.
0: Mi történhetne, hogy ez elvezetne egy ilyen prekár munka irányába?
1: Igen, az is megtörténhet, de hát reméljük, hogy az ország majd valahogyan ezt meg fogja gátolni, és ezt nem fogják kihasználni.
0: Igen, kifejezetten erre bizonyos biztosítékok nincsenek.
1: Most még jelenleg, ahogy én értem ezt, nem.
0: Hallottuk tehát, hogy egy fiatal hogyan látja a törvényben javasoltakat. Mit mondhatunk el, vajon segítené-e, és hogy hogyan lehetne tulajdonképpen megfékezni azt, hogy megint olyan prekár munkát végezzenek, amelyik a számukra hát azért nem a megfelelő. Illetve senki számára sem az ilyen típusú munka.
2: Én kicsit megfordítanám az egész ügyet, és valahol máshol kezdeném. A véleményem az, hogy a diákoknak és az egyetemistáknak az első dolgok az, hogy tanulni kell nekik. Mi ebben a kormányban egy fontos újdonságot vezettünk be, tehát egyszerre meg lehet kapni a COIS és az állami stipendiát, ami segíti gyakran azokat, akinek tehát pénzügyi szempontból gondjuk van azzal, hogy nehézen tudnak diákok, egyetemisták később persze lenni. Magam egyetérthetek Krajácsics úrral ebből a szempontból, hogy objektívan nézve ez még egy olyan módosítás, amely ha gátozott a rossz indulat, jó lehet. De sajnos a tapasztalatomon alapozva ezek a gátok nem léteznek gyakran a társadalomban. Tehát ez mindig úgy van, van egy újdonság, valakinek tetszik, de előbb vagy később oda fogunk jutni, hogy ki lesz használva. Tehát vagy az egyetemista statusszal húzva lesz a lehetőség, hogy valaki dolgozik, talán adói szempontból kedvezményesebb alapokon, mint valaki, aki rendesen lenne alkalmazott. Tehát itten szerintem nagyon jól egyetértek azzal, hogyha ez úgy el lenne rendezve, ahogy nem hiszem, hogy el lesz, akkor ez lehetne egy jó módosítás, egy jó húzás. Másik oldalról meg szerintem egy csomó gondot okozhat. És nem biztos, tehát, hogy milyen lenne itten a hozzájárulék megint a mindennapi, tehát társadalomhoz, mivel még mindig azt mondom, egyetemistának az első dolga, ha egyetemista, hogy tanul, hogy végezi az egyetemit. Azután persze, tehát ha egy szociális nehezebb körülményekből jön, még vannak a lehetőségek állami szinten, hogyan lehet segíteni. Most, hogy azzal, hogy ő eszpét nyit, hogy azzal próbálja behozni ezt a mínuszt, igazából nem látném olyan rossznak, ha itt is gátolva lenne, hogy meddig, milyen jövedelemig nem. Mert sajnos a mi társadalmunk úgy működik, hogy olyan dolgok, amelyek első szempontból nagyon jónak tűnnek, másik oldalról gyakran ki vannak használva, és nem azt a célt érik el, amelyre voltak bevezetve.
0: Igen, van itt még egy tétel, ami elég érdekes, hogy alacsonyabb áfa az alapvető élelmiszerekre. Ezt nagyon szeretik hangsúlyozni, és hogy ez igazából tényleg egy nagyon-nagyon kedvező dolog lenne általában mindenki számára, csak hogy itt föl is sorolták, hogy ezek milyen élelmiszerek tartoznak ide. Viszont, és nagyon sokszor hivatkoznak Horvátországra, ahol ezt csökkentették, viszont az ellenvélemény az, hogy más országokban, mint például Horvátországban, a kereskedők nem csökkentették az árakat, hanem az árak tovább nőttek. És azt hiszem, hogy aki itt Lendván, illetve környékén vásárol, pontosan tudja, hogy mekkora invázió van Horvátországból, és hogy az emberek ide jönnek vásárolni alapvető élelmiszereket, és hogy ezek a tények éppen nem azt igazolják, hogy az árak csökkentése, illetve az áfa csökkentése az árak csökkentéséhez vezetne.
2: Hát erről a témáról gyakran, tehát ez a hogy van Horvátországban is, hogy tovább erről gyakran beszéltünk a parlamentben az utolsó 2 évben, és leginkább ezt én gyakran említettem, hogy mindenki eljöhet Lendvára, és megnézheti. Tehát számomra ez, hogy hány horvát jár Lendvára vásárolni, arra utal, hogy az úgynevezett vevő lehetőség, vagy szlovénul kupnamocs nálunk magasabb, mint Horvátországban. És nem lehet másképp, nagyon egyszerűen meg lehet látni már ezen. Másik oldalról pedig az, magam még abból az időszakból, amikor a mezőgazdasági minisztériumon volt, be akartuk vezetni az úgynevezett szlovénul masne bilance, vagyis még szeretnénk kapni azokat az információkat, hogy primár, szekundári, terciári alapon igazából ki mennyit keres. Mennyit keres az paraszt, aki átdolgozza a élelmiszereket, és mennyit a boltok. És itten a boltok, tehát a kereskedők abszolút kontraléptek, hogy szó se lehet róla arról, hogy ők megmutassák valakinek, hogy ők mennyit keresnek, mivel ez egy bizalmi információ lenne. Tehát ebből a szempontból megint egy módosítás, egy dolog, amely első szempontból lehet, hogy egy rendezett rendszerben jól működne. De hogy ezek tehát, hogyha mi csökkentjük az adót, hogy az nem fogja automatikusan azt jelenteni, hogy a kereskedők a marzsákat megemelik, hát azt senki nem bírja biztosítani. És erről is volt szó, tehát már a parlamentben, már mikor el voltak fogadtatva ezek a törvények, hogy igazából itt egy csomó jó és szép szó le van írva, de bármilyen bizonyíték, biztosítás igazából semmire sincs, hogy a hatása azoknak a dolgoknak, amelyeket elkészítettek, olyan lesz, ahogy szeretnék. És még egyszer. Nem szeretnék az a típusú politikus lenni, aki csak ellen van azért, mert valaki más nyújtja be, hanem ezt fontosnak tartom, és gyakran inkább több időt veszek magamnak, hogy meglátom kicsit, hogy melyik dolgokon van a hangsúly. De számomra ez a talán legfontosabb kritika, hogy amikor létre voltak hozva azok a kérdések, tehát hogy hogyan lesz biztosítva az, hogy itt a kereskedők nem fogják megemenni a marzsákat, itten meghiányzik a válasz, mivel tudom, hogy működik ez a rendszer, és azért is fontosnak tartom persze, hogy olyan adások vannak, mint a mai, hogy beszélgetünk erről, biztos vagyok arra is, hogy ez a törvény minden szlovén családot érinteni fog, vagy olyan, vagy másabb szempontból, tudni illik azt is, tehát a évi költségvetés az állami, az kb. 17-18 milliárd euró. Itt most csak egy törvényért 1 milliárdról beszélünk. Ez lehet, hogy már ez a 1 milliárd is kicsit már túl konzervatív. Lehet, hogy több is lesz. Úgyhogy nem tudom, tehát nem bírom azt mondani, hogy várjuk még, és majd még lássuk, mert lehet már, hogy csak ennek a várásnak is nagyon-nagyon magas lesz az ára.
0: Igen, mondjuk el még azt is, hogy ha már a fiatalokról beszéltünk, a legnagyobb probléma a lakhatás biztosítása, és hogy alacsonyabb adó a bérbeadásból származó jövedelemre. Hát ez egy olyan ellentmondásos valami, ami igazából hát a tulajdonosoknak hoz kedvezményt, nem pedig azoknak, akik bérbe veszik. De nyilván, hogy érdekükben áll kiadni, nyilván, hogy a fiatalok ebből keveset fognak kamatoztatni.
2: Hát igen, ebben a ezzel a témával azt lehet mondani, hogy ebben a háromszögben, tehát a lakástulajdonos, a bérlő és az állam, kettő vesztő van, és egy nyerő. Uh-huh. Tehát az nyer, aki kiadja a lakást, mivel mindenképpen azt a kisebb adót majd át fogja tenni abba, hogy többet keres. Most nem hiszek abban, mégis hol van itt a biztosíték arra, hogy nem fogják megtartani az egyforma árakat, csak az államnak fognak kevesebbet adni. Tehát itt is azt látom, nem? Oké, egy módosítás, amely lehet úgy mondom, hogy én bízok abban, hogy minden módosításban az érdekük azoknak, akik benyújtották, pozitív. Én abban hiszek. De hogy szerintem jobb lenne csökkenteni az adót mondjuk azok fiatal párok számára, akik telket vásárolnak, akik lakást vásárolnak, az biztos, hogy akkor ez a pénz, igen, itt is kevesebb lesz az államnak, de ez a pénz kinek, tehát kinek lesz ebből haszna? Tehát a fiataloknak, aki veszi a telket, aki veszi a lakást. És azért nem értem, tehát egyik oldalról 3-4 évig azt hallgattuk, hogy nem szeretnénk a opozíció részéről, hogy ők nem szeretnének fiatalokat, akik bérletben vannak. Na most ezzel abszolút azt szeretnénk. Tehát mi abba az irányba mentünk, hogy csökkentjük az adót a bérletre, és nem csökkentjük az adót arra, hogy aki megveszi a fiatal családoktól, mondjuk, nem tudom, fiatal pár 35 alatt, az adó a megvásárolt telekre legyen minimális, a lakásra legyen minimális. Itt is be volt hozva, arra emlékszek még, ha jól tudom, kormányba, hogy vannak valami garanciós szchémák a fiataloknak. Arról soha nem volt szó akkor, hogy ez mennyire volt eredményes. És helyi szinten is lehet látni, nem, hogy bizonyos húzások nem vezetnek oda, hogy a demográfiai tényezők jobbuljanak. És ezt nagyon lehet látni Lendva környezetén is. Tehát, és az állami szinten is az fog történni. Mindenképpen szerintem minden, aki komoly politikus, aki komoly társadalmi funkciót képvisel, meg kell mondani, és látni kell, hogy a demográfiai tényezők rosszak. Némi jó irányba mennek, és ennek nagyon sok hatása lesz. Nem csak a nyugdíjasoknak és másoknak, a pénzügyi, tehát a kasszának is, hogy nem lesz annyi bevétel többet, ha hosszú távolra beszélgetünk az államról. Úgyhogy, ha én azt mondom, hogy magam egyetérthetek azzal, hogy az új, amikor módosítva volt a kormányról szóló törvény, és a minisztériumok csökkentve voltak 20-ról 14-re, én mondhatom, hogy egyetértek azzal, hogy van egy minisztérium, amely a demográfiával foglalkozik. Szerintem ez egy nagyon jó húzás, független attól, aki javasolja. Én mindig azt mondom, tehát nem lehet, ha jön valaki utánad, azért, hogy te rosszul dolgozol, nem lehet az a kifogás, hogy előtted is rosszul dolgozott. Tehát én bízom abban, ha lesz új kormány, én remélem, hogy jól fognak dolgozni. Én azt remélem.
0: Igen, de azért most akkor minden eddig felállított törvény, ami elindult egy például a bérrendszerről, a béreztetésről, ezek a béremelések, akkor ezek várhatóan meghiúsulnak, újraíródnak. Mi lesz a sorsuk?
2: Hát itt lesz kérdés, tehát igazából ez a törvény szerintem, még személyes véleményem, az, hogy úgy volt, tehát néhány éjszakán keresztül volt megírva, ez biztos, hogy arról volt az az első időszak a választások után. Van benne néhány módosítás, amely első szempontból, ahogy már többször mondtam, pozitívnak tűnhet, de szerintem ezeknek a módosításoknak majd az időn keresztül biztos, hogy még módosítva lesznek. Most már egy új időszakban vagyunk, már kb. Tudunk néhány dolgot a koalíciós megalapodásról is. Ott már említve van, hogy a úgynevezett menedzseri plafon csökkentve lenne a általános fizetés 2,5 2 poprecsno plácsa, ami ebben a pillanatban kb. 6000 euró. Tehát most már változás van. Biztos, hogy lesznek változások. Magam kicsit sajnálom, hogy annyira agresszíven nekimentek ehhez, ezzel a törvénnyel. Nem látom, hogy
0: szóval... Mármint akik benyújtották, igen.
2: Tehát ebből a szempontból, hogy annyira sietni kellett, magam ebben a pillanatban, ha objektív vagyok, mondhatom azt, hogy látom, hogy van egy többség, van 48 szavazat, tehát ezekkel a szavazatokkal ők ezt a törvényt normálisan le tudnáik dolgozni, mert az embereket is, az állam nem csak a politikusok vagyunk, nem csak a parlamenti képviselők vagyunk, mi vagyunk 90-en. És a másik személyeknek, tehát a polgároknak is vannak kérdései, és sok polgár válaszhoz nem fog jutni, mielőtt ez a törvény már nagyon fontosban szerepbe fog lépni.
0: Igen, mivel hogy most közeledünk a műsoridőnk végéhez, most már nem játsszuk be ezt, amit utolsóként kérdeztem Zdenka Bobovectől, de azért elmondom nagy vonalakban, hogy elmondta, ott volt az NSZI képviselőinek a választások előtti bemutatkozásán is, ahol kifejezetten a szociális párbeszédet hangsúlyozták, hogy minden, ami a dolgozókat érinti, arról párbeszédet fognak majd folytatni a gazdasági szociális tanácsban. Sajnos most azt látják, fogalmaz a szakszervezeti képviselő, hogy a dolgok egészen más irányba mennek attól, amit a választások előtt ígértek. Úgyhogy a következő elrettentő példa az, hogy a szakszervezeti tagságdíjat most már akkor törölnék a fizetési listáról, úgyhogy ez is egy újabb, hogy is mondják, harcteret, tehát vagy nyit, és küzdőteret, úgyhogy néhány szót még talán erről, a viszonyulásról is, erről az együttműködési lehetőségnek a meghiúsításáról.
2: Hát ezt én sajnálom, tehát gyakran megmondom, mindig megadom azt a lehetőséget, hogy azok a húzások, amelyeket mi tettünk meg, mindig nem voltak az ideálisak, de bármi meg volt téve, minden adott percben arra gondoltunk, hogy ez egy jó döntés. Nem mindig úgy mutatkozott be, most már beismertem előbb is, most is, tehát nem csak mert választásoknak vége van. De másik oldalról, ha úgy mind lent vagy mind muravidéki gondolkodom, ez a kormány nagyon sok lehetőséget adott ennek a területnek. Mi mégis ezen a területen élünk, én ennek a területnek a képviselője.
0: Mármint a muravidéki régiónak.
2: Vagy a Lendvának.
0: Igen.
2: A Lek mellett, Lek befektetése mellett, a Lendva pince, és úgy tovább. És az utolsó dolog, amit szeretném, az az, hogy az új kormány nem fog foglalkozni ezekkel a területekkel, csak azért, mert messze vannak Ljubljanától.
0: Legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönöm, hogy megvilágította ezt az intervenciós törvényt. Kedves hallgatók, remélem, hogy önök is képet kaptak valamennyire arról, hogy mik az előnyei és melyek a hátrányai, és hogy miért volt ez a nagy fellángolás a szakszervezet részéről. Tehát mindenféleképpen várjuk a folytatását ezeknek az eseményeknek. Köszönjük önöknek a figyelmet, köszönöm Deán Szücsnek azt, hogy eljött ide a stúdióba. Viszont hallásra.
2: Viszontlátásra.

Kedves hallgatóink, búcsúzik önöktől a délelőtti csapat, ugyanis hamarosan várja majd önöket a déli krónika, méghozzá Kovács Sándor műsorvezetővel, úgyhogy tartsanak a délutáni csapattal is. Ami pedig a délelőttiseket illeti, a hangtechnikus kolléga Torma Robert volt, a zenei szerkesztő Király Boglárka, a hírszerkesztő Ticserines, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. További kellemes napot és további kellemes rádiózást kívánunk mindannyiuknak.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm a Déli Krónika hallgatóit, a mikrofonnál Kovács Sándor műsorvezetőt és Fticsár Inés hírszerkesztőt hallják, a délelőtti hangtechnikus Torma Robert. Következzenek a nap fontosabb hírei, először röviden.
2: A parlament elnöki kollégiuma dönt a János Jánosa miniszterelnöki választásról szóló ülés napirendjéről.
1: Ma van a méhek világnapja.
2: Megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések.
1: Az Európai Unióban elfogadták az amerikai ipari termékek importvámjainak eltörléséről szóló megállapodást.
2: Vlajimir Putyin hivatalos látogatást tesz Kínában.
1: Következzenek a részletek, kezdjük először itthon Szlovéniában.

0: A szlovén parlament elnökének testülete várhatóan ma dönt a pénteki rendkívüli ülés összehívásáról, amelyen Janez Jánosát negyedszer is miniszterelnökké választhatják. Az SDS vezetőjének jelölését 48 képviselő támogatta, köztük az SDS, az NSZI, az SLS, a Fókusz, a Demokraták és a hivatalosan ellenzékben maradó Resznica párt képviselő is. A leendő koalíció várhatóan még ezen a héten aláírja a koalíciós megállapodást.
1: A nyilvánosságra került tervek szerint az új kormány adócsökkentést, a fiatalok és vállalkozások számára kedvezményeket, valamint közlekedési és igazságügyi reformokat készít elő. A program része lehet egy korrupció ellenes ügyészi egység létrehozása és az autópálya rendőrség visszaállítása is. A miniszteri posztokról még folynak az egyeztetések, ugyanakkor Janez Jánosa már jelezte, az ellenzéki pártoknak is együttműködési megállapodást ajánlanak fel több fontos reform ügyében.
0: Ma ünneplik a méhek világnapját, amelyet Szlovénia kezdeményezésére az ENSZ 2017-ben nyilvánított hivatalos világnappá. Május 20-án Anton Jánosa a modern méhészet egyik úttörőjének születésnapjához kötötték. A 18. századi szlovén méhész már korán felismerte, hogy a méhek természetes viselkedésének megértése a sikeres méhészet alapja.
1: Az idei világnap az emberek és a méhek együttműködésének fontosságára hívja fel a figyelmet az élelmezés és a környezet védelmében. Szlovéniában a méhészet kiemelt hagyománynak számít, az országban több mint 11 ezer regisztrált méhész tevékenykedik. A világnap alkalmából országszerte rendezvényeket tartanak. Natasa Pirc-Muszár köztársasági elnök Mariborban adja át az Arany Médiát, jubilában pedig a méhészkedés elindításának 15. évfordulóját ünneplik.
0: Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban a visegrádi együttműködés megerősítéséről és a lengyel-magyar kapcsolatok újjáépítéséről beszélt. A kormányfő hangsúlyozta, a két ország barátságára kell építeni a visegrádi négyek jövőjét.
1: A kétnapos lengyelországi látogatás során Magyar Péter több lengyel vezetővel is tárgyal, köztük Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navracsi államfővel. A magyar delegáció az infrastruktúra, a kultúra, az agrárium és a védelmi együttműködés területén is szorosabb kapcsolatokat szeretne kialakítani.
0: Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy online formában megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések. A tárgyalásokat Andriy Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Taras Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel közösen nyitották meg. A megbeszélések célja a magyar-ukrán kapcsolatok újraépítése és a jövőbeni együttműködés erősítése.
1: Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, ugyanakkor kiemelten fontosnak tartja a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezését. Az ukrán fél szerint a tárgyalások a kétoldalú kapcsolatok javítását szolgálják, valamint Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának kérdését is érintik.
0: Az Európai Parlament és az uniós tagállamok ideiglenes megállapodást kötöttek arról, hogy az Európai Unió eltörli az amerikai ipari termékekre kivetett fennmaradó vámokat, valamint csökkenti egyes amerikai mezőgazdasági termékek behozatali vámját. Az intézkedés az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás része.
1: A kedvezmények többek között a tejtermékeket, gyümölcsöt, a szójaolajat, valamint bizonyos húsféléket érintik. A megállapodás ugyanakkor védelmi mechanizmust is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai import jelentős károkat okozna az európai gazdaságnak vagy a helyi termelőknek. Az Európai Bizottság szükség esetén vizsgálatot indíthat, és akár részben vagy teljesen fel is függesztheti az intézkedéseket. Az EU emellett ideiglenesen visszavonhatja az amerikai termékek kedvezményeit, ha a Washington nem teljesíti vállalásait. A megállapodást még hivatalosan jóvá kell hagyni az Európai Parlamentnek és az EU tanácsának is.
0: Ideiglenesen megnyitották a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti új Gradiskai-Szava hidat, miután a régi híd korlátjának egy része leomlott. A lezárás miatt több órás torlódások alakultak ki a határátkelőknél, egyes teherautók akár 16 órát is várakoztak.
1: Az új híd ugyan már hónapokkal ezelőtt elkészült, de boszniai belpolitikai viták és adminisztratív problémák miatt eddig nem helyezték üzembe. A hatóságok most ideiglenesen engedélyezték a személy- és teherforgalmat az átkelőn, amíg a régi hidat helyre nem állítják.
0: Vlagyimir Putyin orosz elnök Xi Jinping kínai elnök meghívására hivatalos látogatást tesz Kínában. A pekingi találkozón Xi a kínai-orosz kapcsolatokat stabilnak és erősnek nevezte, míg Putyin szerint a két ország viszonya története legmagasabb szintjén áll.
1: A felek hangsúlyozták a stratégiai együttműködés és a gazdasági kapcsolatok fontosságát. A találkozóra néhány nappal Donald Trump amerikai elnök pekingi látogatása után. Került sor. A két vezető az

0: tekintették meg. A kiállítás az első kínai császár korát és a világhírű terrakotta hadsereget mutatja be.
1: A látogatók 10 eredeti agyagkatonát, valamint több mint 150 ókori műtárgyat, fegyvert és szertartási tárgyat láthatnak. A tárlat Kína több évszázados történelmét és a császárság kialakulását is bemutatja. A kiállítás kísérő tárlata a nagy falon innen és túl. Ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai szintén június közepéig látogatható.
2: Sport.
0: A szlovén jégkorong válogatott a svájci elit világbajnokság harmadik mérkőzésén büntetőkkel 5-4-re kikapott Szlovákiától. A csapat szerdán Svédország ellen folytatja szereplését. A magyar válogatott ugyanakkor fontos győzelmet aratotta a bennmaradásért folytatott harcban. 5-0-ra legyőzte a továbbra is nyeretlen brit együttest. 22 év után ismét az Arsenal nyerte az angol labdarúgó Premier League-et. A londoni csapat bajnoki címe kedden vált biztossá, miután legnagyobb riválisa a Manchester City 1-1-es döntetlent játszotta a Bournemouth vendégeként. A Zvezda Völgyi falu az este szoros meccsen aratott sikert a Kamenci otthonában a Dolinszko kispályás labdarúgó liga 15. fordulójában. A végeredmény 5-6 lett, a völgyifalusiak győztes gólját pedig Hozján Gregor szerezte a lefújás előtti pillanatokban. A Zvezda következő meccs a Bobri Dolnya Bystrica ellen lesz hétfőn, amikor a hagyományos nősök és nőtlenek közti összecsapást is megrendezik Völgyifaluban. Június 27-én rendezik meg a 9. Balaton átevezést Zamárdi és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, szuppal, sárkányhajóval vagy gumicsónakkal teljesíthetik a 8,5 kilométeres távot. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményére már több mint 2000-en jelentkeztek. Az idei névadó szponzora MOL lett. A labdarúgó Európa Liga döntőjében a Freiburg és az Aston Villa csap össze ma 21 órától Isztambulban.
2: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, részben napos idő várható. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Nappali hőmérséklet csúcsértéke 19 és 23 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidéki közutak forgalmából nem jelentettek fennakadást. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Gornyaradgona környékén végeznek a rendőrök.
0: Déli kronikánkot hallották, kedves hallgatóink. A híreket Ftichár Inés szerkesztette, Kovács Sándor műsorvezető és Torma Robert hangtechnikus nevében kívánok kellemes rádiózást, valamint szép napot. Hírekkel ismét 14 órakor jelentkezünk a viszonthallásra.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Ma a Muravidéken derült napos időjárásunk lesz, és 23 fokos csúcsérték várható, ha bár később majd azért kicsit megnövekszik a felhőzet is. Jó napot kívánunk, 13 óra a pontos idő, szerda van, május 20-án, ez itt az MMR, és jönnek az információk. Nézzük akkor részletesen, hogy milyen lesz az időjárásunk. Hát a délután részben derült idő lesz, időnként megnövekvő felhőzettel, ugye? Ez vonatkozik akkor a Muravidékre is. Helyenként pedig előfordulhatnak csapadékok is, záporok, akár zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 19 és 24 fok közt alakul országszerte. Holnap többnyire derült napos időjárásunk lesz a nap folyamán, viszont némi gomoly felhőzetre azért majd számítani lehet az égbolton. Délután elsősorban az ország keleti részében nem lehet teljesen kizárni, hogy kisebb csapadék előforduljon. És északi irányú szélre is készülni kell. A reggeli hőmérséklet az 7 és 13 fok közt lesz, a nap folyamán 20 és 24 fok közt lesz a csúcsérték, tenger melléken pedig 26 fok várható. Pénteken és szombaton a tenger melléken túlnyomóan derült napos időjárás lesz, másutt marad szintén többnyire napos derült időjárás lesz, viszont időnként megnövekedhet majd a felhőzet, és helyenként észak-keleti irányú szélre is lehet számítani. Holnap reggel Muravidéken 14 fok várható, a délutáni órákban pedig 21 fokra készülhetünk, kicsi felhős lesz az égbolt, de azért lesz majd bőségesen napsütés is. Mi pedig nézzük meg a hőmérsékleteket. Krány 22 fokos, Triglav-Kedericán enyhe eső van, 4 fokot mérnek. Ljubljanában 22 fokot mérnek, Maribor 21 fokos, Muraszombat 22, Ptuj 21, Celjében pedig 20 fokot mutatnak a hőmérők. Koper is 20 fokos, Goricskon 21 fok van, Lendván 23 fokot mérünk, Portoros pedig 21 fokos. Van előrejelzés Magyarországra és a meteorológusoktól, ez pedig akkor így hangzik. Ma napos, többnyire száraz idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de főként a nyugati-délnyugati határ közelében helyenként zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar is előfordulhat. Napközben a nagy területen megélénkül az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 25 fok között alakul, késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Zalavár megye közepesen felhős, Vasvár megye kissé felhős lesz, egyébként pedig mindkét vármegyére 25 fok várható. Csütörtökön, tehát holnap. Általában a napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, azonban a középső ország részben erőteljesebbé válhat a gomoly felhő képződés. Főként ott a zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi szelet nagy területen élénk, Dunántúlon és a keleti harmadban erős lökések kísérhetik. Legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Na, holnap hajnalban Zala és Vasvár megyére is kissé felhős égbolt és 14 fok várható. Aztán délután marad a kissé felhős égbolt, a csúcsérték pedig eléri a 25 fokot. Pénteken napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhő mellett elvét fel, azonban zápor előfordulhat. Az északi szél pedig sokfelé megélénkül. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék pedig nem valószínű. Na és akkor még a hőmérsékleteket is nézzük meg. Békéscsabán 22 fok van, Budapest és Debrecen 23 fokos, Győr 22, Bécs 22, Sármeleg úgy szintén 22, Siófok 21, Szeged Szolnok 23, Szombathely 22, Lenti 23, Keszthenyő pedig 24 fokot mérnek most. Mi pedig akkor vessük még egy pillantást az utakra is.
2: Közlekedési hírek.
1: Muravidéken komolyabb fennakadás szerencsére nincs a forgalomban, azt viszont elmondhatjuk, hogy a rendőrség Gornya-Radgona körzetében gyakrabban méri az autók sebességét. Na, a távolabbra tartóknak pedig ugye továbbra is munkálatok vannak Szlovenska-Bistrica környékén az autópályán, ott mindkét irányban ugye szűkített sávokon lehet csak haladni, úgyhogy lassúbb haladásra kell készülni, kisebb torlódások is kialakultak, néhány perces késéssel azért számolni kell ezen a szakaszon mindkét irányban. Na és még szintén helyszínen a távolabbra tartóknak a tengermelléki autópályán, Posztolynánál, Kopper irányában akadozik a forgalom, illetve a másik irányba is, tehát Posztolynától Ljubljana irányában. Több kamion is már feltolódott, úgyhogy azon a szakaszon akkor lassú haladásra kell számítani. Mi pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.

Ne is a felvételet hallhattuk, tehát 13 óra 14 perc lesz mindjárt a pontos idő, jön még a Summer Sunshine és a The Course, utána pedig akkor Szabó Rudolf várja önöket, és jön a mai aréna.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. Szétlövés után a szlovén jégkorong válogatott 5-4-re kikapott Szlovákiától a svájci elit világbajnokságon. Három mérkőzés után Szlovénia mérlege egy győzelem és két vereség, így három pontja van. A következő találkozó ma este Svédország ellen lesz. Újabb nagy pontot szerzett Szlovénia az idei jégkorong VB-n az eddig még veretlen szlovákok ellen. Tichár 31 másodperccel a rendes játékidő vég előtt hosszabbításra mentette a mérkőzést, amelyben a szlovénok teljes fölényben játszottak, ám ellenfelük végül büntető lövések után 5-4-re győzött. Ograjensek, az első szlovén gólszerző a mérkőzésen nyilatkozott a szlovén RTV-nek.
2: Jó volt, hogy megszereztük azt a gólt az 1-1-es álláshoz, hogy közel tudtunk maradni, főleg mert az elején az ellenfél sokkal jobbnak tűnt. Úgy gondolom, hogy a gól mindenképpen segített nekünk. Ha a mérkőzés előtt valaki azt mondja, hogy szerzünk egy pontot, azonnal aláírtuk volna. De a végén, amikor ennyire közel vagy ahhoz, hogy megszerezd azt az extra pontot is, mindannyian tudjuk, mit jelenthetett volna ez számunkra. Természetesen van bennünk némi csalódottság, de büszkék lehetünk magunkra azért, amit elértünk. Gyakorlatilag kibírtuk a végén az utolsó perceket, a szlovákok megijedtek és visszahúzódtak. A hajrában mi voltunk a jobb csapat. Kár érte, de ezt most el kell felejteni. Az egy pont így is szép eredmény, de igen, még szükségünk lesz néhányra.
1: A szlovénok energikusan és veszélyesen játszottak, de háromszor is hátrány után egyenlítettek. Szlovákia a második harmadban először vezetett 2 góllal a mérkőzésen. A küzdő szlovénok azonban ismét visszakapaszkodtak. A záró harmadban pedig egyenrangúbb ellenfélnek bizonyultak. Ebben az időszakban teljesen beszorították a szlovákokat a kapujuk elé. Fél perccel a vége előtt Tichár távoli lövéssel egyenlített 4-4-re és kiarcolta a hosszabbítást, a szlovénok számára már a másodikat ezen a VB-n. A ráadásban a szlovénok még közelebb álltak a győzelemhez, de sem Machkovec, sem Kurált nem tudott betalálni. A büntetőlövéseknél a szlovákok végül igazolták favorit szerepüket. Horák ugyan 2 lövést is kivédett, de mivel a szlovén oldalon csak Tichár talált be, a 2 pont végül a szlovákoké lett. A mérkőzés hőse Tichár nyilatkozott az RTV-nek.
2: Nagyon örülök annak, ahogy ma játszottunk. A korai hátrány ellenére is küzdöttünk, korcsolyázásban nagyon erősek voltunk. Az előző meccsen sajnos nem önmagunkat adtuk, ezért ennek különösen örülök, ahogy ma sikerült. Védekezésben is sok dolgot javítottunk, kevesebbet bonyolítottuk a játékot. Ha rendben vannak a lábak, minden könnyebb, és ma azok voltak. Nagyon örülök a mai mérkőzésnek, annak, ahogy visszajöttünk a Norvégia elleni vereség után. Igazi csapatmeccset játszottunk az első perctől az utolsóig, és azt gondolom, ennek az eredménye az a sajnos csak egy, de nagyon értékes pont.
1: A szlovén jégkorong válogatott ma a 4. mérkőzését játssza a svájci elit világbajnokságon. Az ellenfél Svédország lesz. A találkozó 20 óra 20 perckor kezdődik. Szlovénia az első 3 mérkőzés után a B csoport 6. helyén áll 3 ponttal. Svédország ellen Szlovénia eddig 3-szor játszott az elit világbajnokságokon, de még egyszer sem tudott nyerni. A legutóbbi egymás elleni mérkőzésen tavaly Stockholmban a svédek 4-0-ra nyertek. A mai összecsapás előtt ugyanakkor Svédországnak sincs lényegesen jobb mérlege, mint Szlovéniának. A skandináv csapat az 5. helyen áll, 1 pozícióval a szlovénok előtt. Ugyanannyi pontja van, csak jobb a gól különbsége. A svédek eddig kikaptak Kanadától és Csehországtól, míg Dániát 6-2-re legyőzték. Pont nélkül egyelőre a dánok és az olaszok állnak a B csoportban. Az élen Kanada áll. A csoport tegnap esti másik mérkőzésén Norvégia ismét 4-0-ra nyert. Ezúttal Olaszországot verte ezzel az eredménnyel. A bennmaradás szempontjából kedden kulcsfontosságú mérkőzésen nyert Magyarország. A magyarok a britek ellen a duplázó Terbócs és a hibátlanul védő Bális vezetésével 5-0-ra nyertek. Ezzel a magyar jégkorong újkori történelmének legnagyobb világbajnoki győzelme és első elit VB-s shootoutja született meg. A magyar csapat nagy góljával szerzett vezetést. Bár a második harmadban a britek domináltak, a magyarok hatékonyak maradtak. Terbócs emberhátrányos gólt szerzett, a kapuban pedig Bális bravúrosan védett. A záró harmadban a brit válogatott egyre idegesebbé vált. Terbócs újabb góljával eldőlt a meccs, Nagy pedig másodszor is betalált. A magyar válogatott fegyelmezett, küzdős játékkal és kapott gól nélkül aratott fölényes győzelmet, amely szinte biztos bennmaradást érhet az elitben. A születésnapos szövetségi kapitánynak, Majoros Gergelynek így 3 pontot adott ajándékba a válogatott. A magyar edző a Nemzeti Sport YouTube csatornájának nyilatkozott.
3: Nyilván én annyit vártam a naptól, attól függetlenül ez a születésnapom-e vagy sem, hogy a legjobb munkát nyújtjuk, és azt hiszem, hogy ezt megtettük. Volt egy tervünk erre a mérkőzésre vonatkozóan, azt többé-kevésbé sikerült megvalósítani. A második harmadban egyszer-egyszer viharba kerültünk, de túléltük ezeket a viharokat, és fontos időkben pedig gólt lőttünk. Ez azt jelenti, hogy fegyelmezettek voltak, és dolgoztak azért, hogy a csapat előrébb jusson. Az egyének háttérbe kerültek, és mindenki a csapatért tett, és azért, hogy minél kevesebbet adjunk annak az ellenfélnek, amiről azt gondoltuk, hogy nagyon veszélyes tud lenni akkor, hogyha könnyelműek vagyunk bizonyos helyzetekben, de nagyon feszesek voltunk ezekben, legtöbbször, amikor pedig nem, akkor Bális Bence parádézott.
1: Most 2 szünnap következik a majoros csapat számára. Pénteken a németekkel találkozik, akiket 2 meccsen még sosem sikerült legyőznie. Az osztrák válogatott 3-1-re legyőzte Lettországot a magyar érdekeltségű zürichi csoportban. Ezzel az osztrákok 3 fordulót követően a 3. helyen állnak a finnek és a svájciak mögött az A csoportban. Magyarország 4. a szintén 3 pontos Egyesült Államok előtt. Lettország, Németország és Nagy-Britannia még nem szerzett pontot. A VB eddigi mind a 24 mérkőzésén az a csapat győzött, amelyik vezetéshez jutott. A Manchester City csak döntetlent játszott a Premier League 37. fordulójában, az XL pedig nagy szívességet tett az Arsenalnak, amely így 1 fordulóval a vég előtt megnyerte a bajnokságot. Az Arsenal 22 év után zárja bajnokként az idényt Angliában. Legutóbb Arsène Wenger edzővel a kispadon a 2003-2004-es évadban diadalmaskodtak. Akkor veretlenül nyerték meg a Premier League-et. A szerdai isztambuli Európa Liga döntőben az Aston Villa és a Freiburg csap össze. Mindkét klub történelmi siker kapujában áll. A Freiburg fennállása során először jutott európai kupa döntőbe, míg az Aston Villa több mint 40 év után nyerne ismét nemzetközi trófeát. Az angol csapatot irányító Unai Emery az Európa Liga specialistájának számít. Eddig 4-szer nyerte meg a sorozatot, 3-szor a Sevillával, 1-szer pedig a Villarreallal. Az Aston Villa ismét a Premier League élmezőnyéhez tartozik, és újra kiarcolta a bajnokok ligája indulást. A Villa maga biztosan menetelt a döntőig. Az egyenes kieséses szakaszban többek között a Lille-t, a Bolognát és a Nottingham Forest-et búcsúztatta. A Freiburg Julian Schuster vezetésével új szintre lépett. A klub története során először jutott Európa Liga fináléba, és már biztosan ott lesz jövőre is valamelyik európai kupasorozatban. Egy győzelemmel azonban története első bajnokok ligája szereplését is kivívna. A németek támadó játékban különösen erősek voltak. Matanovic és Grifo kiemelkedő teljesítmény nyújtott a sorozatban. Mindkét csapat jó formában várja a döntőt. Az Aston Villa a Liverpoolt, a Freiburg pedig a Lipcsi győzte le a hétvégén hazai bajnokságában. A döntőről bővebben a csütörtöki arénában hallhatnak. Adásunkat helyi sporthírrel zárjuk. A Zvezda Völgyi Falu kedd este szoros meccsen aratott sikert a Kamenci otthonában a Dolinszka Kispás labdarúgó liga 15. fordulójában. A végeredmény 6-5 lett. A Völgyi Falusi csapat győztes gólját Hozján Gregor szerezte a lefújás előtti pillanatokban. A Zvezda következő mérkőzése a Dolnya Bystrica ellen lesz hétfőn, amikor a hagyományos nősök és nőtlenek közti összecsapást is megrendezik Völgyi Faluban. Kedves hallgatók, ez volt a Szerdai Aréna. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsor szerkesztőjét, Szabó Rudolfot hallották. A viszonthallásra!

Inkább a verset közd, és te a rossz híredet. A városban egyedül én vagyok veled, és nézlek, ahogyan a sárban mászol, és látom, neked is csak a fagolyók nőnek a szemeid helyén, és te se veszel észre mást.

Tízezrek tudultak az utcákra a kedden este Észak-Londonban, miután hogy az Arsenal 22 év szünet után újra megnyerte az angol labdarúgó Premier League-et, attól ugye az MTI. Egyébként már mémek is készültek. Lát, hogy az elmúlt években is már rengeteg volt a szegény Arsenalról, ugye, hogy soha nem sikerül nekik megnyerni a bajnoki címet. Most ugye azon élcelődtek, hogy az Arsenal szurkolók végre először szociális hálón is posztolhatják azt, hogy bajnokok lettek, ugyanis amikor utoljára azok voltak, például Twitter, azaz most már ugye X, vagy Facebook, Instagram, ezek még nem is léteztek, és most végre akkor kiposztolhatják, ugye, hogy bajnokok. Na, az ágyusok egyébként a 14. bajnoki trófea azáltal vált biztos, hogy legfőbb üdözők, a Manchester City csak egy-egyes döntetlen tért el, ugye a Burnhamot vendégeként, ezzel behozhatatlanná vált a hátránya. A londoniak futballistája a klub edzőközpontjában nézték végig a sorsdöntőnek bizonyult meccset, majd a lefújás után a közösségi oldalakra feltöltött videók alapján ugráltak és táncoltak örömükben. A kocsmákból és házakból kiözönlő szurkolók ugyanakkor az Emirates stadionnál gyülekeztek, petárdákat és görög tüzeket gyújtottak, és a bajnok csapatot éltették. Az ünneplőkhöz csatlakozott a 90-es években az Arsenalban 221 meccsen szerepelt Ian Wright, akit hangos üdvrivalgással köszöntöttek a rajongók, főleg azt követően, hogy sikeresen kinyitott egy peskős üveget. Az észak-londoniak vasárnap a Crystal Palace vendégeként zárják a PLD-t, majd jövő szombaton ugye a Puskás Arénában Budapesten bajnokok ligája döntőt vívnak a Paris Saint-Germain-nel, és hát most azért eléggé örülnek, és rengetegen ünnepeltek az utcákon is, hogy 22 év után újra megvan az Arsenalnak egy bajnoki cím. Nálunk pedig jön az Eper szezon. Itt vannak a Pál utcai fiúk.

Az élethosszig tartó tanulás hete keretein belül a Lendvai Kultúra Egyesületek Községi Szövetsége május 20-án, tehát ma 18 órakor irodalmi estet szervez műhely munkával. Az irodalmi műhely munkát Olga Pavasics vezeti. Mindenkit nagyon sok szeretettel várnak a Kultúra Egyesületek Községi Szövetsége termeibe. Lendva a főutca 2 tehát. Nálunk pedig jön Molsai Gábor, utána pedig megismételjük a Friss című műsort.

0: Friss zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresné és Tünde vagyok, és ezúttal a női összetartozásról, a barátság erejéről és a mérgező kapcsolatokból való bátor kilépésről hozok egy dalt, hiszen megjelent Meghan Trainor Get It Girl című slágere, és ennek ez a legfőbb üzenete. Egyébként ez a dal egyfajta barátnős védőbeszédnek is beillik, ennek is szánta egyébként az előadó művész, amely arra ösztönöz, hogy ne pazaroljuk az időnket olyan emberre, aki nem tisztel minket. A dalnak rengeteg üzenete van, és tulajdonképpen három fő pillérre épül. A feltétel nélküli baráti támogatás az egyik, a másik az önbecsülés és a saját értékünk felismerése. A dal harmadik pillére pedig a düh pozitív levezetése, vagyis a szomorúság és a depresszió helyett a dal arra buzdít, hogy a szakítás miatti dühöt és frusztrációt mozgássá, bulizássá és szabadsággá kell átalakítani. Úgyhogy érkezzen most az aktualitás Meghan Trainortől, ez nem más, mint a Get It Girl.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: 13:51, pontos idő szerda van, és május 20-a a Friss című műsor ismétlését hallhattuk, hamarosan pedig, pontban 14 órakor ugye, friss híreket hallhatunk még hozzá a délutáni hírszerkesztőtől, aki ma Faris Doris, úgyhogy jó rádiózás továbbra is, tartsanak velünk, meg számítunk a figyelmünkre a következő órában is.

Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuper kedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton, a Muraszombati Maximusban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Május 20-a a méhek ünnepe. Ezen a napon született Anton Jánosa, akit modern méhészet egyik korai megújítójaként tartanak számon. Jánosa a 18. században már azt vallotta, hogy a méhészet sikerének kulcsa a méhek természetes viselkedésének megértése, és ez a gondolat ma is meglepően korszerűnek számít. Tanításai és megfigyelései messze túlmutatnak saját korán, és jelentősen hozzájárultak a szervezett európai méhészet fejlődéséhez. Erre az örökségre építve Szlovénia kezdeményezte, hogy legyen egy olyan nemzetközi nap, amely felhívja a figyelmet a méhek jelentőségére és a beporzók veszélyeztetettségére. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 2017-ben hivatalosan elfogadta a javaslatot, és 2018 óta világszerte megünnepeljük a méhek világnapját. Szlovéniában a méhészet sokkal több, mint egy mezőgazdasági ágazat, nemzeti hagyomány és az egyik legkedveltebb hobbi. Szlovénia alig több mint 2 millió lakosa között több mint 11 ezer regisztrált méhész van. A Nemzetbiztonsági Tanács titkársága ma megvitatta egy akkreditált törvényszéki laboratórium jelentését a korrupció ellenes 2026 weboldalon közzétett felvételekről. A tanács titkárságának ülésén csak egyetlen napirendi pont szerepelt, Damian Petric a rendőrség főigazgatójának értesítése a készhez kapott törvényszéki felvételek vizsgálatáról, amelyet németországi szakértők végeztek. Amikor az ülésen arról kérdezték, hogy tudja-e már, hogy a külföldi törvényszéki szakértők találtak-e valamit, Josko Kadiunik, a SOVA igazgatója azt mondta, hogy nem ismeri a jelentést, de arra számít, hogy az egyes vallomások kirakós játéka lesz, és a felvételeket nem mesterséges intelligenciával készítették. Vojko Vauk, nemzetbiztonsági államtitkár a nyomozás érdekeire való tekintettel nem árulta el, hogy mit tárt fel a jelentés, mivel még a hatóságok vizsgálata alatt áll. A kínai-orosz kapcsolatok új dinamikusabb fejlődési szakaszba léptek, és a két ország megállapodott a jó szomszédsági és baráti együttműködési szerződés meghosszabbításáról is, jelentette ki Xi Jinping, kínai elnök ma Pekingben, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnököt fogadta. A kínai elnök szerint a két ország közötti politikai bizalom tovább mélyült, miközben a gazdasági, energetikai, tudományos, technológiai, kulturális és regionális együttműködés folyamatosan bővült, a két nép közötti kapcsolatok pedig tovább erősödtek. Az orosz-kínai kapcsolatok a nemzetközi stabilitás fontos tényezőjét jelentik, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország a közel-keleti válság ellenére is megbízható energiaszállító marad Kína számára. Az orosz-kínai gazdasági együttműködés hajtóerejét az energetikai partnerség jelenti, mondta Putyin. Sport. Zrecseben gyűlt össze a női kosárlabda válogatott, ahol felkészülést tartanak az Európa-bajnokságra szóló kvalifikációra. Dávid Gaspar, szövetségi kapitány, fiatal játékosokat válogatott a 2027-es kontinens torna selejtezőjére. A hétvégén két barátságos mérkőzést játszanak Montenegro ellen, a kvalifikáció pedig novemberben kezdődik.
2: Időjárás.
1: Délután részben derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel, helyenként helyi záporokkal, zivatarokkal. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Baleset miatt akadozik a muravidéki autóút forgalma Pernica és Dragucsova között Dragucsova irányában. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást, estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a tenger melléki stráda forgalma Raune előtt a főváros irányában, a Steyr autópályán Blagovica és Podmil között Celje felé, valamint Drámlje és Pletovárje között Maribor felé.
3: Da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
2: Tehát, hogy választ keresessünk, akkor ugye kell önöktől a kérdés, az pedig akkor ugye az imént hallott elérhetőségeken tudják feltenni, tehát akár az üzenetrögzítőn, ugye 0-tól 24 óráig bármikor hívható, illetve e-mailben is feltehetik a közérdekű kérdésüket, mmr@rtvszlo.hu, ez tehát akkor az e-mail címünk. Mi pedig most a zenével folytatjuk, Talk Tonight érkezik, meg itt lesz Robbie Williams, utána pedig jövünk vissza.

No, volt kint egy kis eső is. De hát ez még a nap folyamán néhányszor előfordulhat, ilyen tényleg egy-két perces kis néhány csepp, vagy akár kisebb, nagy, kicsit nagyobb futózápor is kialakulhat. Egyébként pedig friss kutatások szerint nagyjából napi 8500 lépéssel a diéták nem csak eredményesebbé tehetők, de ilyen módon megtartható az éleért testsúly is. Ez ugye nagyjából 7-8 kilométernek felel meg napi szinten, mert szakaszokban is lehet teljesíteni, írja a Divány. A rendszeres mozgás tehát nem csak a fogyásban segíthet, hanem abban is, hogy a leadott kilók később ne térjenek vissza. Egy új nemzetközi kutatás most azt vizsgálta, pontosan mennyi séta lehet ehhez igazán hatékony eszköz. Szakemberek régóta hangsúlyozzák, hogy a fizikai aktivitás az egészséges fogyás egyik legfontosabb része. Bár a testsúly csökkentésében általában az étrend átalakítása, a kalória deficit kialakítása játssza a legnagyobb szerepet, a mozgás segíthet több kalóriát elégetni, javíthatja az anyagcserét és hozzájárulhat a testsúly hosszú távú megtartásához is. Ma ez különösen fontos, mert a fogyás utáni visszaízás rendkívül gyakori jelenség, az úgynevezett jó-jó effektus, vagyis amikor a leadott kilókat néhány éven belül vissza is ízzuk. Nem csak rombolóan hat a motivációra és az önbizalomra, hanem az egészségünket is veszélyezteti. Na, az Európai Elhízás Kongresszuson bemutatott új tanulmányban a szakemberek 14 korábbi, az elhízással kapcsolatos vizsgálat eredményét elemezték. Kutatásokban összesen közel 4000 felnőtt vett részt, különböző országokból, írja a Science Daily. Na, a résztvevőket két csoportra osztották. Az egyik csoport tagjai életmódváltó programban vettek részt, étrendi tanácsokat kaptak, emellett pedig arra ösztönözték őket, hogy többet mozogjanak, főként a sétával megtett lépéseken át. A másik úgynevezett kontrollcsoport tagjai vagy nem kaptak külön segítséget, vagy csak diétás tanácsokat követtek mozgásprogram nélkül. A kutatók a résztvevők napi lépés számát a program elején, a fogyás időszak végén, majd később is megmérték, amikor a cél a már elért testsúly megtartása volt. A vizsgálat kezdetén mindkét csoport hasonló aktivitási szinten állt, naponta átlagosan valamivel több mint 7000 lépést tettek meg. Az életmódváltó programban résztvevők azonban a fogyás időszak végére jelentősen növelték a napi mozgásukat, és ezzel együtt átlagosan körülbelül 4 kg-ot fogytak. A kontrollcsoport tagjai ezzel szemben nem változtattak érdemben a napi aktivitásukon, és náluk számottevő fogyást sem tapasztaltak. A legfontosabb különbség azonban később mutatkozott meg. Azok, akik hosszú távon is megtartották a magasabb napi lépésszámot, jóval kisebb eséllyel íztak vissza a leadott kilókat. Kutatók szerint a legeredményesebbnek azok bizonyultak, akik nagyjából 8500 lépést tettek meg minden egyes napon. Szakemberek úgy vélik, az azért lehet különösen hasznos cél, mert a séta egyszerű, könnyen beilleszthető a mindennapokba és nem igényel speciális felszerelést. A napi 8500 lépés, tehát nagyjából 6-7 km gyaloglásnak felel meg, ami akár több, rövidebb sétából is összejöhet egy nap alatt, vagyis nem kell egyszerre teljesíteni. Na, ez is akkor egy jó hír. Meg az is, hogy zenével folytatjuk, Lofty Begiek érkeznek, itt lesz Tamás, Takács Tamás és a Dirty Blues Band, meg Tóth Gabi Csipával is együtt.

Május 20-a van, ugye erről már többször is szóltunk, hogy a méhek világnapja is ma van, de egyébként a meteorológia világnapja is van. Méréstudománya, pontos mérés és a nemzetközi mértékegységek napja. 1875-ben ezen a napon írták alá a méter egyezményt Párizsban, illetve a meteorológiai világnap. Miért mondtam meteorológiát? Hát talán azért, mert most pont ilyen kicsit felhős, meg kicsit esik az eső. No, tehát meteorológiai világnap, ez akart lenni. Meg ma van a Nemzetközi Klinikai Kutatási Nap is. Az orvosi kutatások és klinikai vizsgálatok jelentőségét hangsúlyozza ez a nap. Autoimmun és autoinflammatorikus betegségek világnapja, ritkább egészségügyi témája, figyelemfelhívó nap ez. Egyes országokban egyébként a természetvédelemhez, fenntarthatósághoz kapcsolódó helyi kezdeményezés napja is lehet. Na de ugye május 20-a a méhek világnapja, ilyenkor világszerte a beporzók szerepére hívják fel a figyelmet, hiszen nélkülük az élelmiszertermelés jelentős része veszélybe kerülne. Nálunk viszont most jön még egy kis zene, Stossio Cavo Stavila, meg itt lesz velünk Szabó Eszter is.

Ma folytatódik a 109. Giro d'Italia kerékpáros körverseny, és ugye 195 kilométert kell teljesíteni a kerékpárosoknak. Egyébként a szakértők arra számítanak, hogy a sorrendben nem lesz változás. Annak ellenére, hogy azért három kategorizált hegyet is meg kell mászniuk a kerékpárosoknak. Eulálio az ugye a portugál, aki vezet összesítésben 10 szakasz után, és mögötte jön akkor a dán Jonas Vingegaard, a harmadik pedig a holland Arensman. Mi pedig Kontor Tamással megyünk tovább, utána pedig eláruljuk azt is, hogy milyen témák várják önöket a terepjáróban.

Na nézzük akkor, hogy milyen témák várják önöket a telepjáróban. Hát három téma biztosan, és hát, hogy miről lesz szó. Szó lesz arról, hogy a Caritas Aegis alatti már 10 éve működik a Muravidéki Anyák Otthona. A bajba jutott anyukák és gyermekeik megsegítésére Muraszombatban és Szveti Ravscsalnicin kialakított otthonban találnak hajlékot, segítséget és az útbaigazítást, amely a jobb jövő felé vezet. Jubilom alkalmából pedig Cigán Szilvi, az Anyák Otthonát vezető Vlasta Glavaccsal készített beszélgetést. Ezt tehát akkor hallhatják a telepjáróban. Második témaként jelen lesz, hogy egy május 20-a a világ legszorgalmasabb apró munkásaira, a méhekre figyelünk. Mert ugye május 20-a a méhek világnapja, amely arra emlékeztet minket, hogy a mindennapi betevő falatunkat és a természet egyensúly jelentős részben a beporzók munkájától függ. De hogyan lehet átadni ezt a tudást és a természet szeretetét a legfiatalabb generációknak? No, a dobon, aki két nyelvű általános iskolában nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is tanulnak a méhekről. Leiter Bőrmen Lidia szakkör vezetője, az iskola tanárnőjét kérdezte Szavó Szuzi, és akkor ez hallható lesz majd a terepjáróban. Mint ahogy szólunk arról is, hogy nem először tesz tanúbizonyságot komoly állóképességre Luka Ferletics, a gyertyánosi öte tagja, aki Zágráb legmagasabb tornya után a Kristálypalotát is újra meghódította. Habár az eredménye ezúttal a középmezőnyhöz volt elég, valójában nem ez van annyira az előtérben, hanem a jótékonykodás és az egészséges életmód népszerűsítése. Na vele is készült egy beszélgetés, és az is hallható lesz a terepjáróban. Úgyhogy ez a három téma várja önöket 15 órakor, azaz 9 perc múlva, itt a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Május 20-a van, szerda. Önök a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, benne pedig érkezik a Terepjáró, és három témával, úgyhogy számítunk a figyelmükre. Bár is itt az első témánk. A 27 muravidéki község támogatásával a muraszombati püspökségi Caritas égisze alatt 2016-ban a Muravidéken is megalapították az anyák otthonát, amely a nehéz helyzetbe kerülő édesanyák és gyermekeik megsegítésére törekszik. A 10 éves jubilom alkalmából szervezett ünnepségen Monsignor Dr. Janez Kozinc muraszombati püspök, Tomás Primozsics, a Szlovén Caritas főtitkára, a községek és szociális intézmények illetékesei jelenlétében ünnepi keretében emlékeztek meg az elmúlt 10 évről. Cigán Szilvia ez alkalommal beszélgetést készített Vlasta Glavaccsal, aki a kezdetektől megértéssel és teljes odahatással 6 munkatársával együtt vezeti a két helyszínen működő anyák otthonát Muraszombatban és Sveti Juri Obščalnici településen.
2: Szlovéniában jelenleg 8 anya otthon működik. Az egyiket a muraszombati püspökségi Caritas égisze alatt József Kociper, a püspökségi Caritas titkára és Boštjánosz Láj plébános javaslatára a szociális ügyi központok együttműködésével és a 27 muravidéki község polgármestereinek egységes felkarolásával alapították meg 2016-ban. A muravidéki anyák otthonához egy évvel később csatlakozott a tanácsadó iroda azok számára, akiknek hajlékra ugyan nem, de útbaigazításra és tanácsadásra nagy szükségük volt, illetve van. Az otthon program vezetője a kezdetektől Vlasta Glavács, aki a két helyszínen létesített otthonban a 6 munkatársával együtt törekszik az egyetlen cél megvalósítására, és pedig a nehéz helyzetbe került anyukák és gyermekeik megsegítésére.
3: A muravidéki anyák otthona szükségből jött létre, amelyet leginkább a szociális ügyi központokban érzékeltek. A nehéz helyzetbe került személyek, elsősorban anyukák és gyermekeik ott kerestek segítséget. Ám azoknak, akik kénytelenek voltak elhagyni otthonukat, akkor a muravidéken nem volt lehetőség arra, hogy ilyen szempontból segítséget nyújtsanak nekik. A püspökségi Caritas is hasonló problémákkal találkozott, s rádöbbentünk, hogy a muravidéken nincs ilyen hajlék. Akkor született meg az ötlet, hogy a muraszombati püspökségi Caritas égisze alatt létrehozzuk az anyák otthonát. Ugyanis az ilyen igényes program megvalósítására más kivitelezőt akkor nem találtak.
2: A 10 éve működő anyák otthonában hajlékra találnak a nők, olyanok, akiknek felnőtt vagy kiskorú gyermekeik vannak, vagy várandósok, vagy egyáltalán nincs is gyermekük.
4: Poglavitni pogoj za prihod mamice ženske v naš program je stiska. Velikokrat pa se
3: A befogadás fő feltétele, hogy a nő, az anyuka nehéz helyzetben van. Gyakran a két házban a tetlegesség áldozatait is befogadjuk, vagyis mindazokat, akiknek elhelyezésre és a programunk által nyújtott mindenfajta tanácsadásra, szakmai útbaigazításra van szüksége. Igaz, hogy nagyon nehéz először saját magunknak bevallani, hogy bajban vagyunk, és hogy segítségre van szükségünk. A nők és anyukák gyakran az utolsóig kitartanak a kilátástalan lakáshelyzetben, vagy nem megfelelő partnerkapcsolatban, abban a reményben, hogy hát ha egyszer jobb lesz. Legtöbbször ez nem teljesedik be, és rádöbbennek, hogy képtelenek folytatni az életet az adott körülmények között, hogy segítségre van szükségük, és ekkor felkeresnek bennünket.
2: Az anya otthonnak kialakított két házban, Muraszombatban és Sveti Juri Obščalnicin összesen 10 szoba áll rendelkezésre 20 ágyjal. Szabad férőhely szinte nincs, hiszen amint valakinek sikerül saját otthonába költözni, már megbeszélések folynak a következő nő beköltözésére. A Muravidéki Anyák Otthona 10 év alatt közel 400 személynek, nőnek, anyának és gyermeknek nyújtott biztonságos hajlékot. Az Anyák Otthonában eltöltött maximum másfél évben pedig a szakmunkatársak arra törekszenek, hogy az érintetteknek minden segítséget és útbaigazítást nyújtsanak azzal a céllal, hogy önálló, biztonságos és emberhez méltó életet tudjanak élni azután is, amikor kikerülnek az anyaotthonból. Az anyaotthon működését a községek, a Népjóléti Minisztérium, a FIHO és a donátorok finanszírozzák. Ami a következő 10 évet illeti, az volna az ideális, hogy az anyaotthon és a tanácsadó iroda üresen tátongana, mondta Vlasta Glavács, mert ez arra engedne következtetni, hogy nincs nehéz helyzet, nincs bántalmazás és szorongás. Valójában pedig az a cél, hogy a rászorulók tudjanak arról, hogy a Muravidéken is működik az anyaotthon, hogy létezik segítség, van megoldás, és hogy nem kötelesek elviselni a kilátástalan állapotokat.
1: Május 20-án a világ legszorgalmasabb apró munkásaira, a méhekre figyelünk. Ez a nap arra emlékeztet minket, hogy a mindennapi betevő falatunk és a természet egyensúlya jelentős részben a beporzók munkájától függ. De hogyan lehet átadni ezt a tudást és a természet szeretetét a legfiatalabb generációnak? A Dobonaki Kétnyelvű Általános Iskolában nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is tanulnak a méhekről, hiszen az intézmény saját méhcsaládokkal is rendelkezik. Lajter Bőrmen Lidia, a szakkör vezetője, az iskola tanárnője nyilatkozott Szabó Szuzinak.
5: A méhek tényleg nagyon fontosak, mert azt szokták mondani, hogy méhek nélkül mi emberek se lennénk, mert a méhek nagyon fontos beporzók, tehát beporozzák a növényeket, amiket mi akkor elfogyasztunk a gyümölcsfáktól, a paradicsomtól, a paprikáig. Ezeket a virágokat mind a méhek porozzák be.
6: Mi történne, hogyha nem lennének méhek?
5: Lassan-lassan mindig kevesebb lenne a termés, és akkor egy napon nem lenne táplálékunk, nem lenne mit enni.
7: A boltok polcairól és a piacokról eltűnne a zöldség és gyümölcsök többsége. Az alma, a körte, az eper, a cseresznye, a paradicsom, a paprika, a tökfélék, a mandula és még a kávé is mind a beporzástól függenek. A vadon élő növények több mint 80%-ának van szüksége beporzókra a szaporodáshoz. Méhek nélkül ezek a növényfajok végleg kipusztulnának. A méhek így rendkívül fontos, nélkülözhetetlen szerepük van az emberiség életében.
6: Lehet a gyerekeket a leginkább lelkesíteni a méhészet iránt. Mi az, ami a leginkább megfogja őket?
5: Hát maguk a méhek, mert egy kicsit olyan titokzatosak, mert a gyerekeket valójában a szülők is úgy tanítsák, vigyázz méhecske, nem hogy rálépsz, nem hogy megfogod, nem hogy megcsíp. Aztán először mindenki kicsit fél tőlik, kicsit tart tőlik, nem tudják, hogy mit várhatnak, de a gyerekekben benn van az, hogy amit nem szabad, az jobban érdekli őket. Amikor kezdenek járni, akkor rájönnek, hogy a méhek igazából nagyon érdekesek, nem csak egy bogár, ami röpköd fönek lennek, hanem tényleg úgy érdekes az életük nekik. Aztán amikor így egyszer beleesnek, akkor mindig többet szeretnének még tudni, és akkor igaz, hogy lelkesen járnak, meg segíteni is tudnak, és akkor az is buzdítja őket, hogy ők tényleg segítenek a méhek gondozásánál.
7: A méhek azonban gondozásra
5: ítenek a méhek gondozásánál.
7: A méhek azonban gondozásra is szorulnak.

0: Nézzük, hogy mi történik benne. Ha van anya a családban, azt igazából nem keresgéljük, csak megnézzük, ha van friss pete a kaptárban. És akkor minél melegebb az idő, a méhek annál jobban szaporodnak, annál több a méh a kaptárban, és ilyenkor elkezdődik az igazi munka, mert a méhek olyanok, hogy meddig van munkájuk nekik, addig nincs velük gond. Tehát mindig munkát kell nekik adni, mert ha nincs munkájuk, ha unatkoznak, akkor szeretnek elrajozni. Azt a méhes sose nem akarja, mert akkor kevesebb a méhünk. Tehát akkor tavasszal azt csináljuk, hogy sűrven átnézzük a családokat, és friss műlépeket rakunk bele nekik, hogy építhessenek. És hogy akkor a anyának van helye petét lerakni, a dolgozó méheknek van hová a mézet tárolni, meg a virágport. Az a dolgunk igazából, hogy gondoskodjunk arról, hogy a méheknek legyen elegendő munkájuk.
1: Nyilatkozta Leuter Bürmen Lidia, a szakkörvezetője. Amikor a méhek megtöltik a sejteket mézzel, és lepecsetelik viasszal, a gyerekek segítenek a keretek kiemelésében, a viaszos fedelek lefedezésében, majd a keretek pörgetőbe helyezésében, amellyel kinyerik a tiszta mézet. A méhek világnapja ezért is rendkívül fontos, mert az emberiség túlélése és a földi élet egyensúlya közvetlenül függ ezektől az apró rovaroktól. A méhek világnapja mindannyiunkat arra emlékeztet, hogy a legkisebb élőlények végzik a legnagyobb munkát.
2: Nem először tesz tanúbizonyságot komoly állóképességéről Luka Ferletics, a Gyertyánosi Öte tagja, aki Zágráb legmagasabb tornya után a Kristálypalotát is újra meghódította. Habár az eredménye ezúttal a középmezőnyhöz volt elég, valójában nem ez van annyira az előtérben, hanem a jótékonykodás és az egészséges életmód népszerűsítése. Szabó Márk interjúja.
3: Az idén már másodszor vettem részt a Kristálypalota futásban, Ljubljanában. Az idén nem volt az a fő célom, hogy megyek versenyezni oda, hanem csak a Kristálypalota meghódítása, mivel hogy éppenségen a tűzoltóiskolában vagyok, nem lenne épp jó, hogy valami történjen velem, vagyis hogy lesérülnék, és azért a fő célom az volt, hogy csak felérjek a torony, vagyis a palota tetejére, és nem a harc volt az első sorban.
4: Bármilyen sérülés elkerülése volt az első helyen, vagyis Lukánál idén a részvételen volt a hangsúly.
3: Hogyha jól tudom, ebben a Smart Water tűzoltó kategóriában körülbelül 160 versenyző volt. Végén a 89. helyet foglaltam el, 5 perc, 25 másodperc volt az időm. Tavaly sokkal többet készülöttem rá, és tréningiltem. Az idén még épp nem volt párce, hogy elmentem futni, meg fitnessbe, de sok időt nem szakítottam erre. Csak 10 másodpercet vesztettem el, mint tavaly, mikor sokat-sokat készülöttem rá, úgyhogy nem vagyok épp csalódott ebben a idővel, mit elértem.
4: Tavaly Luka 86. volt. Mostanában tehát Ljubljanában van hétközben, és hivatásos tűzoltónak tanul.
3: Itten van sok gyakorlat, mit mondjuk rá kint a pályán, poligonon. Sok mindenféle fajta gyakorlatot csinálunk, tanulunk. Vannak bent is óránk, mint teória. Az iskola nem épp könnyű. Már a bejutás, mint maga, kell tartanod magadat fitbe, és hogy jó fököl lenned ki.
4: A 6 hónapos képzés után a fiatal önkéntes tűzoltó hivatásossá léphet elő, és a lendvai naftások csapatának teljes értékű tagja lehet.
3: Mivel már naftánál dolgozok, vagyis a nafta mind a cég tűzoltók fizettik nekem eztent a iskolát, hogy itten vagyok, szóval már ottan dolgozok. Mikor elvégzek, bírok bent dolgozni, mint hivatásos tűzoltó. 4 hét van az iskola végig. Az iskola előtt már egy hónapot dolgoztam bent a naftánál. Az édesapám is ottan dolgozik, csak nem vagyunk az egy szmenában, hanem külön.
4: Az apai példakép motivációként is működött Luka esetében, de emellett a kötetlen munkaidő is pluszpont volt a hivatásos szakma mellett a fiatal tűzoltónak. A NAFTA vállalat tűzoltói, így nem sokára Luca Ferletics is nem csak az ipari zóna biztonságáról gondoskodnak, hanem úgynevezett GESP egységként a szélesebb környék közúti baleseteinél is biztosítják a helyszínt.
3: Kint az úton is dolgozunk, mindenféle fajta balesetekön. Volt már ilyen részvétem, már 4 baleseten vettem részt, 3 baleset volt, mielőtt még iskolába jöttem, és

0: és egy, mikor Praxán voltam áprilisban, 2 hétig voltunk naftába Praxán, iskola köröztül. Nem könnyű, de egy idő múlva rászoksz, meg hát mikor már odajössz a helyszínre, megpróbálod a fejedbe kicsit megtisztázni a dolgokat, hogy elsősorban az a fő, hogy te segítesz másoknak, minél előbb kibírjanak jönni a balesetből, és hogy mehetnek tovább gyógyításra, hogyha véletlen van valakinek valami baja, vagy valami bántja a baleset után, akkor megpróbálunk megbeszélni a csapatba.
1: Igény esetén persze hivatásos tűzoltóinknak pszichológiai támogatás is biztosított a feldolgozáshoz. Visszatérve még a Kristálypalotára, pedig fontos kiemelni, hogy jótékonysági céllal történt az esemény ezúttal is.
0: Igen, ezek a futások mind a szállán jótékonyságot hoznak, és idén is a UKC kórháznak a 3. emeletnek a kisgyerekeknek volt, hogy minél több pénzt összeszedünk, hogy akkor bírnak nekik segíteni, hogy megbírják őket gyógyítani.
2: Szerda van, május 20-a, és a terepjárót hallhatták a Munavidéki Magyar Rádióban. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!
3: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

A moldovai köztelevízió vezetője Vlad Turkan elmondott, miután az ország Eurovíziós zsűrije mindössze 3 pontot adott Romániának, Ukrajnának pedig 0-t, írja a Guardian. De mindez azért váltott ki felháborodást, mert az Eurovíziós Dalfesztivál egyik íratlan szabálya, hogy a szomszédos országok, illetve a hagyományosan szoros történelmi, nyelvi és kulturális kapcsolatban álló államok magas pontszámokkal jutalmazzák egymást. Hát ugye ez azért is, mert kulturálisan közel van, meg ugye jobban is értik. Ezzel szemben a moldovai zsűri Lengyelországnak adta a maximális 12 pontot, Izraelnek pedig 10-et. A moldovai közönség viszont teljesen másként szavazott. Romániának adta 12 pontot, Ukrajnának pedig 10-et. A különbség miatt rajongók százai tiltakoztak a közösségi médiában, és több moldovai közszereplő is magyarázatot követelt. Az ügy hatására Turkan Telerádió moldovai igazgatója hétfőn lemondott. A zsűri mulasztását, vagyis hogy nem ismerte fel a szomszédok közötti érzékenységet, rendkívülinek és súlyosnak nevezte. Azt mondta, Moldova-Ukrajnához való viszonya nem fejezhető ki 0 ponttal, Románia iránt pedig csak szeretetet éreznek. Bár a közmédia elhatárolódott a zsűri döntésétől, intézményvezetőként magára vállalta a felelősséget. Maia Sandu, Moldova elnök igyekezett csillapítani a vitát, és azt mondta, nem szabad hagyni, hogy egy ilyen ügy elrontsa Moldova és Románia kapcsolatát. A román versenyző Alexandra Capitanescu szintén békülékenyen reagált, megköszönte a moldovai közönség támogatását, és hangsúlyozta, hogy egy egész nemzetet nem lehet 7 zsűritag döntés alapján megítélni. Capitanescu végül 3. helyen végzett a szombati versenyen, elsősorban a közönség szavazatoknak köszönhetően. A versenyt a bolgár Dara nyerte, Izrael pedig a 2. helyen végzett. Tehát az Eurovíziós Dalfesztivál még akár ilyen hullámokat is vethet. Nálunk pedig akkor jöjjön ismételten egy kicsi zene, Elias Gyula érkezik Rúzsa Magdival, meg itt lesz akkor az Ergo is, meg Igo Iva tompos kátyával.

Nagy értesítés azoknak, akik esetleg jövő héten mennek Budapestre. Ugyanis a labdarúgó bajnokok ligája döntője miatt jövő héten ideiglenes forgalom korlátozások várhatók Budapest 6. és 14. kerületében, írja a polisz.hu. A mérkőzés miatt tehát több utca is le lesz zárva, illetve több kerületben, úgyhogy ezeket akkor mindenképp ellenőrizzék. Egyébként pedig a rendőrség honlapján található részletes információk, tehát polisz.hu, és akkor meg tudják nézni, hogy mely utcákat és mikortól meddig zárják le. Vannak, amelyeket már 28-ától, és akkor egészen május 31-ig is zárva lesznek. Úgyhogy akkor erre mindenképp majd figyeljenek, ha esetleg Budapest felé viszi önöket az út. Mi pedig megyünk továbbá Sos Attilával, Bacsirtával, meg itt lesz akkor Shania Twain is.

15 óra 41 perc a pontos idő, és hamarosan meghallgatjuk a hét zeneszámát is. Hát ugye nem kell más, Pál Dénestől jön majd a dal, de előtte még itt lesz velünk a Bombon is, tőlük pedig akkor a Jól vagyok című dalat fogjuk hallani. Na aztán jön a hét zeneszáma.

0: nekem nem kell más.
1: Na ez volt akkor Pál Dénes és a hét zene száma. Még egy kis zenével folytatjuk, 16 órakor friss hírekkel, ugye? Akkor majd Faris Doris várja önöket. No és a következő órában pedig, ugye, kezdetét veszi a Sláger Kívánság műsor. És még gyorsan felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az élet hosszig tartó tanulás hete keretein belül a Lendvai Kultúra Egyesületek Községi Szövetsége ma 18 órakor irodalmi estet szervez műhely munkával. A műhely munkát Olga Pausics vezeti. Mindenkit nagyon sok szeretettel várnak a Kultúra Egyesületek Községi Szövetségi termeibe, 18 órakor tehát. Nálunk pedig akkor, hogy említettük, hamarosan hírek, utána pedig kívánságműsor.

A Maximus ünnepel. Most szombaton, május 23-án a Maximus 18. születésnapja alkalmából egésznapos programokkal és szuperkedvezményekkel várja a látogatókat. Féláras bowling, ingyenes mozi előadások, a gyerekeknek pedig ingyenes játék a Maxilandban. A Maximus üzletei is különleges akciókkal készülnek. Szórakozás, kikapcsolódás és remek vásárlás. Most szombaton, a Muraszombati Maximusban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlamenti elnök testülete úgy döntött, hogy a képviselők a pénteki rendkívüli ülésen szavaznak Janez Jánsa miniszterelnök jelöltségéről. A szavazás titkos lesz, és a Jánsa iránti nyilvános támogatás miatt nem várható meglepetés. Amennyiben nem választják meg miniszterelnöknek, az országgyűlés az ülés napirendje szerint dönt a miniszterelnök új választásának kiírásáról. Várható, hogy a parlamenti csoportok képviselői is támogatni fogják, és Jánsa feltehetően negyedszer is miniszterelnök lesz. A miniszterelnök jelölés benyújtása után ma lejárt a 48 órás határidő, amelynek a parlamenti szavazás előtt le kell járnia. Az országgyűlésben a szavazásra legkésőbb jelölések benyújtására vonatkozó határidő lejárta után 7 napon belül kerülhet sor. Abban az esetben, ha Jánsát nem választják meg miniszterelnöknek, az ülést a második napirendi pont megkezdése után berekeztik, és annak tárgyalása vasárnap folytatódik. A ma és holnap Mariborban megrendezésre kerülő két minisztérium és a FAO által szervezett nemzetközi fórum a fenntartható méhészetért és beporzásért, a tudományra és az innovációra összpontosít. Mateja Csálusics leköszönő mezőgazdasági miniszter szerint az értékes gyakorlatcserét jelent a különböző országokból. A Szlovén Méhészeti Szövetség azonban nem szerepel a résztvevők között. A kormányok és nemzetközi szervezetek képviselőit, tudósokat, szakértőket és a civil társadalom képviselőit összehozó rendezvény célja a világ minden tájáról érkező méhészeti és beporzási projektek átfogó áttekintése és tapasztalatcseréje, amellyel a mezőgazdasági minisztérium erősíteni kívánja a nemzetközi együttműködés lehetőségeit a fenntartható fejlődési célok elérése érdekében. Ugyanakkor a rendezvény teret kíván teremteni az elmélyült párbeszédnek, a közös gondolkodásnak és a jövőbeli irányok kialakításának. Magyar Péter, magyar miniszterelnök váratlanul lemondta részvételét az idén 30 éves Európa Fórum Wachau nevű konferencia csütörtöki programján a sűrű magyarországi teendőire hivatkozva, írja a HVG. A program lemondása annak ellenére történt, hogy a fórumon ő lett volna a díszvendég. A fórumon mások mellett az osztrák gazdasági kamara képviselőivel találkozott volna, így azonban bécsi tárgyalásai után várhatóan visszatér Magyarországra. A Die Presse szerint az út előkészítése kaotikus volt, folyamatosan módosult a program. A szervezésből magyar részről először tudatosan kihagyták Szilágyiné Bátorfi Edit, bécsi magyar nagykövetet, ami alap szerint nagy bizalmatlanságra utal. Ehhez annak is köze lehet, hogy Orbán Anita külügyminiszter kabinetfőnökét, Bán Jankát nemrég hazarendelték a bécsi képviseletről, mivel az egyetemen kapcsolatban állt Magyar Péterrel, ami megbízhatatlanná tette az Orbán kormány szemében. Sport. Ma Svédország ellen játszik a szlovén férfi jégkorong csapat a Svájcban rendezendő világbajnokságon. A mérkőzés 20 óra 20 perckor veszi kezdetét. Tegnap Szlovákia ellen játszott Ed Terglau csapata és vereséget szenvedett.
2: Időjárás.
1: Délután részben derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel, helyenként helyi záporokkal, zivatarokkal. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Baleset következtében akadozik és torlódik a muravidéki autóút forgalma Hosszúfaló előtt Muraszombat irányában. Továbbá Lormányi lyuk előtt Maribor felé. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást, estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a tengermelléki sztráda forgalma Posztojna előtt a főváros irányában, a Steyr autópályán pedig Tepanyai és Polszkáva között Maribor felé.
2: Ilyen.

0: legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Kívánságműsor.
2: Kezdődik a kívánság műsor, és akkor először is indítsunk egy e-mail kéréssel. Marika és Feri írtak nekünk, és hát pontosabban Marika írt nekünk, aki azt írta, hogy férjével együtt szeretnék meghallgatni Robitól a Belevár az élet című dal, úgyhogy akkor ez fog mindjárt következni, de természetesen lehet bennünket hívni is. 575 17 18 és 575 17 19, ugye a két telefonszám. Külföldről 00386 2. Azt kell először tárcsázni, és van is telefonálunk, úgyhogy köszöntöm a hallgatót, halló, jó napot!
3: Szép üdvözlet, Sándor, mindjártnak a stúdióban. Én pedig szeretném meghallgatni megszeretném hallgatni, mint hosszú szopor barna lány.
2: Rendben, Konz Zsuzsa, tehát akkor
3: hamarosan majd érkezik. Igen, nagyon szépen megköszönöm. Jó munkát és a viszonthallásra.
2: Köszönjük, viszonthallásra, szép tapot kívánunk.
3: Köszönöm szépen, nem ezt akartam.

0: Ahogy lesz, úgy lesz. Gonc Zsuzsa volt ez, közben pedig van telefonálunk. Halló, jó napot!
1: Szép napot kívánok, Sándor!
0: Üdvözlet!
1: Én szeretnék egy zeneszámot meghallgatni. Dunán úton nyílnak orgonák.
0: Rendben, hamarosan akkor következik Teodor Bólogat, úgyhogy...

0: hogy
1: szeretném meghallgatni Márti unokatestvéremmel.
0: Rendben, hamarosan akkor szólni fog a dal. Köszönjük szépen a hívást, szép napot!
1: Én is köszönöm, minden jót, a viszontalásra.
0: Van-e még telefonálunk? Haló, van.
1: Üdvözletem, küldöm kedves Sándor mindegyiküknek. Szeretném meghallgatni a 3+2-től május éjszakán.
0: Május éjszakán 3 plusz 2. Rendben, akkor ez is majd mindjárt érkezik Kovács első felvétele után. Viszont hallásra, szép napot kívánunk, és van még telefonálunk, így jó napot.
2: Jó napot kívánok.
0: Üdvözlet.
2: Szeretnék David Hasselhoff-tól meghallgatni a Keresem a szabadságot.
0: Looking for freedom, tehát rendben. Szólni fog hamarosan az is. Köszönjük szépen a hívást.
2: Köszönöm, minden jó.
0: Jó rádiózást továbbra, és szép délután.
2: Köszönöm, az lesz.

0: Bente kérésére, aki e-mailt írt nekünk, mindjárt érkezik majd Csuka Mónikától a Lennie kell egy kávéháznak című dolnak, és van egy telefonálónk is, úgyhogy köszöntöm is a hallgatót. Halló, jó napot!
1: Kedves Sándor, tiszta szívemből köszöntölek benneteket, Jutka vagyok, én szeretném kérni Horváth Rovitól, megdobban-e még a szíved? Ezt szeretnék a lenti barátnőimmel, Magdival, Marikával, Angélával közösen hallgatni, és a rádió minden kedves hallgatójával. Köszönöm szépen, hogy teljesítitek kérésem, további szép napot, gyönyörű szép estét kívánok minnyájatoknak, és a rádió minden kedves hallgatójának.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk, és Horváth Robi is érkezik majd akkor Csuka Mónika után, közben pedig van még egy telefonálunk, úgyhogy jó napot!
2: Halló!
0: Üdvözlet.
2: Jó napot kívánok! A Juventus együttestől szeretném meghallgatni. Véget ért egy fejezet.
0: Véget ért egy fejezet. Látom, Teodor bólogat, úgyhogy megvan, akkor az is majd hamarosan következik. Köszönjük szépen. Viszont hallásra, viszont kívánjuk.

fényekkel egy égi bárnak, szűrt fényekkel csendesen, hol a szívadallam árnak engedve, ott megpihen. Lenni kell egy zongorának, felhők között valahol, hol szerelmes angyalkáknak vokál kara, ott dalol. Kísérve a szent dallamot, ami hív és átölel, amit az Úr nékünk adott. És Jimmy király énekel. Lenni kell egy égi bárnak, ahol örök muzsika békítő hangjai várnak. Mind eljutunk majd oda. Lenni kell, és hisszük, hogy van, mert az ének köztudott imádság. Mit hagyatékban, Zámbó Jimmy? Ránk hagyott. Dalolj, dalolj rólunk.

0: Máté kérésével folytatjuk a kívánság műsort, Facebookon érte nekünk, és Fenye Miklóstól az Angyalföldi Pálmafák című dalt kérte, úgyhogy akkor ez mindjárt szólni is fog, és egyébként lehet még bennünket hívni. Van egy-két dalra azért idő, 575-17-18 és 575-17-19 a két telefonszámok. És van is egy telefonálunk. Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok, Sándor, Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Ez lett.
1: Turi Lui-tól szeretném meghallgatni, Hiért élsz egy új életet című dalt.
0: Na, Teodor mindjárt utána néz, hogyha megvan ez a dal. Megvan, biztos, bologat, hogy... igen, úgyhogy jön majd mindjárt Fenyő Miklós után.
1: Köszönöm szépen, Sándor, és további szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Köszönjük, viszont kívánjuk. Viszont hallásra.
1: Köszönöm, viszont hallásra.

0: Van meg egy telefonálunk. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Éva vagyok.
0: Üdvözlet!
1: Vámosi Jánostól szeretném meghallgatni egy Őszhajó asszony című dalt.
0: Vámos János, győző asszony, rendben, hamarosan.
1: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
0: Köszönjük szépen, viszont hallásra.
1: Köszönöm.
0: És érkezik majd László kérésére Tóldi Máriától is a Rövid az élet című dal, tehát azt is hallani fogjuk, illetve Tündés írt nekünk Konca Zsuzsától a Vigyázz, ha jön a vonat című dalt kérte, úgyhogy az is még szólni fog. Na, utána pedig akkor jön Farizs Dorisz friss hírekkel, majd pedig a következő órában megismételjük az aktuálist, ha esetleg lemaradtak volna róla. És akkor ennyi fért a mai kívánság műsorba. Köszönjük szépen mindenkinek az üzeneteket és a hívásokat. Jöjjenek tehát a dalok, majd hírek, utána pedig aktuális ismétlés.

A vasúti sorompót piros, fehér, piros színűre festik, és közepére vörös prizmát, esetenként vörös fényű lámpát is elhelyeznek. A hagyományos sorompó lakott területen belül ráccsal is felszerelik. Ha a fénysorompó egyik fényesen világít, üzen.

Megjegyezzük, hogy a kellő körültekintés akkor sem mellőzhető, ha nyitott sorompót látunk. Mert arra is volt már példa, hogy a sorompó leengedését elmulasztották.

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizenhét órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A szlovén és horvát gázszállító rendszer üzemeltetők a Plinovodi és a Plinacro Ljubljanában közös nyilatkozatot írtak alá a Rogatec gáz kapcsolat kapacitásának növeléséről Horvátország és Szlovénia között. Ez lehetővé teszi a két ország közötti gázszállítás növelését, és tovább erősíti Szlovénia energetikai összeköttetését a régióval. A Rogatec gáz kapcsolat kapacitásának növelése lehetővé teszi Szlovénia és a tágabb régió számára, hogy megbízhatóbb gázellátással rendelkezzen, és további gázforrásokhoz férjen hozzá Horvátországból, beleértve a Krk-szigeti LNG terminált is. A nyilatkozat fontos lépést jelent a régió energiahálózatainak jobb összekapcsoltsága, ellátásbiztonsága és ellenálló képessége felé, jelentette be a Plinovodi. Matija Bitenc, a Plinovodi vezérigazgatója fontos lépésnek nevezte a szlovén és a horvát gázszállító rendszer üzemeltetők közötti együttműködést. Horvátország Šibenikben az EU déli tagállamait tömörítő MED9 csoport környezetvédelmi minisztereinek találkozóján mutatta be a mikroműanyagok megfigyelésére szolgáló integrált rendszerét. A tanácskozás középpontjában a vízellátási rendszerek ellenálló képességének növelése, valamint a tengeri környezet és a mediterrán ökoszisztémák védelme állt. A rendszer a terepi mintavételt, a nagy mennyiségű víz szűrését és a laboratóriumi elemzést egységes működési keretbe kapcsolja össze. Máriós Ljég, az intézet igazgatója hangsúlyozta, a mikroműanyag napjaink egyik leggyorsabban növekvő környezeti kihívása, különösen a vízi ökoszisztémákban. A Szlovénia részvételével is tartott tanácskozáson Marija Vučković horvát környezetvédelmi és zöld átállásért felelős miniszter elnökölt. Az Európai Bizottság aláírta azt az egyetértési megállapodást, amely megnyitja az utat az ukrán támogatásra szolgáló hitelprogram keretében nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás előtt, közölte az Európai Bizottság. A memorandum ukrán fél részéről történő aláírása és ratifikációja után az Európai Bizottság megkezdheti a további eljárási lépéseket, annak érdekében, hogy 2026 második negyedévében folyosíthassa az első 3,2 milliárd eurós részletet, amennyiben Ukrajna teljesíti a kapcsolódó feltételeket. A memorandumban szerepel, hogy Ukrajnának továbbra is tiszteletben kell tartania a demokratikus intézményrendszert, a jogállamiságot, beleértve a korrupció elleni fellépést, valamint az emberi jogokat. A megállapodás meghatározza azokat a reformlépéseket is, amelyeket Ukrajnának teljesítenie kell az egyes részletek lehívása előtt. Sport. Két szlovén női teniszező szerepelt ma a párizsi Grand Slam torna kvalifikációjában, de Tamara Zidanšek és Kaja Juvan nem jutott tovább. A Roland Garros főtábláján az egyetlen szlovén Veronika Erjavec lesz, aki a ranglistája alapján közvetlenül bejutott.
2: Időjárás.
1: Délután részben derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel, helyenként helyi záporokkal, zivatarokkal. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Baleset következtében akadozik a Muravidéki autóút forgalma Hosszúfalu előtt Muraszombat felé. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást, estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a tengermelléki sztráda forgalma Posztolyna előtt a főváros felé.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Szlovénia 180 fokos szögben fordul el az eddigi irányvonaltól. Azzal a sürgősségi törvénnyel ZURS, Zákono interventnih ukrepi zárazvoj Szlovénie, amit május 11-én 47-35 arányban elfogadtak a parlament rendkívüli ülésén. A Szlovénia fejlődés és sürgető intézkedésről szóló törvényt a harmadik blokk beavatkozási törvényeként emlegetik, amit áprilisban dolgoztak ki és nyújtottak be a jogalkotási eljárásba. A harmadik tömböt az NSZI, az SLS, a Fókusz és a demokraták alkotják, csatlakozik hozzájuk a Resnica is. Ezt a törvényt mintegy a nemzetközi téren várható gazdasági válság enyhítésére vonatkozóan nyújtották be, célja pedig a gazdaság tehermentesítése, az adminisztratív akadályok csökkentése és a közszolgáltatások hozzáférhetőségének javítása volt. Csak hogy óriási ellenállásba ütköztek. A szakszervezet azonnal mozgósít magát, hogy hol tartanak, erről is szó lesz a mai műsorunkban. Az említettekről Deán Szűcsel, a Szvoboda Mozgalom párt képviselőjével beszélgetünk, meghívtuk továbbá Horváth Ferenc magyar nemzetiségi parlamenti képviselőt is, aki azonban lemondta a műsorban való részvételt. Adásunkban megszólal továbbá egy magánvállalkozó mérnök, a Szabad Szlovén szakszervezet képviselője, és a Lendvai Egyetemisták klubjának elnöke is, akik majd értelmezik a törvény egyes szegmensét. Tehát akkor üdvözlöm Deán Szűcsöt, aki elvállalta a műsorban való szereplést. Nagyon megköszönném neki, mert valóban egy összetett dologról van szó, és azt a végén akartam elmondani, de már elmondom itt az elején, most megpróbáljuk megmagyarázni azt, amit mi sem értünk, enyhe iróniával. Ezt azért mondom így, mert nagyon se iróniával. Ezt azért mondom így, mert nagyon sok szakember szólalt meg a

0: pravičnost, ampak da je to velik privilegij.
1: Hallottuk akkor Zdenka Bobovecet, és mielőtt még tovább mennénk, akkor foglaljuk még egyszer össze, a törvény 10 különböző másik törvényben nyúl, és azt változtatja meg, és hathatósan változtat az adóztatási rendszeren. Tehát az egyik ez a menedzseri plafon, vagyis a szociális fejlesztési járulékplafon, amiről hallottunk, utána beavatkozás lenne itt az egészségügybe, különösen a közegészségügyi rendszer kerülne veszélybe szemben a magánszektorral. A törvény lehetővé tenné, hogy az egészségügyi dolgozók az állami intézményükön kívül is dolgozzanak, ami növeli annak kockázatát, hogy csak az egyszerűbb és pénzügyileg jövedelmezőbb szolgáltatásokat végeznék el. Az egészségügy privatizációs törekvései új lendületet kapnának, amit eddig sikerült valahogy visszafogni, és szóljunk még arról, hogy itt lesz majd beszélünk a kényszernyugdíjasztatásról, továbbá az alacsonyabb áfa az alapvető élelmiszerekre, ötödik pont alatt alacsonyabb adó a bérbeadásból származó jövedelemre, így több jutna a lakástulajdonosoknak, akkor a mikro és általány dolgozó egyéni vállalkozók számára is ez egy veszélyes út a szociális bizonytalanság felé, úgyhogy a hetedik pont alatt a nyugdíj és egészségbiztosítási alapoknak az elszegényítését hozná ez a törvény, és a nyolcadik pont alatt kihatna a közszférára és a szociális államra. Tehát ezt jelezte elő Zdenka Bobovec is ebben a kis összeállításban. Mi még itt kibővítettük ezekkel a tételekkel, de hát akkor vegyük sorba ezeket, és mondjuk el, hogy tulajdonképpen melyik mit is rejteget, és miért hozhatna jót az emberek számára, illetve mi lenne az, amiben akadályozná azt az irányvonalat, amit a Golob kormány már felállított.
2: Hát mindenki, aki már most meghallgatta ezt a néhány utolsó percet, már azt lehet mondani, hogy csak hogy valaki felolvassa a törvényt, az már nagyon sok. Mint még csak az, hogy valaki megérti. Tehát ez a 10 pont nagyon-nagyon széleskörű dolgokat vesz magába. Ez egy úgynevezett omnibus törvény, ami több törvény területére megy, ott fognak változások lenni, de magam tehát néhány dolgot talán kiemelnék, ahol magam is látom, hogy úgy mondva nagyon talán rossz irányba megy. Ahogy mondom, mindenkinek megvan a lehetősége, hogy benyújt törvényeket, de még mindig. Tehát ez a menedzseri plafon, ez a 7500 euró, ezt magam úgy látom, tehát valaki, aki Muravidékről jön, nagyon fontos kérdés, hogy egyáltalán Muravidékről kinek lenne tehát ez a módosítás érdekébe. Tehát, ha mondhatom, hogy valószínűleg lehet, hogy vannak emberek, akik keresnek, akinek olyan jó jövedelmük van. Hála Isten! Tehát nekem evel nincs gondom. De hogy ezek az emberek most ennél a számnál 7500 euró kevesebb hozzájárulást fizessenek, mint valaki, aki nem tudom, 1500-1600 eurót kap, persze brutto számokról beszélünk, ami fontos hozzáadni. Úgyhogy én nem látom ennek igazából a módosításának az igazi hozzájárulását a mindennapi személynek, hogy jobban élne. Szerintem ez a módosítás igazából csak azt az egy a társadalomnak csak az 1%-át, az adataim szerint ez egy kb. 14 ezer fő, aki Szlovénia szerte jobb fizetése van, mint 7500 euró bruttó. Tehát ez igaz, egy törvénymódosítás csak a 1% számára. Maga mondhatom, tehát ha ezt még hozzáadhatom, hogy ha már, akkor sokkal jobb lenne mindenki számára, volt szó a úgynevezett, szlovénul mondom, magyarul nem is tudom kifejezni, Dvigo splošné olajšave, amelynek persze lenne, igen. Lenne hat.

0: hatása az egész körre, mindenkire, aki dolgozik.
1: Persze, stimulatív lenne, igen, motiváló.
0: Persze, és lehet beszélni arról, hogy kinek mennyit, és úgy tovább, de most igazából nincs miről beszélni, csak arról van szó, tehát érdekükben van azoknak, akik több mint 7500-at keresnek, aki kevesebbet, az ezzel a törvénymódosítással semmit nem kap, sőt, a közpénzben még fog, tehát
1: létrejönni,
0: be fog mutatkozni, hogy mégis ez a pénz valahol még hiányzik. Úgyhogy ennek a húzásnak igazából a célját nehézen látom, úgy szakmai, mint politikai szempontból. A másik persze ez a kényszerített nyugdíjba menés.
1: Igen, igen, igen.
0: Persze itt arról is van szó, hogy be van vezetve az, hogy még van a lehetőség, hogy valaki megkapja a 100%-os nyugdíjat. Jelenleg úgy van, hogy ha jól tudom, az első 3 évben 40%, igen, azután 20%, most megjárna a 100%. Másik oldalról és a 100%-os tehát fizetés és a nyugdíj. Mind a kettő 100%-os arányban. Ami igazából úgy első szempontból egy érdekes és pozitív, szimpatikus módosításnak tűnik. Persze itt illik elolvasni.
1: Anyagilag is kedvező, persze, természetesen.
0: Elolvasni a próban írt módosítást, tehát azt, hogy valaki, akinek meg lesz a tehát lehetősége, hogy nyugdíjba megy, tehát a főnökje igazából felmondást adhat neki 90 napos felmondási határidővel. Tehát, ha én jól értem, itt arról van szó. Persze itt létrejön az a kérdés, most oké, ha ebben a pillanatban, ha jól tudom, Szlovénia azok az államok között van, ahol a munkanélküliség a legalacsonyabb Európa szerte. Tehát, hogy ennek a húzásnak most persze nekünk kellenek munkások, és most, ha valakinek van kedve, független attól, hogyha az a személy tetszik a főnöknek vagy nem, annak a személynek meg kellene lenni adva a lehetősége, hogy dolgozik. Sőt, itt már az információim szerint az Alkotmánybíróság kettőször döntött arról is, hogy a kényszer nyugdíjasítás.
1: Tehát a
0: tehát nem törvényes. Tehát itt kérdés lesz az is, hogy ezzel a módosítással erről mit fog mondani az alkotmányi bíróság, de ahogy mondom, tehát ennek a ügynek is van kettő oldala. Tehát egyik oldalról persze itten lehet mondani néhány szót arról is, hogy minden politikának van érdeke, hogy bizonyos személyeket talán a legfontosabb pozíciókról eltávolít, és itt ezzel a húzással legalább egy kicsit kinyit tudnak az ajtók erre is. Tehát, mint politikus ezt elmondhatom, de számomra, tehát én nem szubjektív szempontból nézem a dolgokat. Számomra, mint parlamenti képviselőnek a legfontosabb kérdés az, hogy ez az állam mely irányba megy, és kin épít. Kik azok a személyek, akin építi a jövőjét. Tehát ha egyik oldalról oké, te most jár valami jutalom a nyugdíjasoknak, nekem a személyes véleményem az, hogy nagyon, tehát egyetérthetek azzal, hogy mindenki, aki ledolgozta 40 évet, még jár neki a 100%-os nyugdíj. Ez az én személyes véleményem. De második oldalról itten azon is kellene gondolkodni, hogy mit csinálunk mi a fiatalsággal. Tehát ha nincs fiatalság, hogyha nincsenek módosítások, amelyek a fiatalok részére pozitívak.
1: Lehetőséget adnak számukra, hogy elkezdjenek dolgozni.
0: Munkaaktív személy, aki elbírnája ezt a nyugdíjrendszert, amelyet mi létrehoztunk. Úgyhogy itt ez kicsit ilyen hiányolom, hogy erről igazából nincs szó, hogy hogyan fogjuk ezt a úgymondott, én gyakran használom ezt a szó szlovén nyelven, egy drusbeni konszenz, tehát egy társadalmi
1: konszenzus, igen,
0: konszenzus, hogy milyen államban szeretnénk élni. Persze nekem világos, hogy én is hozzájárulok a fizetésemnél a nyugdíjhoz, ha bár nem használom. De valaki más hozzájárul valamihez, amit én használok, és ezen épül a szolidaritás, amely a mi társadalmunk alapja.
1: És erre nagyon is büszke ez az ország, mert hogy ennek tényleg van egy tradíciója is olyan értelemben, és most meghallgatjuk a másik bejátszást, a Zdenka Bobovec szakszervezeti képviselő pontosan ezekre a témákra világít rá, amelyikről most mi is beszélgettünk.
2: Potem mogoče naslednja zadeva, in sicer, da smo proti prisilnemu upokojevanju.
1: A következő kifogásunk a kötelező nyugdíjaztatásra vonatkozik. Ez a törvény az idősebb alkalmazottakkal szemben diszkriminatív, ugyanis csak akkor dolgozhatnak tovább, amennyiben a munkaadó ezzel egyetért. Sőt, az általa szabott feltételek mellett. Attól is tartunk, hogy amennyiben folytathatná az alkalmazott a munkát, akkor is csak egy megváltoztatott szerződéssel, a korábbihoz képest már más beosztásban, a saját számításuk szerint, ami mellett még megkapnák a nyugdíjat az alkalmazottak. Alkotmányellenes ez a törvény is, amit az Alkotmánybíróság már kétszer érvénytelenített. Csak említsem meg a Zújf nevezetű törvényt, ami akkor nagyon időszerű volt. Ez a törvény automatikusan megszakítja a munkaviszonyt, amint a dolgozó eleget tesz a nyugdíjaztatási feltételeknek. Még akkor is, ha tovább szeretne dolgozni. Illetve ez kizárólag a munkaadó jóváhagyásától függ majd. Ami az egészségügyet illeti, ott egyértelműen annak magánosítása ellen vagyunk. Ugyanis ezzel a közszféra és a magánszféra ismét összemosódna, és egyenes út vezetne az egészségügy privatizációjához, ahová csak a tehetősebbek jutnának be. Meghosszabbítaná a várakozási időt, a magánrendelőkben csak a jövedelmező intervenciókat végeznék el, miközben a közegészségügyre maradnának az összetett beavatkozások, amelyeknek a következtében mind kevesebb pénz jutna majd a számukra. Ez a három legfontosabb terület, ami miatt ellenezzük ezt a törvényt, és ezért gyűjtöttük az aláírásokat. Hallottuk tehát, mit mond a szakszervezeti megbízott. Egyébként még idéznék még egy valakit, az Országos Egészségügyi Tanács elnöke, dr. Breczay, azt mondta, a törvény brutális szétforgácsolja a közegészségügyet. Szerencsére nem tudják olyan tempomban leépíteni, mint amilyenben szeretnék a belső szabályok miatt, mert hogy ez alatt az elmúlt időszakban azért az egészségügyi miniszternek sikerült jó néhány olyan szabályt, belső szabályt elfogadni, amelyik megerősítette ezt a rendszert. Egyébként dr. Breczay szerint véget vett a fejlődésnek, és a magánpraxist helyezi előtérbe. Akkor mire számíthatnak azok az emberek, akik a betegellátásban reménykednek, a jó betegellátásban reménykednek, noha, ha a híradót láttuk az elmúlt napokban, akkor láttuk, hogy milyen adminisztrációs nehézségek jelentkeznek, és hogy az emberek sorban, hosszú sorban állnak, hogy bejegyezzék őket egy adott orvosnál. Úgyhogy akkor kinek is higgyenek az emberek?
0: Hát az minden napunk egyik gondja, hogy már nehéz eldönteni, vagy legalább tudni, hogy kinek lehet hinni a mai társadalomban, de ez talán egy más kérdés. Magam az egészségügyi témáról azt szeretném mondani, hogy abszolút nem szeretnék olyan rendszert, ahol egészségügyi rendszert, ahol az egészségügyi rendszer jól működik, csak az egészséges ember számára. Tehát ez a úgymondott amerikanizáció, tehát meddig nem használod, addig nagyon rendben van, de mikor használod, akkor nagy gondokban van, és csak igazából csak azok jutnak orvoshoz, akinek van pénze, vagy pedig egy csomó pénz befizet ebbe a rendszerbe. Ezt nem szeretném személyesen. Persze itten a mi kormányunk dolgozott azon, hogy bizonyos praxákon, amelyeket úgy láttuk, hogy arra utalnak, hogy mégis itten az előtérben nem a paciens ellátása van, hanem valakinek gazdagítása, hogy ezeken a praxákon talán végét próbáljunk ütni. Uh-huh. Lehet, hogy ez egy olyan rendszer, az egészségügy, magam messzi attól, hogy szakembernek tartanám magamat, de mint képviselő persze, bizonyos dolgokat tudnom kell, tudnom illik. És itt úgy látom, hogy nagyon összefüggésben van az első témával, amiről beszélgetünk, tehát az úgynevezett menedzseri plafonról. Uh-huh. Tehát erről gyakran nem beszélünk, úgy van bemutatva, mint menedzseri plafon, de abban a 1%-ban, abban a 14 ezer főben szerintem a nagyobb része orvosok. Tehát megint nem szeretnénk arról hallgatni, hogy most valaki ellen vagyok, vagy vagyunk, mert minden olyan téma, tehát meg kell világítani, és mégis, hogy igazából kinek a javára mennek ezek a módosítások. És ezek a módosítások, amelyek a közpénzből lesznek fizetve, nem a mindennapi ember, vagyis adófizető javára mennek, akkor erről nem csak hogy kell beszélni, hanem talán hangosabban is figyelmeztetni, hogy nem jó irányba mennek a dolgok. És itt én a dr. Erik Brezel véleményére mindig adok szerintem a legfontosabb és a legnagyobb szakértők közt van Szlovéniában biztos az egészségügyről, és ha ő úgy fejezi ki magát, ahogy kifejezte magát, hát akkor mindenképpen semmi jó nem vár ránk. De megint számomra, ami a, úgy mondhatom, hogy a politikában a legnehezebb az, hogy még mielőtt mi eljuthatnánk egy normális szintre, hogy próbálnak összeütközni az argumensokkal, azelőtt már konfliktus van teremtve, és mi nem jutunk odáig. Mi soha sajnos a legfontosabb téreken nem tudunk az utolsó néhány, mondhatom 15-20 évben, amelyet mondhatom, utolsó 10 évet nagyon nézem a politikát, de persze a történelméről is tudok valamit. Nem arról van szó, hogy ki, tehát, hogy mi van javasolva, hanem, hogy ki javasolja. És szerintem ez Szlovénia javára nem jó. Én mindenképpen nem mondom azt, hogy nekem személyesen mindenben igazam van. Nagyon szeretem az argumentumok konfliktusát, tehát, hogy arról beszéljünk, hogy kinek van jobb igaza, nem pedig arról, hogy ki mondod és ki akar valamit csinálni, és nekem a hozzáállásom ennél a törvénynél is olyan. Tehát fontosnak tartom, hogy először meglássuk a szakemberek mit mondanak. Persze, mi nem bírunk egy olyan államba, egy olyan társadalomba élni, ahol igazából többet senkinek nem hiszünk.
1: Hát ez a legrosszabb, mert pontosan ez következett most be, hogy az emberek teljesen elbizonytalanodtak. Noha az a jelentős számú aláírás, amit a szakszervezet gyűjtött be, azért az azt jelezte vissza, hogy nem közömbösek az emberek, és hogy aggódnak a jövőjükért, és hogy valami biztonságot szeretnének. Következzen a Áron Krajácsics, aki a Lendvai Egyetemista Klub elnöke, és ő azt világítja meg, hogy vajon a diák SP az előnyt hozna, vagy sem, és hogyan látja ő ezt, érinti már a gazdaságot, illetve a fiatalok jövőjét, amiről eddig beszéltünk. Tehát a szlovén ifjúsági tanács aggodalmát fejezte ki, hogy ez a javaslat növelheti a fiatalok prekárius foglalkoztatását, de hallgassuk meg, mit mond Áron Krajácsics.
3: Személyesen én jónak tartom, hogy az egyetemistáknak lehetőségük van valamilyen vállalkozást nyitani. Igaz, hogy a diákmunka, a Studentski Szerviszen keresztül sok fiatalnak számára még mindig jó és biztonságosabb ez a lehetőség vagy választás. De hát vannak olyan egyetemisták is, akik persze a tanulás mellett szeretnének valami saját céget vagy vállalkozást nyitani, saját céget építeni, vagy projekteket vállalni, és jobban professzionálisabban foglalkozni valamivel, és szerintem jobb, hogyha eszpet nyitanak. Igaz, hogy ennél nincs akkora védelem, mint a diákszolgáltatás, vagy a Studentski Szerviszen, de pontosan ezt tanít valami felelősségre, kommunikációra, vagy tárgyalásra, és úgy gondolom, hogy akik már ezt az utat választák, vagy így döntenek, általában már értik, hogy mit jelent ez, vagy mit hoz ez, és nagyobb felelősséget akarnak vállalni a jövőjükért. Most, ha még hogy befejezzem, szerintem fontos azt is elmondani, hogy na, reméljük, hogy a vállalatok nem fogják ezt kihasználni a normális foglalkoztatás helyett.
1: Mi történhetne, hogy ez elvezetne egy ilyen prekár munka irányába?
3: Igen, az is megtörténhet, de hát reméljük, hogy hát az ország majd valahogyan ezt meg fogja gátolni, és ezt nem fogják kihasználni.
1: Igen, kifejezetten erre bizonyos biztosítékok nincsenek.
3: Most még jelenleg, ahogy én értem ezt, nem.
1: Hallottuk tehát, hogy egy fiatal hogyan látja a törvényben javasoltakat. Mit mondhatunk el, vajon segítené-e, és hogy hogyan lehetne tulajdonképpen megfékezni azt, hogy megint olyan prekár munkát végezzenek, amelyik a számukra hát azért nem a megfelelő. Illetve senki számára sem az ilyen típusú munka.
0: Én kicsit megfordítanám az egész ügyet, és valahol máshol kezdeném. A véleményem az, hogy a diákoknak és az egyetemistáknak az első dolgok az, hogy tanulni kell nekik. Mi ebben a kormányban egy fontos újdonságot vezettünk be, tehát egyszerre meg lehet kapni a COIS és az állami stipendiát, ami segíti gyakran azokat, akinek tehát pénzügyi szempontból gondjuk van azzal, hogy nehézen tudnak diákok, egyetemisták később persze lenni. Magam egyetérthetek Králcsics úrral ebből a szempontból, hogy objektívan nézve ez még egy olyan módosítás, amely ha gátozott a rossz indulat, jó lehet. De sajnos a tapasztalatomon alapozva ezek a gátok nem léteznek gyakran a társadalomban. Tehát ez mindig úgy van, van egy újdonság, valakinek tetszik, de előbb vagy később oda fogunk jutni, hogy ki lesz használva. Tehát vagy az egyetemista statusszal húzva lesz a lehetőség, hogy valaki dolgozik, talán adói szempontból kedvezményesebb alapokon, mint valaki, aki rendesen lenne alkalmazott. Tehát itten szerintem nagyon jól egyetértek azzal, hogyha ez úgy el lenne rendezve, ahogy nem hiszem, hogy el lesz, akkor ez lehetne egy jó módosítás, egy jó húzás. Másik oldalról meg szerintem egy csomó gondot okozhat. És nem biztos, tehát, hogy milyen lenne itten a hozzájárulék megint a mindennapi, tehát társadalomhoz, mivel még mindig azt mondom, egyetemistának az első dolga, ha egyetemista, hogy tanul, hogy végezi az egyetemit. Azután persze, tehát ha egy szociális nehezebb körülményekből jön, meg vannak a lehetőségek állami szinten, hogyan lehet segíteni. Most, hogy azzal, hogy ő eszpét nyit, hogy azzal próbálja behozni ezt a mínuszt, igazából nem látném olyan rossznak, ha itt is gátolva lenne, hogy meddig, milyen jövedelemig nem. Mert sajnos a mi társadalmunk úgy működik, hogy olyan dolgok, amelyek első szempontból nagyon jónak tűnnek, másik oldalról gyakran ki vannak használva, és nem azt a célt érik el, amelyre voltak bevezetve.
1: Igen, van itt még egy tétel, ami elég érdekes, hogy alacsonyabb áfa az alapvető élelmiszerekre. Ezt nagyon szeretik hangsúlyozni, és hogy ez igazából tényleg egy nagyon-nagyon kedvező dolog lenne általában mindenki számára, csak hogy itt föl is sorolták, hogy ezek milyen élelmiszerek tartoznak ide. Viszont, és nagyon sokszor hivatkoznak Horvátországra, ahol ezt csökkentették, viszont az ellenvélemény az, hogy más országokban, mint például Horvátországban, a kereskedők nem csökkentették az árakat, hanem az árak tovább nőttek. És azt hiszem, hogy aki itt Lendván, illetve környékén vásárol, pontosan tudja, hogy mekkora invázió van Horvátországból, és hogy az emberek ide jönnek vásárolni alapvető élelmiszereket, és hogy ezek a tények éppen nem azt igazolják, hogy az árak csökkentése, illetve az áfa csökkentése az árak csökkentéséhez vezetne.
0: Hát erről a témáról gyakran, tehát ez a, hogy hogy van Horvátországban, és úgy tovább, erről gyakran beszéltünk a parlamentben az utolsó kettő évben, és leginkább ezt én gyakran említettem, hogy mindenki eljöhet Lendvára, és megnézheti. Tehát számomra ez, hogy hány horvát jár Lendvára vásárolni, arra utal, hogy az úgynevezett vevő lehetőség, vagy szlovénul kupna moc, nálunk magasabb, mint Horvátországban. És nem lehet másképp, nagyon egyszerűen meg lehet látni már ezen. Másik oldalról pedig az, maga még abból az időszakból, amikor a mezőgazdasági minisztériumon voltam, be akartuk vezetni az úgynevezett szlovénul masne bilance, vagyis még szeretnénk kapni azokat az információkat, hogy primár, szekundári, terciári alapon igazából ki mennyit keres. Mennyit keres az paraszt, aki átdolgozza a élelmiszereket, és mennyit a boltok. És itten a boltok, tehát a kereskedők abszolút kontraléptek, hogy szó sem lehet róla arról, hogy ők megmutassák valakinek, hogy ők mennyit keresnek, mivel ez egy bizalmi információ lenne. Tehát ebből a szempontból megint egy módosítás, egy dolog, amely első szempontból lehet, hogy egy rendezett rendszerben jól működne. De hogy ezek tehát, hogyha mi csökkentjük az adót, hogy az nem fogja automatikusan azt jelenteni, hogy a kereskedők a marzsákat megemelik, hát azt senki nem bírja biztosítani. És erről is volt szó, tehát már a parlamentben, már mikor el voltak fogadtatva ezek a törvények, hogy igazából itt egy csomó jó és szép szó le van írva, de bármilyen bizonyíték, biztosítás igazából semmire sincs, hogy a hatása azoknak a dolgoknak, amelyeket elkészítettek, olyan lesz, ahogy szeretnék. És még egyszer. Nem szeretnék az a típusú politikus lenni, aki csak ellen van azért, mert valaki más nyújtja be, hanem ezt fontosnak tartom, és gyakran inkább több időt veszek magamnak, hogy meglátom kicsit, hogy a melyik dolgokon van a hangsúly. De számomra ez a talán legfontosabb kritika, hogy amikor létre voltak hozva azok a kérdések, tehát hogy hogyan lesz biztosítva az, hogy itt a kereskedők nem fogják megemelni a marzsákat, itten meghiányzik a válasz, mivel tudom, hogy működik ez a rendszer, és azért is fontosnak tartom persze, hogy olyan adások vannak, mint a mai, hogy beszélgetünk erről, biztos vagyok arra is, hogy ez a törvény minden szlovén családot érinteni fog, vagy olyan, vagy másabb szempontból, tudni illik azt is, tehát a évi költségvetés az állami az kb. 17-18 milliárd euró, itt most csak egy törvényért 1 milliárdról beszélünk, ez lehet, hogy már ez a 1 milliárd is kicsit már túl konzervatív, lehet, hogy több is lesz, úgyhogy nem tudom, tehát nem bírom azt mondani, hogy várjuk még, és majd még lássuk, mert lehet már, hogy csak ennek a várásnak is nagyon-nagyon magas lesz az ára.
1: Igen, mondjuk el még azt is, hogy ha már a fiatalokról beszéltünk, a legnagyobb probléma a lakhatás biztosítása, és hogy alacsonyabb adó a bérbeadásból származó jövedelemre. Hát ez egy olyan ellentmondásos valami, ami igazából hát a tulajdonosoknak hoz kedvezményt, nem pedig azoknak, akik bérbe veszik. De nyilván, hogy érdekükben áll kiadni, nyilván, hogy a fiatalok ebből keveset fognak kamatoztatni.
0: Hát igen, ezzel a témával azt lehet mondani, hogy ebben a háromszögben, tehát a lakástulajdonos, a bérlő és az állam, kettő vesztő van, és egy nyerő. Uh-huh. Tehát az nyer, aki kiadja a lakást, mivel mindenképpen azt a kisebb adót majd át fogja tenni abba, hogy többet keres. Most nem hiszek abban, mégis hol van itt a biztosíték arra, hogy nem fogják megtartani az egyforma árakat, csak az államnak fognak kevesebbet adni. Tehát itt is azt látom, nem? Oké, egy módosítás, amely lehet úgy mondom, hogy én bízok abban, hogy minden módosításban az érdekük azoknak, akik benyújtották, pozitív. Én abban hiszek. De hogy szerintem jobb lenne csökkenteni az adót mondjuk azok fiatal párok számára, akik telket vásárolnak, akik lakást vásárolnak, az biztos, hogy akkor ez a pénz, igen, itt is kevesebb lesz az államnak, de ez a pénz kinek, tehát kinek lesz ebből haszna? Tehát a fiataloknak, aki veszi a telket, aki veszi a lakást. És azért nem értem, tehát egyik oldalról 3-4 évig azt hallgattuk, hogy nem szeretnénk a opozíció részéről, hogy ők nem szeretnének fiatalokat, akik bérletben vannak. Na most ezzel abszolút azt szeretnénk. Tehát mi abba az irányba mentünk, hogy csökkentjük az adót a bérletre, és nem csökkentjük az adót arra, hogy aki megveszi a fiatal családoktól, mondjuk, nem tudom, fiatal pár 35 alatt, az adó a megvásárolt telekre legyen minimális, a lakásra legyen minimális. Itt is be volt hozva, arra emlékszek még, ha jól tudom, kormányba, hogy vannak valami garanciós szchémák a fiataloknak. Arról soha nem volt szó akkor, hogy ez mennyire volt eredményes. És helyi szinten is lehet látni, nem, hogy bizonyos húzások nem vezetnek oda, hogy a demográfiai tényezők jobbuljanak. És ezt nagyon lehet látni Lendva környezetén is. Tehát, és az állami szinten is az fog történni. Mindenképpen szerintem minden, aki komoly politikus, aki komoly társadalmi funkciót képvisel, meg kell mondani, és látni kell, hogy a demográfiai tényezők rosszak. Némi jó irányba mennek, és ennek nagyon sok hatása lesz. Nem csak a nyugdíjasoknak és másoknak, a pénzügyi, tehát a kasszának is, hogy nem lesz annyi bevétel többet, ha hosszú távolra beszélgetünk az államról. Úgyhogy, ha én azt mondom, hogy magam egyetérthetek azzal, hogy az új, amikor módosítva volt a kormányról szóló törvény, és a minisztériumok csökkentve voltak 20-ról 14-re, én mondhatom, hogy egyetértek azzal, hogy van egy minisztérium, amely a demográfiával foglalkozik. Szerintem ez egy nagyon jó húzás, és független attól, aki javasolja. Én mindig azt mondom, tehát nem lehet, ha jön valaki utánad, azért, hogy te rosszul dolgozol, nem lehet az a kifogás, hogy előtted is rosszul dolgozott. Tehát én bízom abban, ha lesz új kormány, én remélem, hogy jól fognak dolgozni. Én azt remélem.
1: Igen, de azért most akkor minden eddig felállított törvény, ami elindult egy például a bérrendszerről, a béreztetésről, ezek a béremelések, akkor ezek várhatóan meghiúsulnak, újraíródnak. Mi lesz a sorsuk?
0: Hát itt lesz kérdés, tehát igazából ez a törvény, szerintem, még személyes véleményem, az, hogy úgy volt, tehát néhány éjszakán keresztül volt megírva, ez biztos, hogy arról volt az az első időszak a választások után. Van benne néhány módosítás, amely első szempontból, ahogy már többször mondtam, pozitívnak tűnhet, de szerintem ezeknek a módosításoknak majd az időn keresztül biztos, hogy még módosítva lesznek. Most már egy új időszakban vagyunk, már kb. Tudunk néhány dolgot a koalíciós megalapodásról is. Ott már említve van, hogy a úgynevezett menedzseri plafon csökkentve lenne a általános fizetés 2,5 dvapokratno poprečno plácsa, ami ebben a pillanatban kb. 6000 euró. Tehát most már változás van. Biztos, hogy lesznek változások. Magam kicsit sajnálom, hogy annyira agresszíven nekimentek ehhez, ezzel a törvénnyel. Nem látom, hogy
1: szóval... Mármint akik benyújtották, igen.
0: Tehát ebből a szempontból, hogy annyira sietni kellett, magam ebben a pillanatban, ha objektív vagyok, mondhatom azt, hogy látom, hogy van egy többség, van 48 szavazat, tehát ezekkel a szavazatokkal ők ezt a törvényt normálisan le tudnáik dolgozni, mert az embereket is, az állam nem csak a politikusok vagyunk, nem csak a parlamenti képviselők vagyunk, mi vagyunk 90-en. És a másik személyeknek, tehát a polgároknak is vannak kérdései, és sok polgár válaszhoz nem fog jutni, mielőtt ez a törvény már nagyon fontosban szerepbe fog lépni.
1: Igen, mivel hogy most közeledünk a műsoridőnk végéhez, most már nem játsszuk be ezt, amit utolsóként kérdeztem Zdenka Bobovectől, de azért elmondom nagy vonalakban, hogy elmondta, ott volt az NSZI képviselőinek a választások előtti bemutatkozásán is, ahol kifejezetten a szociális párbeszédet hangsúlyozták, hogy minden, ami a dolgozókat érinti, arról párbeszédet fognak majd folytatni a gazdasági szociális tanácsban. Sajnos most azt látják, fogalmaz a szakszervezeti képviselő, hogy a dolgok egészen más irányba mennek attól, amit a választások előtt ígértek. Úgyhogy a következő elrettentő példa az, hogy a szakszervezeti tagságdíjat most már akkor törölnék a fizetési listáról, úgyhogy ez is egy újabb, hogy is mondják, a harcteret, tehát vagy nyit, és küzdőteret, úgyhogy néhány szót még talán erről, a viszonyulásról is, erről az együttműködési lehetőségnek a meghiúsításáról.
0: Hát ezt én sajnálom, tehát gyakran megmondom, mindig megadom azt a lehetőséget, hogy azok a húzások, amelyeket mi tettünk meg, mindig nem voltak az ideálisak, de bármi meg volt téve, minden adott percben arra gondoltunk, hogy ez egy jó döntés. Nem mindig úgy mutatkozott be, most már beismertem előbb is, most is, tehát nem csak mert választásoknak vége van. De másik oldalról, ha úgy mind lent vagy mind muravidéki gondolkodom, ez a kormány nagyon sok lehetőséget adott ennek a területnek. Mi mégis ezen a területen élünk, én ennek a területnek a képviselője.
1: Mármint a muravidéki régiónak.
0: Vagy a Lendvának.
1: Igen.
0: A Lek mellett, Lek befektetése mellett, a Lendva pince és úgy tovább. És az utolsó dolog, amit szeretném, az az, hogy az új kormány nem fog foglalkozni ezekkel a területekkel, csak azért, mert messze vannak Ljubljanától.
1: Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy megvilágította ezt az intervenciós törvényt. Kedves hallgatók, remélem, hogy önök is képet kaptak valamennyire arról, hogy mik az előnyei és melyek a hátrányai, és hogy miért volt ez a nagy fellángolás a szakszervezet részéről. Tehát mindenféleképpen várjuk a folytatását ezeknek az eseményeknek. Köszönjük önöknek a figyelmet, köszönöm Deán Szücsnek azt, hogy eljött ide a stúdióba. Viszont hallásra.
0: Viszont látásra.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Kovács Sándor műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Lebár Teodor. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A parlamenti elnök testülete úgy döntött, hogy a képviselők a pénteki rendkívüli ülésen szavaznak Janez Janša miniszterelnök jelöltről.
1: A Mariborban megrendezésre kerülő nemzetközi fórum a fenntartható méhészetért és beporzásért a tudományra és az innovációra összpontosít.
2: A szlovén és horvát gázszállító rendszer üzemeltetők a Plinovodi és a Plinacroma Ljubljanában közös nyilatkozatot írtak alá.
1: Horvátország Sibenik bemutatta be a mikroműanyagok megfigyelésére szolgáló integrált rendszerét.
2: Az EB aláírta azt az egyetértési megállapodást, amely megnyitja az utat az Ukrajna támogatására szolgáló hitelprogram előtt.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A parlamenti elnök testülete úgy döntött, hogy a képviselők a pénteki rendkívüli ülésen szavaznak Janez Janša miniszterelnök jelöltről. A szavazás titkos lesz, és a Janša iránti nyilvános támogatás miatt nem várható meglepetés. Amennyiben nem választják meg a miniszterelnököt, az országgyűlés az ülés napirendje szerint dönt a miniszterelnök új választásának kiírásáról.
2: Várható, hogy a parlamenti csoportok képviselői is támogatni fogják, és Janša feltétlenül negyedszer is miniszterelnök lesz. A miniszterelnök jelölés benyújtása után ma lejárt a 48 órás határidő, aminek a parlamenti szavazás előtt le kell járnia. Az országgyűlésben a szavazás a legkésőbb a jelölések benyújtására vonatkozó határidő lejárta után 7 napon belül kerülhet sor. Abban az esetben, ha Janšát nem választják meg miniszterelnöknek, az ülést a második napirendi pont megkezdése után berekezték, és annak tárgyalása vasárnap folytatódik.
1: A mai és holnap Mariborban megrendezésre kerülő két minisztérium és a FAO által szervezett nemzetközi fórum a fenntartható méhészetért és beporzásért a tudományra és az innovációra összpontosít a méhek világnapja alkalmából. Mateja Csálosics leköszönő mezőgazdasági miniszter szerint ez értékes gyakorlat cserét jelent a különböző országokból.
2: A Szlovén Méhészeti Szövetség azonban nem szerepel a résztvevők között. Kormányok és nemzetközi szervezetek képviselőit, tudósokat, szakértőket és a civil társadalom képviselőit összehozó rendezvény célja a világ minden tájáról érkező méhészeti és beporzási projektek átfogó áttekintése és tapasztalatcseréje, amely a mezőgazdasági minisztérium erősíteni kívánja a nemzetközi együttműködés lehetőségeit a fenntartható fejlődési célok elérése érdekében. Ugyanakkor a rendezvény teret kíván teremteni az elmélt párbeszédnek, a közös gondolkodásnak és a jövőbeli irányok kialakításának.
1: A szlovén és horvát gázszállító rendszer üzemeltetők a Plinovodi és a Plinacro ma Ljubljanában közös nyilatkozatot írt alá a Rogatec gázkapcsolat kapacitásának növeléséről Horvátország és Szlovénia között. Ez lehetővé teszi a két ország közötti gázszállítás növelését, és tovább erősíti Szlovénia energetikai összeköttetését a régióval.
2: A Rogatec gázkapcsolat kapacitásának növelése lehetővé teszi Szlovénia és a tágabb régió számára, hogy megbízhatóbb gázellátással rendelkezzen, és további gázforrásokhoz férjen hozzá Horvátországból, beleértve a Krk-szigeti LNG terminált is. A nyilatkozat fontos lépést jelent a régió energiahálózatainak jobb összekapcsoltsága, ellátás biztonsága és ellenálló képessége felé, jelentette be a Plinovodi. Matija Bitenc, a Plinovodi vezérigazgatója fontos lépésnek nevezte a szlovén és horvát gázszállító rendszer üzemeltetők közötti együttműködést.
1: A Nemzetbiztonsági Tanács titkársága ma megvitatta egy akkreditált törvényszéki laboratórium jelentését a korrupció ellenes 2026 weboldalon közzétett felvételekről. A tanács titkárságának ülésén csak egyetlen napirendpont szerepelt, Damian Petrics a rendőrség főigazgatójának értesítése a készhez kapott törvényszéki felvételek vizsgálatáról, amelyet németországi szakértők végeztek.
2: Amikor az ülésen arról kérdezték, hogy tudja már, hogy a külföldi törvényszéki szakértők találtak-e valamit, Jóska Kladionik, a szobaigazgató azt mondta, hogy nem ismeri a jelentést, de arra számít, hogy az egyes vallomások kirakós játéka lesz, s a felvételeket nem mesterséges intelligenciával készítették. Olyka Vauk nemzetbiztonsági államtitkár a nyomozás érdekeire való tekintettel nem árult el, hogy mit tárt fel a jelentés, mivel még a hatóságok vizsgálata alatt áll.
1: Külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Magyar Péter, magyar miniszterelnök váratlanul lemondta részvételét az idén 30 éves Európa Fórum Wachau nevű konferencia csütörtöki programján a sűrű magyarországi teendőire hivatkozva, írja a HVG. A program lemondása annak ellenére történt, hogy a fórumon ő lett volna a díszvendég.
2: A fórum mások mellett az osztrák gazdasági kamara képviselőivel találkozott volna, így azonban bécsi tárgyalási után várhatóan visszatér Magyarországra. A Die Presse szerint az út előkészítése kaotikus volt, folyamatosan módosult a program. A szervezésből a magyar részéről először tudatosan kihagyták Szilágyiné Bátor Fédit, bécsi magyar nagykövetet, ami a lap szerint nagy bizalmatlanságra utal. Ez annak is köze lehet, hogy Orbán Anita külügyminiszter kabinetfőnökét, Bán Jánkát nemrég hazarendelték a bécsi képviseletről, mivel az egyetemen kapcsolatban állt Magyar Péterrel, ami megbízhatatlanná tette az Orbán kormány szemében.
1: Horvátország Sibenikben az EU déli tagállamait tömörítő MED 9 csoport környezetvédelmi minisztereinek találkozóján mutatta be a mikroműanyagok megfigyelésére szolgáló integrált rendszerét. A tanácskozás középpontjában a vízellátási rendszerek ellenálló képességének növelése, valamint a tengeri környezet és a mediterrán ökoszisztémák védelme állt.
2: A rendszer a terepi mintavételt, a nagy mennyiségű víz szűrését és a laboratóriumi elemzést egységes működési keretbe kapcsolja össze. Mária Siljeg, az intézet igazgatója hangsúlyozta. A mikroműanyag napjaink egyik leggyorsabban növekvő környezeti kihívása, különösen a vízi ökoszisztémákban. Szlovénia részvételemre is tartott tanácskozáson Mária Vucskovics horvát környezetvédelmi és zöld átállásért felelős miniszterelnökölt.
1: Az Európai Bizottság aláírta azt az egyetértési megállapodást, amely megnyitja az utat az Ukrajna támogatására szolgáló hitelprogram keretében nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás előtt, közölte az Európai Bizottság.
2: A memorandum ukrán fél részről történő aláírása és ratifikáció után az Európai Bizottság megkezdheti a további eljárási lépéseket annak érdekében, hogy 2026 második negyedévében folyósíthassa az első 3,2 milliárd eurós részletet, amennyiben Ukrajna teljesíti a kapcsolódó feltételeket. A memorandumban szerepel, hogy Ukrajnának továbbra is tiszteletben kell tartani a demokratikus intézményrendszert, a jogállamiságot, beleértve a korrupció elleni fellépést, valamint az emberi jogokat. A megállapodás meghatározza azokat a reformlépéseket is, amelyeket Ukrajnának teljesíteni kell az egyes részletek lehívása előtt.
0: Sport.
1: Ma Svédország ellen játszik a szlovén férfi jégkorong csapat a Svájcban rendezendő világbajnokságon. A mérkőzés 20 óra 20 perckor kezdődik. Tegnap Szlovákia ellen játszott Ed Terglau csapata, és verességet szenvedett. Két szlovén női teniszező szerepelt ma a párizsi Grand Slam torna kvalifikációjában, de Tamara Zidanšek és Kaja Juvan nem jutott tovább. A Roland Garros főtábláján az egyetlen szlovén Veronika Erjavec lesz, aki a ranglistája alapján közvetlenül bejutott. Zrecseben gyűlt össze a női kosárlabda válogatott, ahol felkészülést tartanak az Európa-bajnokságra szóló kvalifikációra. David Gaspar, szövetségi kapitány, fiatal játékosokat válogatott a 2027-es kontinens torna selejtezőjére. A hétvégén két barátságos mérkőzést játszanak Montenegro ellen, a kvalifikáció pedig novemberben kezdődik.
3: Időjárás.
2: Éjszaka fokozatosan kitisztul az ég. Holnap nagyjából derült, napos időre van kilátás. Napközben helyenként még borult lesz az ég, keleten azonban helyi záporok is kialakulhatnak. Megélénkül az északi szél. Reggel 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 20 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adrián 26 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
2: Baleset miatt akarozik a Muravidéki autópálya forgalma Hosszúfalu leágazás előtt Muraszombat irányában. A Muravidéki közutak forgalmából nem jelentettek egyéb fennakadást, esték Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét.
1: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Kovács Sándor műsorvezető és Lebár Teodor délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!
0: MMR.

0: A zene összeköt.
1: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek.
2: Lemezmúzeum.
3: A mikrofonnál Kovács Sándor.
4: Eins, zwei, drei, vier.

Ma a Lemez Múzeumban egy olyan együttes következik, akik a szlovén Laibachot is példaképei közt említik. Egyben az industri metal műfaj egyik legismertebb képviselő. Ma a Lemez Múzeumban jön a Rammstein. Tartsanak velünk, ha kedvelik az úzósabb zenéket!

Du hast mich. Du hast mich.

A Rammstein 1994-ben alakult Berlinben, és hamar a német industrial metal egyik legismertebb zenekarává vált. Nevüket a német Rammstein légibázis tragédiája ihlette, bár a banda később jelezte, hogy eredetileg egy plusz M betű véletlenül került a névbe. A csapat különlegessége, hogy világsikerük ellenére szinte kizárólag német nyelven énekelnek.

absaugen. Das muss Herz. Was willst du denn da absaugen?

A Rammstein zenéje a kemény gitárri, fekete elektronikus elemekkel és katonás ritmusokkal ötvözi. Till Lindemann mély karakteres hangja és a provokatív dalszövegek a banda védjegyévé váltak. A zenekar olyan dalokkal lett világhírű, mint a Du Hast, a Sonne vagy az Ich Will.

0: A Rammstein koncertjei legendásak a látványos pirotechnikai elemek miatt. Tűz, lángszórok, robbanások és színházi jelenetek teszik különlegessé az előadásokat. Till Lindemann gyakran maga is lángoló ruhában jelenik meg a színpadon, ezért a zenekar tagjai külön pirotechnikai képzésen is részt vettek.
1: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

A Rammstein zenéje számos filmben, videójátékban és sporteseményen is felbukkant az elmúlt években. A banda különleges vizuális világa és erőteljes hangzása miatt sokan a modern német kultúra egyik legismertebb zenei export cikkeként tartják őket számon.

Bár a Rammstein dalai többnyire német nyelvűek, a zenekar hatalmas nemzetközi rajongótábort épített ki. Stadion turnéikon rendszeresen tízezrek előtt lépnek fel Európában, Amerikában és más kontinenseken is. A band ezzel bebizonyította, hogy a zene nyelve sokszor erősebb, mint a szavaké. És ennyi volt már a Lemezmúzeum, legyenek velünk jövő héten is!

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.
2: Muravidéki Magyar Rádió.

Zanzibar, vágyom rád, című dalok szól itt a Moravidéki Magyar Rádióban, a délutáni csapat pedig lassan elindul hazafele, és egyben megköszönjük akkor a figyelmüket. Lebár Teodoro volt a hangtechnikus, ő volt az, aki a zenei válogatást is készítette, na híreket Faris Doris szerkesztette. Köszönjük tehát, hogy velünk voltak, de maradjanak továbbra is velünk, mert hamarosan érkezik majd ugye az esti mese is. Méghozzá a Gulyás Leánya című mesét fogjuk hallani, ez Benedek Elek meséje, ugye Mandácskó Eszter tolmácsolásában hallhatjuk majd. És persze megismételjük majd a terepjárót is, de még előtte majd ugye szólnak a magyar nóták és a csárdások. 20-30 perckor az arénát is megismételjük. De mindenképp érdemes továbbra is Moravidéki Magyar Rádiót hallgatni, meg holnap is érdemes lesz Moravidéki Magyar Rádiót hallgatni, hogy hajnaltól ismételten élő vezetett adás várja önöket, akkor is számítunk a figyelmükre. Szép estét, jó rádiózást továbbra is!

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Magyar Rádióval.
1: Benedek Elek, a gulyás leánya. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, volt egyszer egy királyfi. Ez a királyfi föltette magában, hogy bejár országot, világot, s addig meg sem áll, míg magának való feleséget nem talál. Nem bánta, ha király leánya, szegény ember leánya, csak kedve szerint való legyen. Híre ment ennek az egész országban, míg azon is túl, s amerre ment a királyfi, mindenütt kicsődültek a népek a tiszteletére, öregek, ifjak, legények, leányok, de különösen a leányok. Egyszer egy faluban megpillant a királyfi a leányok között egyet, aki neki erősen megtetszett. Egyenesen ahhoz a leányhoz ment a királyfi, szóba állt vele, s kérdezte: kinek a leánya vagy, húgom? Én bizony a gulyás leánya vagyok, felséges királyfi, mondotta a leány. Nem bánom én, akárki leánya vagy, feleségem lészte. Azzal felültette aranyos hintajába, hazavitte a gulyás leányát, papot hivatott, megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak. Hanem, hogy szavamat össze ne keverjem, mielőtt a pap elé állottak, azt mondotta a királyfi: hallod-e, te leány? Szívem szerint való vagy, feleségül veszlek, de azt az egyet kikötöm, hogy soha se szólj ellenemre. Amit én teszek, az úgy van jól, az ellen szavad ne legyen. Hát jól van, telik-múlik az idő, élnek nagy békességben. Hanem egyszer az történt, hogy egy szegény ember panaszra jött a királyhoz. Felséges királyom, mondja a szegény ember, a szomszédommal a városba mentünk, én két lóval, ő meg két ökörrel. Az egyik lovamnak volt egy kicsi csikaja. Útközben meghaltunk egy helyen. Mikor újra elindultunk, a csikó a szomszédom ökréhez szegődött, s akárhogy hívtam, hát többet nem fordult vissza az anyjához. Erre az én szomszédom azt mondta, hogy az én csikóm az övé, s nem akarja visszaadni. Felséges királyom, hát tegyen igazságot. Jól van, mondotta a király. Én teszek igazságot, de abban nem lesz neked nagy örömed. Szegény ember, én is azt tartom, hogy azé a csikó, aki után megy. Kimegy a szegény ember, nagy búval, bánattal, hogy már a királynál sem lehet találni igazságot, de a másik szobában megállítja a királyné, s mondja neki: te szegény ember, hát hallám, hogy az uram milyen igazságot tett. Eredj! Menj ki az erdőbe, hol az uram vadászni szokott. Vígy magaddal egy hálót, azt tedd le egy fatuskóra. Még egyebet is mondott a királyné, de azt most nem mondom még el nektek, mindjárt megtudjátok. Kimegy a szegény ember az erdőbe, hálót visz, azt leteszi a fatuskóra, s tartja a háló nyelét, mintha halászna. Még egy órát sem ült ott, jött a király. Nézi, nézi, hogy mit csinál a szegény ember, hát nem is tudta megállani szó nélkül, kérdi tőle: hát te mit csinálsz itt, szegény ember? Én bizony halászok, felséges királyom. Hát mit beszélsz te, szegény ember, hát hogy lehet a fatuskónak hala? Mondja a szegény ember: hát úgy, mint az ökörnek csikaja. Megszégyenlette magát a király, bezzeg, mindjárt másképp igazította az igazságot, s visszaadatta a csikót a szegény embernek. Hanem hogy nem, mindjárt arra gondolt, hogy erre a furfangosságra az ő felesége tanította a szegény embert. Hazamegy a király, mondja nagy haraggal a feleségének: no, asszony, hát mégis ellenemre szóltál, pedig felfogadtad, hogy nem szólsz ellenemre. Az én házamban nincs többé maradásod, menj vissza az apádhoz. Sírt a szegény királyné, de hiába sírt, a király meg nem engesztelődött. Hát jól van, mondotta az asszony. Elmegyek, de mit adsz azért, hogy eddig hites társad voltam? Mondta a király: ami neked legkedvesebb, azt adom, csak menj a házamból. A királyné hirtelen kifordult az ajtón, tett-vett, készülődött, aztán még egyszer leült a király asztalához, hogy utoljára együtt ebédeljenek. S amíg a király félre tekintett, altatót kevert a boros poharába. Egyszer csak a király elkezd ásítozni, aztán lekoppan a szeme. Ledől az asztalra, s ott szépen elalszik. A királynénak sem kellett egyéb, behívatta a szolgákat, a királyt kivitette a hintóra, befogatott hat lovacs, úgy hajtatott haza az apja házához, a szegény gulyáshoz. Fölébred a király a gulyás házában, néz erre, néz arra, álmélkodva kérdi. Hát én hogy kerültem ide? Te bizony úgy, lelkem uram, hogy azt mondtad, vihetem, ami nekem legkedvesebb. Hát, nekem te vagy a legkedvesebb, így elhoztalak. De bezzeg, egyszeriben elmúlt a király haragja erre a szép beszédre. Megölelte, megcsókolta a feleségét. Aztán hintóba ültek, szépen hazamentek, s éltek halálig, mint két gerlice madár.
0: Itt a vége, most jövőn le! Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Szép álmokat! Szép álmokat!
2: Sziasztok, László Attila vagyok, hallgassátok ti is a Muravidéki Magyar Rádiót, a régió hangját.
3: A hét magyar nótája.

álmodunk nagyon csöndes bánat. Még nem látnak sírni, mikor muzsikálnak. Fágyaim már régen megpihenni tértem, megtanultam

Mondta, was hozott téged az őszi vitelem messze. Úgy sok észfogásra jöttél levegyesre. Az arcomra hulló könnyek között néztem, mintha mi se fájna, olyan könnyen mész el. Én meg itt maradtam, csak a szív.

az arcomra hulló könnyek között nézte, mintha mi se fájna, olyan

0: MMR.
1: A mi rádiónk.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Május 20-a van, szerda. Önök a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, benne pedig érkezik a terepjáró, és három témával, úgyhogy számítunk a figyelmükre. Már is itt az első témánk. A 27 muravidéki község támogatásával a Muraszombati Püspökségi Caritas égisze alatt 2016-ban a Muravidéken is megalapították az Anyák Otthonát, amely a nehéz helyzetbe kerülő édesanyák és gyermekeik megsegítésére törekszik. A 10 éves jubilom alkalmából szervezett ünnepségen Monsignor Dr. János Kozinc muraszombati püspök, Tomás Primozsics, a Szlovén Caritas főtitkára, a községek és szociális intézmények illetékesei jelenlétében, ünnepi keretében emlékeztek meg az elmúlt 10 évről. Cigán Szilvia ez alkalomból beszélgetést készített Vlasták Lavacsal, aki a kezdetektől megértéssel és teljes odahatással 6 munkatársával együtt vezeti a két helyszínen működő Anyák Otthonát Muraszombatban és Sveti Juri Obščalnici településen.
3: Szlovéniában jelenleg 8 anyaotthon működik. Az egyiket a Muraszombati Püspökségi Caritas égisze alatt József Kociper, a Püspökségi Caritas titkára és Bostjános Láj plébános javaslatára a Szociális Ügyi Központok együttműködésével és a 27 muravidéki község polgármestereinek egységes felkarolásával alapították meg 2016-ban. A muravidéki anyák otthonához egy évvel később csatlakozott a tanácsadó iroda azok számára, akiknek hajlékra ugyan nem, de útbaigazításra és tanácsadásra nagy szükségük volt, illetve van. Az otthon programvezetője a kezdetektől Vlasták Lavács, aki a két helyszínen létesített otthonban a 6 munkatársával együtt törekszik az egyetlen cél megvalósítására, és pedig a nehéz helyzetbe került anyukák és gyermekeik megsegítésére.
4: A muravidéki anyák otthona szükségből jött létre, amelyet leginkább a szociális ügyi központokban érzékeltek. A nehéz helyzetbe került személyek, elsősorban anyukák és gyermekeik ott kerestek segítséget. Ám azoknak, akik kénytelenek voltak elhagyni otthonukat, akkor a muravidéken nem volt lehetőség arra, hogy ilyen szempontból segítséget nyújtsanak nekik. A püspökségi Caritas is hasonló problémákkal találkozott, s rádöbbentünk, hogy a muravidéken nincs ilyen hajlék. Akkor született meg az ötlet, hogy a muraszombati püspökségi Caritas égisze alatt létrehozzuk az anyák otthonát. Ugyanis az ilyen igényes program megvalósítására más kivitelezőt akkor nem találtak.
3: A 10 éve működő anyák otthonában hajlékra találnak a nők, olyanok, akiknek felnőtt vagy kiskorú gyermekeik vannak, vagy várandósok, vagy egyáltalán nincs is gyermekük.
5: Poglavitni pogoj za prihod mamice ženske v naš program je stiska.
4: Velikokrat pa se. A befogadás fő feltétele, hogy a nő, az anyuka nehéz helyzetben van. Gyakran a két házban a tetlegesség áldozatait is befogadjuk, vagyis mindazokat, akiknek elhelyezésre és a programunk által nyújtott mindenfajta tanácsadásra, szakmai útbaigazításra van szüksége. Igaz, hogy nagyon nehéz először saját magunknak bevallani, hogy bajban vagyunk, és hogy segítségre van szükségünk. A nők és anyukák gyakran az utolsóig kitartanak a kilátástalan lakáshelyzetben, vagy nem megfelelő partnerkapcsolatban, abban a reményben, hogy hát ha egyszer jobb lesz. Legtöbbször ez nem teljesedik be, és rádöbbennek, hogy képtelenek folytatni az életet az adott körülmények között, hogy segítségre van szükségük, és ekkor felkeresnek bennünket.
3: Az anya otthonnak kialakított két házban, Muraszombatban és Sveti Juri Obszczalnicin összesen 10 szoba áll rendelkezésre 20 ágyjal. Szabad férőhely szinte nincs, hiszen amint valakinek sikerül saját otthonába költözni, már megbeszélések folynak a következő nő beköltözésére. A Muravidéki Anyák Otthona 10 év alatt közel 400 személynek, nőnek, anyának és gyermeknek nyújtott biztonságos hajlékot. Az anyák otthonában eltöltött maximum másfél évben pedig a szakmunkatársak arra törekszenek, hogy az érintetteknek minden segítséget és útbaigazítást nyújtsanak azzal a céllal, hogy önálló, biztonságos és emberhez méltó életet tudjanak élni azután is, amikor kikerülnek az anya otthonból. Az anyaotthon működését a községek, a Népjóléti Minisztérium, a FIHO és a donátorok finanszírozzák. Ami a következő 10 évet illeti, az volna az ideális, hogy az anyaotthon és a tanácsadó iroda üresen tátongana, mondta Vlasta Glavács, mert ez arra engedne következtetni, hogy nincs nehéz helyzet, nincs bántalmazás és szorongás. Valójában pedig az a cél, hogy a rászorulók tudjanak arról, hogy a Muravidéken is működik az anyaotthon, hogy létezik segítség, van megoldás, és hogy nem kötelesek elviselni a kilátástalan állapotokat.
2: Május 20-án a világ legszorgalmasabb apró munkásaira, a méhekre figyelünk. Ez a nap arra emlékeztet minket, hogy a mindennapi betevő falatunk és a természet egyensúlya jelentős részben a beporzók munkájától függ. De hogyan lehet átadni ezt a tudást és a természet szeretetét a legfiatalabb generációnak? A Dobonaki kétnyelvű általános iskolában nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is tanulnak a méhekről, hiszen az intézmény saját méhcsaládokkal is rendelkezik. Lajter Bőrmen Lidia, a szakkör vezetője, az iskola tanárnője nyilatkozott Szabó Szuzinak.
6: A méhek tényleg nagyon fontosak, mert azt szokták mondani, hogy méhek nélkül mi emberek se lennénk, mert a méhek nagyon fontos beporzók, tehát beporozzák a növényeket, amiket mi akkor elfogyasztunk a gyümölcsfáktól, a paradicsomtól, a paprikáig. Ezeket a virágokat mind a méhek porozzák be.
7: Mi történne, hogyha nem lennének méhek?
6: Lassan-lassan mindig kevesebb lenne a termés, és akkor egy napon nem lenne táplálékunk, nem lenne mit enni.
8: A boltok polcairól és a piacokról eltűnne a zöldség és gyümölcsök többsége. Az alma, a körte, az eper, a cseresznye, a paradicsom, a paprika, a tökfélék, a mandula és még a kávé is mind a beporzástól függenek. A vadon élő növények több mint 80%-ának van szüksége beporzókra a szaporodáshoz. Méhek nélkül ezek a növényfajok végleg kipusztulnának. A méhek így rendkívül fontos, nélkülözhetetlen szerepük van az emberiség életében.
7: Lehet a gyerekeket a leginkább lelkesíteni a méhészet iránt. Mi az, ami a leginkább megfogja őket?
6: Hát maguk a méhek, mert egy kicsit olyan titokzatosak, mert a gyerekeket valójában a szülők is úgy tanítsák, vigyázz méhecske, nem hogy rálépsz, nem hogy megfogod, nem hogy megcsíp. Aztán először mindenki kicsit fél tőlik, kicsit tart tőlik, nem tudják, hogy mit várhatnak, de a gyerekekben benn van az, hogy amit nem szabad, az jobban érdekli őket. Amikor kezdenek járni, akkor rájönnek, hogy a méhek igazából nagyon érdekesek, nem csak egy bogár, ami röpköd fönek lennek, hanem tényleg úgy érdekes az életük nekik. Aztán amikor így egyszer beleesnek, akkor mindig többet szeretnének még tudni, és akkor igaz, hogy lelkesen járnak, meg segíteni is tudnak, és akkor az is buzdítja őket, hogy ők tényleg segítenek a méhek gondozásánál.
8: A méhek azonban gondozásra is szorulnak.
6: Ha a méheket az ember megfelelően gondozza, akkor elég jól lehet őket szaporítani, vagyis szaporodnak. Így tavasszal, amikor bőven vannak a kaptárban, akkor lehet abból csinálni még egy családot. Esetleg szoktak hívni, ha valahol a faluban raj van, mert a méhek el is szoktak rajozni, és akkor azt úgy be lehet fogni, hazaviszed, és van még egy családod.
7: Hogy kell róluk gondoskodni, és Miben veszik ki a gyerekek főleg a részüket a munkában?
6: Mikor kicsit melegebb van már, és szép napos az idő, akkor kinyitjuk a kaptárokat, és megnézzük, hogy mi történik benne, ha van anya a családban. Azt igazából nem keresgéljük, csak megnézzük, ha van friss pete a kaptárban. És akkor minél melegebb az idő, a méhek annál jobban szaporodnak, annál több a méh a kaptárban, és ilyenkor elkezdődik az igazi munka, mert a méhek olyanok, hogy meddig van munkájuk, nekik addig nincs velük gond. Tehát mindig munkát kell nekik adni, mert ha nincs munkájuk, ha unatkoznak, akkor szeretnek elrajozni. Azt a méhes sose nem akarja, mert akkor kevesebb a méhünk. Tehát akkor tavasszal azt csináljuk, hogy sűrven átnézzük a családokat, és friss műlépeket rakunk bele nekik, hogy építhessenek. És hogy akkor a anyának van helye petét lerakni, a dolgozó méheknek van hová a mézet tárolni, meg a virágport. Az a dolgunk igazából, hogy gondoskodjunk arról, hogy a méheknek legyen elegendő munkájuk.
8: Nyilatkozta Leiter Bürmen Lidia, a szakkörvezetője. Amikor a méhek megtöltik a sejteket mézzel, és lepecsetelik viasszal, a gyerekek segítenek a keretek kiemelésében, a viaszos fedelek lefedezésében, majd a keretek pörgetőbe helyezésében, amellyel kinyerik a tiszta mézet. A méhek világnapja ezért is rendkívül fontos, mert az emberiség túlélése és a földi élet egyensúlya közvetlenül függ ezektől az apró rovaroktól. A méhek világnapja mindannyiunkat arra emlékeztet, hogy a legkisebb élőlények végzik a legnagyobb munkát.
2: Nem először tesz tanúbizonyságot komoly állóképességéről Luka Ferletics, a Gyert Jánosi öte tagja, aki Zágráb legmagasabb tornya után a kristálypalotát is újra meghódította. Habár az eredménye ezúttal a középmezőnyhöz volt elég, valójában nem ez van annyira az előtérben, hanem a jótékonykodás és az egészséges életmód népszerűsítése. Szabó Márk interjúja.
9: Az idén már másodszor vettem részt a kristálypalota futásban Ljubljanában. Az idén nem volt az a fő célom, hogy megyek versenyezni oda, hanem csak a kristálypalota meghódítása, mivel hogy éppenségen a tűzoltóiskolában vagyok, nem lenne épp jó, hogy valami történjen velem, vagyis hogy lesérülnék, és azért a fő célom az volt, hogy csak felérjek a torony, vagyis a palota tetejére, és nem a harc volt az első sorban.
10: Bármilyen sérülés elkerülése volt az első helyen, vagyis Lukánál idén a részvételen volt a hangsúly.
9: Hogyha jól tudom, ebben a Smart Water tűzoltó kategóriában körülbelül 160 versenyző volt. Végén a 89. helyet foglaltam el, 5 perc, 25 másodperc volt az időm. Tavaly sokkal többet készülöttem rá, és tréningiltem. Az idén még épp nem volt párce, hogy elmentem futni, meg fitnessbe, de sok időt nem szakítottam erre. Csak 10 másodpercet vesztettem el, mint tavaly, mikor sokat-sokat készülöttem rá, úgyhogy nem vagyok épp csalódott ebben az idővel, mit elértem.
10: Tavaly Luka 86. volt. Mostanában tehát Ljubljanában van hétközben, és hivatásos tűzoltónak tanul.
9: Itten van sok gyakorlat, mit mondjuk rá kint a pályán, poligonon. Sok mindenféle fajta gyakorlatot csinálunk, tanulunk. Vannak bent is óránk, mint teória. Az iskola nem épp könnyű, már a bejutás, mint maga. Kell tartanod magadat fitbe, és hogy jó fököl lenned készülve.
10: A 6 hónapos képzés után a fiatal önkéntes tűzoltó hivatásossá léphet elő, és a lendvai naftások csapatának teljes értékű tagja lehet.
9: Mivel már naftánál dolgozok, vagyis a nafta mind a cég tűzoltók fizettik nekem eztent a iskolát, hogy itten vagyok, szóval már ottan dolgozok, mikor elvégzek, bírok benn dolgozni, mint hivatásos tűzoltó. 4 hét van az iskola végig. Az iskola előtt már egy hónapot dolgoztam bent a naftánál, az édesapám is ottan dolgozik, csak nem vagyunk az egy szmenában, hanem külön.
10: Az apai példakép motivációként is működött Luka esetében, de emellett a kötetlen munkaidő is pluszpont volt a hivatásos szakma mellett a fiatal tűzoltónak. A NAFTA vállalat tűzoltói, így nem sokára Luca Förletics is nem csak az ipari zóna biztonságáról gondoskodnak, hanem úgynevezett GESP egységként a szélesebb környék közúti baleseteinél is biztosítják a helyszínt.
9: Kint az úton is dolgozunk, mindenféle fajta balesetöken. Volt már ilyen részvétem, már 4 balesetön vettem részt. 3 baleset volt, mielőtt még iskolába jöttem, és 1, mikor proxán voltam, áprilisban, 2 hétig voltunk naftába proxán, iskola köröztül. Nem könnyű, de egy idő múlva rászoksz, meg hát mikor már odajössz a helyszínre, megpróbálod a fejedbe kicsit megtisztázni a dolgokat, hogy elsősorban az a fél, hogy te segítesz másoknak, minél előbb kibírjanak jönni a balesetből, és hogy mehetnek tovább gyógyításra. Hogyha véletlen van valakinek valami baja, vagy valami bántja a baleset után, akkor megpróbálok megbeszélni a csapatba.
10: Igény esetén persze hivatásos tűzoltóinknak pszichológiai támogatás is biztosított a feldolgozáshoz. Visszatérve még a Kristálypalotára, pedig fontos kiemelni, hogy jótékony céllal történt az esemény ezúttal is.
9: Igen, ezek a futások mind a szállán jótékonyságot hoznak, és idén is a UKC kórháznak a 3. emeletnek a kisgyerekeknek volt, hogy minél több pénzt összeszedünk, hogy akkor bírnak nekik segíteni, hogy megbírják őket gyógyítani.
2: Szerda van, május 20-a, és a Terepjárót hallhatták a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!
0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
2: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. Szétlövés után a szlovén jégkorong válogatott 5-4-re kikapott Szlovákiától a svájci elit világbajnokságon. Három mérkőzés után Szlovénia mérlege egy győzelem és két vereség, így három pontja van. A következő találkozó ma este Svédország ellen lesz. Újabb nagy pontot szerzett Szlovénia az idei jégkorong VB-n az eddig még veretlen szlovákok ellen. Tichár 31 másodperccel a rendes játékidő vége előtt hosszabbításra mentette a mérkőzést, amelyben a szlovénok teljes fölényben játszottak, ám ellenfelük végül büntető lövések után 5-4-re győzött. Ograjensek, az első szlovén gólszerző a mérkőzésen nyilatkozott a szlovén RTV-nek.
3: Jó volt, hogy megszereztük azt a gólt az 1-1-es álláshoz, hogy közel tudtunk maradni, főleg mert az elején az ellenfél sokkal jobbnak tűnt. Úgy gondolom, hogy a gól mindenképpen segített nekünk. Ha a mérkőzés előtt valaki azt mondja, hogy szerzünk egy pontot, azonnal aláírtuk volna. De a végén, amikor ennyire közel vagy ahhoz, hogy megszerezd azt az extra pontot is, mindannyian tudjuk, mit jelenthetett volna ez számunkra. Természetesen van bennünk némi csalódottság, de büszkék lehetünk magunkra azért, amit elértünk. Gyakorlatilag kibírtuk a végén az utolsó perceket, a szlovákok megijedtek és visszahúzódtak. A hajrában mi voltunk a jobb csapat. Kár érte, de ezt most el kell felejteni. Az egy pont így is szép eredmény, de igen, még szükségünk lesz néhányra.
2: A szlovénok energikusan és veszélyesen játszottak, de háromszor is hátrány után egyenlítettek. Szlovákia a második harmadban először vezetett 2 góllal a mérkőzésen. A küzdő szlovénok azonban ismét visszakapaszkodtak. A záró harmadban pedig egyenrangúbb ellenfélnek bizonyultak. Ebben az időszakban teljesen beszorították a szlovákokat a kapujuk elé. Fél perccel a vége előtt Tichár távoli lövéssel egyenlített 4-4-re és kiarcolta a hosszabbítást, a szlovénok számára már a másodikat ezen a VB-n. A ráadásban a szlovénok még közelebb álltak a győzelemhez, de sem Machkovec, sem Kurált nem tudott betalálni. A büntetőlövéseknél a szlovákok végül igazolták favorit szerepüket. Horák ugyan 2 lövést is kivédett, de mivel a szlovén oldalon csak Tichár talált be, a 2 pont végül a szlovákoké lett. A mérkőzés hőse Tichár nyilatkozott az RTV-nek.
3: Nagyon örülök annak, ahogy ma játszottunk. A korai hátrány ellenére is küzdöttünk, korcsolyázásban nagyon erősek voltunk. Az előző meccsen sajnos nem önmagunkat adtuk, ezért ennek különösen örülök, ahogy ma sikerült. Védekezésben is sok dolgot javítottunk, kevesebbet bonyolítottuk a játékot. Ha rendben vannak a lábak, minden könnyebb, és ma azok voltak. Nagyon örülök a mai mérkőzésnek, annak, ahogy visszajöttünk a Norvégia elleni vereség után. Igazi csapatmeccset játszottunk az első perctől az utolsóig, és azt gondolom, ennek az eredménye az a sajnos csak egy, de nagyon értékes pont.
4: Na zsállosszom olyan, ampak jepp a velika tocska.
2: A szlovén jégkorong válogatott ma a 4. mérkőzését játssza a svájci elit világbajnokságon. Az ellenfél Svédország lesz. A találkozó 20 óra 20 perckor kezdődik. Szlovénia az első 3 mérkőzés után a B csoport 6. helyén áll 3 ponttal. Svédország ellen Szlovénia eddig 3-szor játszott az elit világbajnokságokon, de még egyszer sem tudott nyerni. A legutóbbi egymás elleni mérkőzésen tavaly Stockholmban a svédek 4-0-ra nyertek. A mai összecsapás előtt ugyanakkor Svédországnak sincs lényegesen jobb mérlege, mint Szlovéniának. A skandináv csapat az 5. helyen áll, 1 pozícióval a szlovénok előtt. Ugyanannyi pontja van, csak jobb a gól különbsége. A svédek eddig kikaptak Kanadától és Csehországtól, míg Dániát 6-2-re legyőzték. Pont nélkül egyelőre a dánok és az olaszok állnak a B csoportban. Az élen Kanada áll. A csoport tegnap esti másik mérkőzésén Norvégia ismét 4-0-ra nyert. Ezúttal Olaszországot verte ezzel az eredménnyel. A bennmaradás szempontjából kedden kulcsfontosságú mérkőzésen nyert Magyarország. A magyarok a britek ellen a duplázó Terbucs és a hibátlanul védő Bális vezetésével 5-0-ra nyertek. Ezzel a magyar jégkorong újkori történelmének legnagyobb világbajnoki győzelme és első elit VB-s shootoutja született meg. A magyar csapat nagy góljával szerzett vezetést. Bár a második harmadban a britek domináltak, a magyarok hatékonyak maradtak. Terbucs emberhátrányos gólt szerzett, a kapuban pedig Bális bravúrosan védett. A záró harmadban a brit válogatott egyre idegesebbé vált. Terbucs újabb góljával eldőlt a meccs, Nagy pedig másodszor is betalált. A magyar válogatott fegyelmezett, küzdős játékkal és kapott gól nélkül aratott fölényes győzelmet, amely szinte biztos bennmaradást érhet az elitben. A születésnapos szövetségi kapitánynak, Majoros Gergelynek így 3 pontot adott ajándékba a válogatott. A magyar edző a Nemzeti Sport YouTube csatornájának nyilatkozott.
5: Nyilván én annyit vártam a naptól, attól függetlenül ez a születésnapom-e vagy sem, hogy a legjobbunkat nyújtjuk, és azt hiszem, hogy ezt megtettük. Volt egy tervünk erre a mérkőzésre vonatkozóan, azt többé-kevésbé sikerült megvalósítani. A másik harmadban egyszer-egyszer viharba kerültünk, de túléltük ezeket a viharokat, és fontos időkben pedig gólt lőttünk. Ez azt jelenti, hogy fegyelmezettek voltak, és dolgoztak azért, hogy a csapat előrébb jusson. Az egyének háttérbe kerültek, és mindenki a csapatért tett, és azért, hogy minél kevesebbet adjunk annak az ellenfélnek, amiről azt gondoltuk, hogy nagyon veszélyes tud lenni akkor, hogyha könnyelműek vagyunk bizonyos helyzetekben, de nagyon feszesek voltunk ezekben, legtöbbször, amikor pedig nem, akkor Bális Bence parádézott.
2: Most 2 szünnap következik a majoros csapat számára. Pénteken a németekkel találkozik, akiket 2 meccsen még sosem sikerült legyőznie. Az osztrák válogatott 3-1-re legyőzte Lettországot a magyar érdekeltségű zürichi csoportban. Ezzel az osztrákok 3 fordulót követően a 3. helyen állnak a finnek és a svájciak mögött az A csoportban. Magyarország 4. a szintén 3 pontos Egyesült Államok előtt. Lettország, Németország és Nagy-Britannia még nem szerzett pontot. A VB eddigi mind a 24 mérkőzésén az a csapat győzött, amelyik vezetéshez jutott. A Manchester City csak döntetlent játszott a Premier League 37. fordulójában, az XL pedig nagy szívességet tett az Arsenalnak, amely így 1 fordulóval a vég előtt megnyerte a bajnokságot. Az Arsenal 22 év után zárja bajnokként az idényt Angliában. Legutóbb Arsène Wenger edzővel a kispadon a 2003-2004-es évadban diadalmaskodtak. Akkor veretlenül nyerték meg a Premier League-et. A szerdai isztambuli Európa Liga döntőben az Aston Villa és a Freiburg csap össze. Mindkét klub történelmi siker kapujában áll. A Freiburg fennállása során először jutott európai kupa döntőbe, míg az Aston Villa több mint 40 év után nyerne ismét nemzetközi trófeát. Az angol csapatot irányító Unai Emery az Európa Liga specialistájának számít. Eddig 4-szer nyerte meg a sorozatot. 3-szor a Sevillával, 1-szer pedig a Villarreallal. Az Aston Villa ismét a Premier League élmezőnyéhez tartozik, és újra kiarcolta a bajnokok ligája indulást. A Villa maga biztosan menetelt a döntőig. Az egyenes kieséses szakaszban többek között a Lille-t, a Bolognát és a Nottingham Forest-et búcsúztatta. A Freiburg Julian Schuster vezetésével új szintre lépett. A klub története során először jutott Európa Liga fináléba, és már biztosan ott lesz jövőre is valamelyik európai kupa sorozatban. Egy győzelemmel azonban története első bajnokok ligája szereplését is kivívna. A németek támadó játékban különösen erősek voltak. Matanovic és Grifo kiemelkedő teljesítmény nyújtott a sorozatban. Mindkét csapat jó formában várja a döntőt. Az Aston Villa a Liverpoolt, a Freiburg pedig a Lipcsét győzte le a hétvégén hazai bajnokságában. A döntőről bővebben a csütörtöki arénában hallhatnak. Adásunkat helyi sporthírrel zárjuk. A Zvezda Völgyi Falu kedd este szoros meccsen aratott sikert a Kamenci otthonában a Dolinszka Kispás labdarúgó liga 15. fordulójában. A végeredmény 6-5 lett. A Völgyi Falusi csapat győztes gólját Hozján Gregor szerezte a lefújás előtti pillanatokban. A Zvezda következő mérkőzése a Dolnya Bystrica ellen lesz hétfőn, amikor a hagyományos nősök és nőtlenek közti összecsapást is megrendezik Völgyi Faluban. Kedves hallgatók, ez volt a Szerdai Aréna. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsor szerkesztőjét Szabó Rudolfot hallották. A viszonthallásra!
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket, Kepéné Bihar Mária vagyok. Önök pedig a Tulipános Láda című műsorunk májusi adását hallják. Attila, a hun uralkodó, több mint 1600 éve áll az érdeklődés homlokterében. Ahány ember, annyi Attila kép. Nevezik az Isten ostorának, de a világ egyik legtehetségesebb birodalom szervezőjének is. A Magyar Nemzeti Múzeumban 2026. január 22-én nyílt meg az Attila című kiállítás, amely az elmúlt 40 év legjelentősebb hunokról szóló tárlata Európában. A kiállítás mintegy 400 műtárgyat vonultat fel 13 országból. A kiállításról dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója mesélt nekünk. Adásunk zenei aláfestése pedig a kiállítás hivatalos zenéje, a Bársony Bálint és a Magyar Rapszódik közös munkája az Attila című alkotás lesz. Kérem, tartsanak velünk!
1: Azt hiszem, hogy a Attila kérdése, az Attilához fűződő történetek, azok valójában mindannyiunkat foglalkoztatnak. Szerte a Kárpát-medencében, de valójában ezen is túl, Európában is jelentős hagyománya van és emlékezete van Attilának, ahogyan egyébként a türk világban, Közép-Ázsiában is. Éppen ezért van az, hogy itt a Magyar Nemzeti Múzeumban az a hatalmas műtárgy mennyiség és rengeteg műkincs, amit láthatunk, az Attila egykori hunbirodalmának szinte valamennyi szegletéből érkezett, nem csak a magyar múzeumokból, nem csak a Kárpát-medencéből, hanem olyan neves múzeumokból, mint a British Múzeum, a Louvre Abu Dhabi, a szamarkandi, kazaksztáni intézmények, vagy éppen az itáliai, olaszországi, németországi, francia gyűjtemények. Tehát nagyon-nagyon jelentős emlékezet halmazt hoztunk itt egybe a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítására. Pontosan azt szerettük volna érzékeltetni, hogy Attila már 1600 éve meghalt, de az emlékezete, az öröksége, tulajdonképpen velünk van 1600 éve folyamatosan, ha úgy tetszik, akkor országhatárokon, korokon, ideológiákon messze átívelően.

A konkrét előkészületeket 2024 nyarán kezdtük el, akkor kezdtünk el tárgyalni azzal a rengeteg múzeummal, ahonnan ezek a műtárgyak és műkincsek ideérkeztek hozzánk. Ugye 13 ország 64 múzeumából több mint 400 Attilához, a hunokhoz kötődő műtárgy és műkincs látható itt. Ezek a kölcsönzési tárgyalások, ezek 24 nyarán, tehát jó másfél évvel ezelőtt kezdődtek el, és aztán szépen folyamatosan épült és fejlődött itt ez a kiállítás, aminek a kurátori koncepció is azt hiszem, hogy elég világos, alapvetően a tudomány és az emlékezet párbeszédére építve igyekeztünk valamivel többet megismertetni a látogatókkal Attiláról, mint amennyi általában hozzáköthető emlékképünk van.

Ugye nagyon érdekes, mert hogy Attila a Muravidéktől Budapesten át, Kolozsvárig, Székelyföldig mindenkinek mond valamit. Valójában azt hiszem és azt gondolom, hogy a magyarság őrzi leginkább, legmélyebben Attila örökségét. Gondoljunk csak arra, hogy egyáltalán a magyar eredettörténetnek a vitás kérdései is elvezetnek Attilához, de itt a Magyar Nemzeti Múzeumban, amikor a történelmi díszlépcsőházat kialakították és megfestették, akkor Tám Mort és Locz Károlyt kérték fel a magyar történelem nagy pillanatának a megfestésére, és ők ezt a történetet 1875-ben Attilával kezdték el. Tehát nagyon szervesen az emlékezetünk, a népi hagyományaink része Attila. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy mi magyarok itt Európa szívében talán a legtöbbet tudunk erről a kérdésről elmondani, úgy is, hogy jól értjük az európai emlékezetet, az európai krónikairodalmat vagy művészeti ábrázolásokat, de épp úgy párbeszédünk van és értésünk van a közép-ázsiai régióval, ahonnan szintén számos műtárgy érkezett ide, és számos tudást tudtunk ilyen formán itt most megjeleníteni ebben a kiállításban.

Gondoljunk csak arra, hogy itt van most számos olyan műtárgy, ami nemhogy Budapesten nem volt eddig, de Európában sem. Vannak olyan kazasztáni, üzbegisztáni leletanyagok, amelyek rendkívül értékesek, nem voltak igazából ennek a diskurzusnak a szerves részei. Például az az orlati lemez, ami ennek a kiállításnak a fő vizuális, grafikai elemét is megjelenítette, vagy gondoljunk csak arra az orlati lemezre, ami Üzbegisztánból érkezett, és a kiállításnak a logóját is inspirálta. Ez az egyik legelső hun ábrázolását 4. századból, akkor, amikor a hunok feltűnnek Európa keleti horizontján. Ez kevésbé volt ismert a szakma számára is, különösképpen az ide látogatók számára, de itt van ez a Hán Antal kép a hátam mögött, ami tulajdonképpen Raffaello vatikáni stancájának a tűpontos másolata, és ezt Hán Antal, magyar festő festette meg, 1881-ben hosszú évek munkájával végzett ezzel az alkotással. Az eredetiét ugye 16. században Raffaello alkotta meg. Valójában itt is érdemes látni, hogy mit akart ezzel üzenni a kor, a pápa, aki megrendelte Raffaellótól ezt az alkotást, hogy nyilvánvalóan a pápa szerepét kívánta akkor hangsúlyozni. De ezt mi jól értjük, ezt a történetet, hiszen ismerjük az európai történelmet, de közben azt is látjuk, hogy mégiscsak egy Attila ábrázolás, Attila halála után bő 1000 évvel később, tehát valójában az nagyon izgalmas, hogy folyamatosan visszatérünk Attila alakjához az európai emlékezetben is, akkor, amikor elesik Konstantinápoly 1453-ban, akkor a nyugati krónikák Attilát turbánban ábrázolják, vagy láthatjuk azokat a katolikus hagyományokat, katolikus történeteket itt, például a Szent a legendát, amely szintén nem értelmezhető az európai hagyományon kívül. Tehát valójában láthatóak még azok a magyar vonatkozású történetek is, amikor látjuk például az Eszterházi családnak a családfáját. Ők visszavezetik a családfájukat Attilához egyenesen, de láthatjuk azokat a magyar népi hagyományból gyökerező emlékeket és ábrázolásokat, akár Kós Károlytól, akár egyébként Packa Ferenctől, vagy más festőktől és más művészektől, akik hosszú-hosszú korokon átívelően is visszatértek Attila alakjához. Valójában, amit itt a múzeumban látunk, az 1600 évnyi emlékezet és az erre rárakódott tudomány eredményei. A kiállítás legvégén pedig megmutatjuk azokat a arcrekonstrukciókat, amelyek 1600 éve meghalt emberek, tehát hun síroknak a leletanyagából előkerült koponyákra épülő olyan hiperrealisztikus arcrekonstrukciók, amelyeket soha korábban itt nem lehetett még látni. Tehát a kiállítás vége úgy zárul, hogy lényegében belenézhetünk egy 1600 éve meghalt Kárpát-medencében eltemetett hun vitéznek a szemébe. Egészen hátborzongató, hogy ma a tudomány már hol tart. Gondoljunk csak arra, hogy az első leletek mikor kerültek elő a régészeti ásatások eredményeképpen. Nagyjából bő 200 éve beszélhetünk igazából a régészetnek a újabb és újabb eredményeiről. Nagyjából 20-30 éve beszéltünk a archeogenetika, a génrégészetnek a új kutatásairól. Mindeközben mi 1600 évről beszélünk ebben a kiállításban, tehát nagyon-nagyon fontos látni azt, hogy a tudomány friss eredményeit is át és átszövi a mítosz, a legenda, a hagyomány, legyen akár a népi emlékezet, legyen akár a hivatalosnak mondott történettudomány vagy művészet.

Én azt hiszem, hogy mindenkinek van egy Attila képe, és egy ponton túl ebbe mi nem tudunk beleavatkozni. Tehát mindenki hisz, mindenki elképzel valamilyen Attilát, és azt gondolom, hogy ez rendjén is van. Hiszen a hitünk, a mítoszaink, a bennünk lévő történeti képek bármennyire is a tudomány eredménye szerint hitelesek vagy nem hitelesek, valójában sokkal erősebbek, mint sokszor a tudománynak az eredményei. Magyarul a bennünk élő mítoszok, a bennünk élő képek sokkal inkább tartanak egybe bennünket, akár bennünket, magyarokat, hiszen ne felejtjük, hogy a mítoszaink rendkívül erősen szövik át az identitásunkat, sokkal erősebben határozzák meg az én képünket.

Nagyon izgalmas az európai emlékezet, nagyon vegyes. Gondoljunk csak a Nibelungénekre, a germán-német történetírásban, illetve a germán-német hagyományban. Attila tulajdonképpen egy pozitív alak, sokkal pozitívabb alak, mint például Franciaországban, ahol a Szent Orsolya legenda eredeztethető. Vagy akár ha Észak-Itáliára, Olaszországra gondolunk, hogy egyrészt ismert jól az a kép, amikor Attila és a pápa találkozása lezajlik, illetve ismertek azok a történetek, amelyek Aquileiához, vagy akár, ha tévesen is, de Velencéhez kötődnek, tehát azok az észak-itália, észak-olaszországi városok, amelyek voltak éppen Attilához a második megszületésüket, újraalapításukat kötik, ott is megvan Attila emlékezete, nagyon vegyes az Attila hagyomány ilyen szempontból, van, ahol pozitív, van, ahol negatív hős. Európában általánosságban egyébként nagy jellemzően negatív, Magyarországon természetesen pozitív alaként jelenik meg már a krónika irodalmunkban is, ugye az Árpád dinasztia alapítójaként tűnik fel számos alkalommal, és hát nagyon pozitív a kép Közép-Ázsiában tőlünk keletre is. De az kétségtelen, hogy Attila mindenkit megmozgat, valahol az emlékezetben, a hagyományban, mindenütt jelen van 1600 éve Nyugat-Európától Ázsiáig. Az kétségtelen, hogy ez a hun periódus, ez a történet tudományban is egy éles váltás. Gondoljunk csak arra, hogy Róma koporsójába azért nem egy szöget vernek be a hunok. Tehát valójában kétségtelen, hogy Róma bukásához nagyban hozzájárultak a hunok, és egyébként azok a hunok is, akik Attila halála után formálták tovább Európa, vagy akár Róma történelmét, számos olyan hadvezért, diplomatát látunk ebben az időszakban, Attila halála után is, akik Attila táborában nevelkedtek, akik Attila birodalmának valamilyen fajta tisztségviselői voltak. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy azok a barbár betörések, amelyekre a történelmi könyvekben ismerünk, amelyek végül Róma bukását eredményeztek, abban jelentős részben ott vannak a hunok Attila idején is, és Attila halálát követően is. Azt hiszem, hogy az vitán felül áll, hogy Attila emlékezete az a magyar identitás és a magyar kultúra szerves része. Természetes, hogy a tudományban nagyon sokfajta vita zajlik. Attila körül is, de más témákban is, gondoljunk csak akár a soron következő Mohács 500 évfordulóra. Ez természetes, a történet tudomány, akár régészet tudomány, egy vitákra, polémiákra épülő tudomány, ez természetes is, és ez így helyes is. De mindeközben azok az emlékképek, amelyek bennünk élnek mélyen, azok épp úgy fontosak az identitásunk szempontjából. Nem szabad elfelejteni azt tehát, hogy Attila a magyar nemzet identitásának és kultúrájának vitathatatlanul szerves része.

0: s milyen konkrétumok derülnek ki a kiállításból Attila életéről és haláláról. Ezen a téren Sóti Lajos, a Magyar Nemzeti Múzeum történész muzeológusa volt a Kalauzunk a kiállításban.
1: Attila az 5. század első felében egy hun uralkodó volt, akinek a birodalmának a központja az valóban a Kárpát-medence volt, de Európában egy nagy kiterjedésű területet birtokoltak. Azonban ez volt ugye a hun birodalom, azonban ez nem egy homogén társadalom volt, hanem számos népcsoport lakott ezen a területen, mint például germánok, rómaiak, gepidák vagy szkírek. És ezt a vegyes népcsoport fölött uralkodott Attila, mint a hun birodalom vezetője. Attila esetében az utolsó két évében meghatározóak voltak a nyugati offenzívek. Ugye először járt Galliába, a mai Franciaország területén, majd halál előtt évben 452-ben járt Itáliában, és egészen nagyjából a mai Mantova vonaláig jutott, ahol találkozott ugye első Leó pápával, aki ugye rábeszélte és meggyőzte őt, hogy forduljon vissza és ne támadja az itáliai félsziget többi részét. Ugye ennek az egyik legfontosabb forrásunk Aquitániai Prosper, aki a pápának volt a titkára. És ugye ezek után Attila visszatért a mai Kárpát-medencében, feltételezhetően a mai Kárpát-medencében a központjában, és a következő évben a történeti első ránkmaradt történeteiből tudhatjuk, hogy meghalt. Ugye közvetlen forrásunk Attila halálával kapcsolatban nincs. Ami fönnmaradt, az a Jordanes Góth történetírónak a Getika című munkája, amelyben viszont egy kortárs, Attila egyik kortársára hivatkozik, Priscos Rétorra, aki egy bizánci követként járt Attila udvarában. Ugye azt tudhatjuk, hogy Attila az Ildikóval kötött mennyegzője után halt meg. Ugye ez feltételezhetően, hogy az orravéreben fulladt meg. Ugye más bizánci források szerint akár gyilkosság is történhetett, például Marcellius Comes a 6. században, abban az évszázadban, amikor Jordanes is írt, azt írja, hogy a felesége ölte meg egy törrel, ugye Ildikó. A magyar néphagyományban ugye három motívum maradt meg Attila halálával, vagy temetésével kapcsolatban. Ugye a hármas koporsóban történő temetés, a folyómederben történő temetés, valamint hogy akik ebben részt vettek, azokat megölték. Na most ugye ezek a motívumok megtalálhatóak Jordanes munkájában is, viszont Attilánál csak kettőt említ meg, a hármas koporsót, valamint az, hogy a temetésben résztvevőket megölték. Ugye a harmadik motívum is megtalálható a Getikában, viszont ez Alarik vizigót uralkodó esetében, akit Dél-Itáliába temettek el a mai Buzentó folyó medrében, legalábbis ezt állítja Jordanes. Ugye ez a hármas hagyomány feltehetőleg a 19. században ötvöződik, és onnantól tudjuk, ugye ez a nemzeti romantikának a korszaka, és ugye a minden nemzet Európába kereste az ő nagyságát, hogy hogyan tud önállóvá válni, és ugye ezért is emelődik be a kánonba még erősebben Attila. Ugye ezt tudjuk, hogy az előző évszázadokban Anonymous-tól kezdődően először az Árpád-ház tekinti ősének Attilát, majd később az arisztokrácia, a nemesség, és végül teljes magyar nemzet is így gondolja.

temetéssel kapcsolatban nem tudunk biztosat. Ugye valószínű, Jordanesnek elég gyenge latinsággal fogalmazta meg művét, úgyhogy ez valószínű egy nem temet koporsóra utalhatott ez a kifejezés, amit ő használ, hanem szemfedőre. Tudjuk azt ázsiai keleti minták alapján, hogy ez akár ilyen sírkamrákra is utalhat ez a hármasság valószínűleg. Az, hogy folyómederbe történt temetés, ugye ezt az előbb is említettem, hogy ez egy másik uralkodónál, Alariknál fordul elő. Viszont visszatérve a hármas koporsóhoz, egy mongol népmesében ez megtalálható, hogy hasonlóan temették el ezt egy uralkodójukat. A helyszín kérdése, az arra pontos választ nem tudunk adni. Bóna István régész professzor állítása szerint, hát hogyha nagy alföld területén lássunk, akkor egy 10 kilométeres sugarú körbe, akkor lehet, hogy ott van, lehet, hogy nincs ott. Ugye Attila központja az nagyjából Bóna szerint a Körösöktől délre és a Temes folyótól északra terülhet el. És valószínű, ugye a birodalmi központhoz közel temethették el Attilát. Na most az elmúlt két évszázad során nagyjából 80 helyszínt találtunk, ahol bejelentés történt, hogy megtalálták Attila sírját. Ez Kelet-Franciaországtól a Kereti Kárpátokig húzódik. Nagyrészt inkább a Délaföldön vannak helyszínek, Szeged, Szentes, Dombegyház környékén, de a mai Magyarország, illetve a Trianon előtti Magyarország területén is találhatunk ilyen helyszíneket. Ugye kiemelhetjük például a Szentest, valamint Tápió-Szentmártont. Ugye ezeknél a két helyszínnél azért is érdekes, hogy a Szentesnél Csallány Gábor, aki az 1900-as évek elején volt a Szentesi Múzeumnál, Csallány Gábor, aki az 1900-as évek elején volt a Szentesi Múzeum igazgatója,

központ, valamint a sír. Család régészként is tevékenykedett, és ennek következtében több névvándorláskori sírt is föltárt. Míg a Blaskovicsok ugye szintén az 1920-as években kezdeményeztek ásatásokat. 1923-ban például a Tápió Szent Márton mellett található, ma már Attila Domnak nevezett területen, november 8-án Bella Lajos vezetésével, aki akkoriban a Magyar Nemzeti Múzeum régésze volt, találták meg a kiállításunkban is szereplő Tápió Szent Mártoni aranyszarvas, amelyről azt gondolták, hogy Attila tekezét díszíthette, viszont ma már tudjuk, hogy ez egy szkíta pajzsdísz lehetett.

Ugye Priscus Rétor egy bizánci diplomata volt, aki Attila kortársa is volt egyben, és követségként járt, a bizánci császár követeként érkezett Attila udvarába, és ő precízen leírja, hogy mit, hogyan tettek a hunok, mármint ami megmaradt, mert ugye az eredeti munkája az nem maradt ránk, hanem csak átiratokból ismerhetjük az ő művét, de ennek ellenére is nagyon sok jó leírást kapunk tőle, valamint ugye a későbbi történetírók is ráhivatkoznak, amikor Attila erről és a hunokról írnak. Attila az európai kultúrában végül is a középkor kezdetéhez járult hozzá. Ugye hagyományosan a 476-os nyugat-római birodalom bukását előidéző germán törzsek betörése, valamint a germán uralállamok létrejötte, és a római birodalom bukása is, mondhatjuk úgy, hogy Attila udvarából indultak ki.

Kedves hallgatóink! A Budapesti Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítása még július 12-ig lesz látogatható, ha tehetik, nézzék meg! Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, magam és szerzőtársam dr. Lendvai Kepe Zoltán, valamint technikus munkatársam Lebár Teodor nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet. A tulipános ládát és benne Kepéné Bihar Máriát hallották. Isten és az ember minket soha el ne hagyjon!

0: Tulipános Láda. A Muravidéki Magyar Rádió helytörténeti, honismereti és néprajzi műsora.
1: A Muravidék hullámhosszán. MMR.

Én nem csináltam semmit, semmit nem fedeztem fel. Én csak tettem, amit mondtak, én csak tettem, amit kell. És én nem bántottam senkit úgy, mint annyi jó gyerek. Talán ezért van, hogy egyfolytában csak ráfizetek. Ez van, ez van, ez van, ez van. Hogyha szerelmesek lettünk, és már csinálnánk nagyon, majdnem megőrülünk, s közben sehol nincs rá alkalom. Tudom, harcoljunk meg, értes lesz rá idő, mód és hely, épp csak elfelejtjük addigra, hogy mi a francnak kell. Ez van, ez van, ez van, ez van. Te csak megmondod, hogy hogy lesz jó, és aztán nekem fáj. Ezért kérlek többé, ne segíts, hanem nagyon muszáj. Mert én összecsuklom mindig, ha honom alá nyúlsz, és már fáraszt, hogy az én káromból te csak hasznot húz. Ez van, ez van, ez van.

0: történt veled ilyen, vagy már láttál hasonlót? Kérlek, ne mondj inkább semmit, ha már úgysem mondasz jót. És ha nem szóltál egy szót se, akkor most már ne is incs. Inkább dobd a kezed zsebre, ahol régen semmi sincs. Ez van, ez van, ez van, ez van. Ők csak megásták a gödröt, s aztán ültették a fát, és a gyökere volt fölül, és a földben lenn az ág. Én már nem is szóltam nekik, hogyan lenne jobb vagy szebb. Tudod, ők értenek hozzá, csupa jó nagy, s ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van.
1: Ez van.
2: Ez van.
0: Ez van.
2: Ez van.
0: Ez van.
2: Ez van.
3: Ez van.
0: Ez van.
2: Ez van.
0: Ez van.
2: Ez van.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.